0: anyagot, naturkozmetikumot, tisztítószereket, mindent meg is tudnak kóstolni, ezáltal ugye csak is olyan terméket tudnak hazavinni, ami valóban ízlik nekik. A hétvége alatt rengeteg szakember is várja a látogatókat, és ott helyben már lehet tanácsokat is kérni. Az egész fesztivál egy nagy családi esemény, a gyerekeknek különböző gyerekprogramok vannak, animátorokkal érkeznek az évmentes séfje győztesei is, akik szintén főzőbemutatóznak, úgyhogy ilyen izgalmas forgataggal találkozhatnak majd a hétvégén a Momsportban, akitől csak a mentes fesztiválra ellátogatnak.
1: A fesztivál célja, hogy inspirációt adjon az életmódváltáshoz, és megkönnyítse a tudatos tervezést. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatos

0: ez. A Slágerkult.
1: Slágerre fel a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékkel és értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom pezsgő. Kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok. Igen, elhoztam ma is a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik képesek és tudnak is hatással lenni a kulturális életünkre. Nagyon örülök mindig, amikor megterik a stúdió. Egyrészt egy régi kedves ismerős is megérkezett, Major Gyöngyit köszöntöm nagy szeretettel, aki ezúttal a Rotary Sasad tavalyi elnökeként ül itt a témát illetően, és a Budapest Akadémia jelenlegi elnökét is, a Rotary Budapest Akadémia jelenlegi elnökét is, Rádi Vilmos Gábor. Szóval nagyon örülök nektek, hogy itt vagytok. Így, ugye, Gyöngyivel már találkoztunk, de így hárman még nem beszélgettünk. Örülünk ennek, ahogyan örülünk a két nap múlva esedékes 8-án. Mondjam azt, hogy mérföldkő?
2: Nevezhetjük mérföldkőnek. Ez a harmadik és talán az eddigi legnagyobb rendezvény.
1: Na, mitől függ az, hogy évről évre nagyobb egy esemény? Az előző év sikerétől akár?
2: Akár, illetve hát nyilván egyre több tapasztalatot szerzünk a konferenciák szervezésében, egyre szívesebben fogadják el újabb előadók a meghívásunkat, és azt gondolom, hogy ez a téma, hogy a hölgyekkel, a női szerepvállalással foglalkozunk, ez különösen egy olyan téma, amihez nagyon sokan szívesen csatlakoznak, és mondják el a saját tapasztalataikat.
1: 8-án, és hol lesz pontosan?
2: Ez a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jog- és államtudományi karának Szent Király utca 28-ban a dísztermel, a második emeletben.
1: Hát egy impozáns.
3: Nagyon szép.
1: Egy impozáns helyen. No, és akkor most mondjuk el a hallgatóknak, egy picit menjünk is vissza az időben, hogy egyáltalán a Rotary kluboknak mondhatom így a legendáriumát.
3: Tehát pont tavaly ünnepeltük a 100 éves évfordulóját, hát, és...
1: Milyen szép szám.
3: Igen, és igazából az ünneplésnek az egyik lényeges eleme az volt, hogy ne csak hátra tekintsük, hanem úgy ünnepeljük a 100 évet, hogy közben előre is figyelünk, és volt egy konferenciánk, amit szintén közösen szerveztünk már januárban, a 22. század címmel, és hát nyilván a Rotary a barátságról szól, a jó szolgálatról, mindarról, ami a világnak az emberi arca. És ez volt fókuszban ezen a bizonyos 22. század konferencián, hogy vajon mi őrizhető meg ezekből az értékekből, illetve hogyan őrizhető meg. Nagyon sokan foglalkoztunk a mesterséges intelligenciával is, és ugye a mesterséges intelligencia közegében hogyan maradhat meg a barátság, a gondoskodás, és hát egyáltalán az emberi környezet. És egyébként ehhez is valamilyen szinten kapcsolódik a pénteki esemény, mert hogy ebben a megközelítésben azért a női jelenlét, a női attitűdök, a női működés, az azt gondoljuk, hogy nagyon-nagyon fontos, és hogy tulajdonképpen a 22. században azért a nőknek felgyorsított üzemmódban kellene
1: de a férfiaknak
3: működni.
1: Nem?
3: Azt a férfiak már egyébként is.
1: Jó, hogy már abban működnek, oké.
2: Muszáj nekik.
1: Jó. No, hát azon gondolkodtam, hogy készültem a veletek való beszélgetés, hogy igen, itt van ez a 100 év. De nem mindenkinek egyértelmű ez a 100 év. Tehát a ti szerepetek, hídépítő szerep, valahogy én így tettem ezt helyre magamban, az nagyon fontos. Mert ha nem építitek a múltat a jelennel és a jövőt közben lerakva az alapokat, akkor ki?
2: Kiemelt fontosságú nálunk is ugye a tagbővítés, a fiatalítás. Én azt gondolom, hogy minden klub életében ez komoly szerepet játszik, az is továbbá fontos szerepet játszik, hogy ifjúsági klubokat is alakítsunk, akik mondjuk egyetemisták, vagy akár a gimnáziumi életkorban, hogy ők minél hamarabb megtapasztalhassák, hogy milyen a Rotary életérzés, és megtapasztalhassák a jó szolgálat fontosságát.
3: És eddig ugye főként a pénz vonatkozásában volt értelmezhető a támogatás, és az, amit azt gondolunk, hogy újdonság, az a szellemisége is, ez, amit mondtunk, hogy felvállalni a jövőt, mert kicsit olyan elveszetten nézünk szembe a 22. századdal, és úgy
1: de
3: igazából,
1: miért?
3: Hát azért, mert egy olyan változásnak a küszöbén vagyunk, amit még senki nem tud, és a maga teljességében nincs egy komplex rálátás, hogy itt igazából mi történik, majd mi ez a szingularitás, hogy egyáltalán mi a mesterséges intelligencia, intelligencia. Tehát vannak ugye a különböző disziplinák, mindenki valamit gondol, de hogy igazából mi lesz, ezt így nagyon nehéz megjósolni. És a társadalom kicsit felkészületlen, és itt jön a női szerepeknek a fontossága, hogy figyeljünk oda, és azokra a szellemi terekre tulajdonképpen, amiben az emberiességünk, igen, és hogy az emberségesség az valahogy ne vesszen el ebben az algoritmusoknak a labirintusában.
1: Pont azon gondolkodtam még szintén a felkészülési időszakában, hogy vártalak benneteket, hogy gyakorlatilag az, hogy ti közösséget építetek. Oké, hogy ez már van régóta. De a mai világban, amikor igen, minden az online térről szól, és arról, hogy hát nem feltétlenül a figyelemről.
2: Ez így van.
1: A felszínes világban milyen jó, hogy van egy tér, ahol az emberek kapcsolódhatnak személyesen is. Elve a klub, meg a közösség egy óriási fegyvertény szerintem. No, de mit tapasztaltok jártatokban, keltetekben? Befogadóak, nyitottak az emberek Rotaryra? Értik egyáltalán a szellemiséget?
2: Én azt gondolom, hogy ez a Rotary küldetés, hogy megtalálja az utat az újabb és újabb generációkhoz, és amennyiben van lehetőségünk egymást megismerni, ugye általában véve befogadóak is szívesen nyitottak a Rotary felé, de ezt azért tudni kell, hogy ez nyilván egy belépési procedúra, tehát mi nem toborzunk, bárki ugye jelentkezhet, de nyilván van egy kiválasztási folyamat, tehát nem automatikus az, hogy bárkit fölvegyenek, ezzel is lehet azt biztosítani, hogy minőségi klubját legyen, illetőleg, hogy olyan emberek kerüljenek fölvételre az egyes klubokba, akik proaktívan hozzájárulnak, és mondjuk nem bomlasztják ugye ezeket a szervezeteket. Én azt mondhatom, hogy szerintem nálatok és nálunk is kifejezetten baráti társaságok vannak. Valóban szeretik egymást az emberek, és valódi ilyen barátság közeli állapotot lehet elérni a tagok között, akik valóban segítenek is egymásnak. Nyilván ez fontos az, hogy egy olyan közeg legyen, amiben támogatóak a résztvevők és a klubtagok, ezért is fontos, hogy nyilván meg is szűrjük a jelentkezőket.
1: Rang ide tartozni hozzátok?
2: Reméljük, igen.
1: Hát mondjuk ki bátran. Hát, szerintem a mai világban
3: tehát
1: ezek
3: a felelősségnek a vállalása a mai világban az már egy rang és kötelez. És én azt gondolom, hogy ugye ma minden a jogokról szól, mindenki a jogokért veri, igen, az asztalt, de a felelősségről keveset beszélünk, és igazából az adja a rangot, hogy ki az, aki nem a jogokért küzd, hanem azért, hogy tényleg felelősséget mer vállalni.
1: Na, hogy képzeljük el, minden hónapban vannak összejövetelek, vagy többször is?
2: Minden klub saját maga alakítja ki, de hát egy havonta 2-3-4 alkalommal
1: szokott lenni. Ezek rendszerint itt Budapesten?
3: Hát mi budapestiek
2: mi vagyunk. Budapestiek vagyunk, de országosan egyébként 58 klubban.
1: Igen, azt tudom, azt láttam, mi mondjuk a fővárosiakat képviseljük, itt a Sláger FM-en természetesen. Milyen a klub élet nálatok?
3: Őrjítő dinamikában, pörgésben létezünk. Egyébként a női funkciónak az is egy sajátossága lenne, hogy kicsit lassítani. Ugye a nőiség az összefügg a türelemmel, a dolgoknak a kivárásával, a dolgoknak a beérésének a kivárásával, a ráhangolódással a dolgokra. És egyébként a klubban azért ezt gyakoroljuk, de nem egyszerű történet.
2: Egyébként minden klubnál szoktak ugye a különböző rendezvények lenni az egyes eseményeken, ez gyakorta valamilyen előadás, akár a klubtagok részéről, mindenki a saját szakterületéről, vagy ott esetben külsős meghívott által, aki nem kell, hogy feltétlenül rottal is legyen, lehet bárki, tehát mondjuk például te eljönnél hozzánk, akkor te tarthatnál előadást arról, hogy a rádiós munkának milyen rejtelmei vannak, és milyen kihívásai vannak, és valószínűleg nagyon népszerű is lennél ezáltal. Egyébként külsős emberek is meglátogathatják ezt a klubüléseket, általában ezek nyitottak, és ezáltal meg is tapasztalhatják azt, hogy milyen hangulatú egy Rotary klubülés. Úgyhogy például, hogyha te tartanál egy előadást a rádiós munkáról, akkor a tiédet is meghallgathatnák.

0: hölgyek. Egyébként ezt is azért úgy óvatosan kell kezelni, mert hát ez úgy volt elképzelve, amikor még nem voltak női tagok, hogy viszont volt a feleségeknek ugye az inner wheel klubok, úgyhogy a nők akkor is jelen voltak, csak nem feltétlenül a Rotaryban, hanem párhuzamosan voltak sőt nagyon-nagyon-nagyon erős a budapesti inner wheel, és hát az ő jótékonykodásukat azért úgy nehéz felülmúlni.
1: De mit tapasztaltok, hogy szeretnek adni az emberek, ha már jótékonyság?
0: Nem.
1: Most 2026-ban hol tartunk ezzel?
2: Én azt gondolom, hogy az emberek akkor szeretnek adni, hogyha ügyesen vannak megtalálva, és egy olyan céllal keressük meg őket, ami valóban könnyen megérthető, a számukra értékelhető, és olyasmi, ami mellé szívesen beállnak. Én azt még kiemelném egyébként, hogy Rotarynál az adományok 100%-a az adományozott célra kerül ráfordítása, nincsenek olyan külön költségek, amiket levonunk működésre, hiszen ezt egyébként tagdíjakból fedezzük a működési költségeinket, tehát ez a része úgymond már előre ki van pipálva, és biztosan tudhatja az adományozó, hogy ez az összeg kerül valóban elköltésre, illetve tudja is azt is, hogy jó helyre megy, hiszen általában a Rotary klubok transzparensen elszámolnak az adományokkal.
1: Azért fontos az ilyen konferencia, ami ugye 8-án lesz, hogy mindenki számára világossá váljon az üzenet.
2: Igen.
1: És a misszió.
2: A konferenciának a kezdeműző egyébként éppen pont egy hölgy, ugyanis a Magyar Rotarynak, amit így a Rotary nyelven districtnek hívunk, a vezetője jelenleg pontosan egy hölgy, Molnár Júlia, ő a kormányzó asszonyunk, és az ő kezdeményezése volt, hogy a következő ilyen Rotary Connect konferencia az a hölgyekről szóljon, és a hölgyek társadalomban betöltött szerepéről, szerepvállásáról és hát lehetőségeiről. Ennek megfelelő is lesz a konferenciánk megnyitója. A társszervezője pedig egyébként most a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi kara, ezért a Pázmány Péterről is fogadunk női vezetőket, és...
1: Szeretjük a Pázmányt, többen voltak már itt egyébként, tanárkarból ebben a sorban.
2: Na, hát akkor csatlakozunk a sorhoz. És a konferencia keretében fontosnak tartottuk kiemelni a nők szerepét azért is, mert számunkra a Rotaryban is nagyon fontosak, és szeretnénk hölgyeket minél nagyobb számban bevonni a munkánkba. Ezért a konferencia során foglalkozunk a különböző élethelyzetekkel, nehézségekkel, különböző szektorokban, tehát lesznek előadóink a nagyvállalati szektorokból, KPMG-ből, Citibankból, de lesz olyan előadónk például Takás Strasser Krisztina, aki a Szarvasi Kávéfőzőnek jelenleg a tulajdonosa, és előtte pedig multi környezetben volt felsővezető. Fogunk foglalkozni ugye a KKV-kkal, a kis és középvállalatokkal. Lesz nálunk egyébként a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának az újonnan alakult női vállalkozói kollégiumának a vezetője, Simon Tábori Éva, aki egy tanulmányt fog megismertetni velünk, ami arról szól, hogy mi a magyar női vállalkozók helyzete jelenleg, és milyen lehetőségeik vannak. De megnézzük ugyanezt a civil szféra szempontjából, képviselteti magát nálunk a Will Foundation-nek, a Women in Leadership Foundation-nek a vezetője Szuromi Kovács Ágnes, aki egyébként sokszor az ENSZ-ben képviseli hazánkat a nőkkel kapcsolatos témakörökben, és ő pedig egy olyan tanulmányt fog ismertetni, ami általánosságban véve a magyar nők helyzetével foglalkozik, így egy kicsit mélyebb betekintést is fogunk nyerni abba, hogy mi is a magyar nők lehetősége jelenleg, illetőleg mit tudnak tenni azért, hogy az életükben előre tudjanak lépni. Ezen kívül egyébként számos egyéb eleme lesz a konferenciának, tehát lesz például, hogyha valaki nem kizárólag ezen témák iránt érdeklődik, lesz például interaktív testbeszédelemzés, az egyik hölgyaladónk. Így van. És az egyik hölgyaladónk, hogyha bárki eljön hozzánk résztvevőként, akkor lehetősége van arra, hogy részt vegye egy ilyen interaktív játékban, ami szerintem nagyon szimpatikus, én részt vettem már benne, és nagyon hasznos dolgokat tudtam meg. Továbbá lesz például, ha már hölgyekről van szó, egy fenntartható divattal foglalkozó szekció. A divattervezők és egyéb divatkonferenciáknak a szervezői fognak részt venni, és ezen kívül még lesznek olyan hölgyek is, akik egyébként külföldön élnek, jellemző itt most olyan hölgyek lesznek, akik az USA-ban, tehát Magyarország tiszteletbeli konzulja, aki Floridában, Daytona Beach-en teljesít szolgálatot, ő fog nekünk majd mesélni egyébként elsősorban az üzleti és kulturális lehetőségekről.
0: Egyébként ő is Rotary.
2: Így van. Így van. Lesz egy olyan hölgy, aki szintén magyar hölgy eredetileg, de hogy ő egyébként Amerikában él, és ott épített föl egy média vállalkozást.
1: Így van.
2: De emellett nem felelkeztünk meg az akadémiai szektorról sem, hiszen a pázmányos előadók képviseltetik magukat. A hagyományos felsőoktatáson kívül a felnőtt képzés is képviselteti magát, a Bright Academy alapítója Ron Galilla például egyik előadónk lesz.
1: A merítés az igen széles, meg

0: kínálat is.
1: Így van, így van. És hogyha valaki ezekből akarna egy összesített tanulságot levonni, akkor az én márkaépítés szakértője Csábi Boróka is előadónk lesz. Aha.
0: Csak ismételni tudnám magam a széles palettát illetően. Gyöngyi, hogy a te munkásságodat ismerem, hogy te mennyire tudod a kettőt ötvözni? A klubtagságot, az elnökséget, amikor arról van szó, és magát a missziódat.
2: Hát azt gondolom, hogy ezt csak akkor lehet igazából illeszteni, ha ez nem kérdés.
0: Uh-huh. Ösztönös, természetes dolog?
2: Igen, ösztönös, és azt gondolom, hogy ez itt azért egy kényes kérdés, így női szempontból, hogy karrier is, vagy családépítés, tehát ez vagy működik, vagy nem működik.
0: De nincs a kettő egyszerre?
2: Hát ez az, hogy ha működik, akkor ez egyszerre van, viszont ha nem működik, akkor az nem azért nem működik, mert egy szerencsétlenebb személyről beszélünk, hanem a háttere szerencsétlenebb, mert ahhoz, hogy ezt valaki így tudja magas szinten illeszteni, ahhoz azért kell egy háttér. Kell a nagymama, a nagypapa, a család, tehát csak úgy önmagában a nő abban a kényszerben, hogy karrier és család, az biztos, hogy nem egy egyszerű történet. De mi egyébként, vagy én ehhez a konferenciához, ugye a kutatóintézetemmel csatlakozom, és mi ugye történelmi kutatásokat is vizsgálunk, és például van egy kutatásunk az Árpádházi királylányokról. Uh-huh. És csodálatos életutak vannak, és ezek a királylányok, akik Európa a legnagyobb királyságaiba mentek férjhez, tehát ők irányították az európai királyságokat. Uh-huh. Ezek a leánykák, akik vitték a magyar kultúrát Európába, és nőként például békeszerződést írtak alá, mert éppen a férj, a spanyol király nem tudott írni.
0: De milyen izgalmas ez?
2: Hát ez egy nagyon izgalmas téma, és csak azt szeretném, hogy lekerekítsem a dolgot, és konkrétan az Árpádházi Jolántáról beszélek, uh-huh. és számára nem volt kérdés, hogy király, uh-huh. néság, vagy család, hanem egyszerűen tette a dolgát. És ez vagy, azért mondtam, hogy vagy uh-huh. működik, vagy nem működik, de neki is azért ott volt egy olyan háttér, ugye Magyarországról úgy ment el, hogy azért volt egy, uh-huh. egy háttere, és nyilván, hogy volt egy támogatottsága.
0: Na ígérd meg, hogy ezzel a témával külön visszajössz, mert ez uh-huh. biztos, hogy megér még sok misét.
2: Hát ez egy nagyon lényeges, és csak annyit mondanék még erről, hogy ugye nagyon lényeges, ezzel a konferencia annyira nem foglalkozik, de a női példaképek, uh-huh. és hogy tulajdonképpen azért a kicsengése, az üzenete, azok a női életutak, akik tényleg boldogok tudnak maradni abban uh-huh. a szerepkörben, amit uh-huh. vagy a saját életükben. Tehát, hogy ez ne egy nyomás legyen, kényszer, hanem boldog, csinálják a dolgukat. És a királylányság, az a kislányok életében, hát mindenki királylány, ez egy példakép, és itt vannak a valós életutak, és ezeknek az ismerete, azt gondolom, hogy olyan inspiratív erő lehet uh-huh. a hölgyeknek és a nőknek, amire ugye az előbb utaltam, hogy a nőknek is azért nagy energiákkal kell jelen lenni egyébként abban a társadalomban, ami kicsit túl versengő, túl futott bizonyos uh-huh. vonatkozásokban, tehát ez a női lekerekítése ennek a szigorú világnak az nagyon fontos, de ez nem lehet kényszer. Uh-huh.
0: Megértettük, jó társaságban repül az idő, sajnos igen. A végén vagyunk, most van az a lélektani pont, mondjatok el minden elérhetőséget, ahol a hallgatók tovább tudnak uh-huh. lépni.
1: Jó, a konferencia kapcsán közvetlenül a Kultik szoldán kell rákeresni arra, hogy Rotary Connect. Okay. Továbbá a Facebook és a LinkedIn oldalakon is megvannak ennek a saját profiljai, és a Facebook és a LinkedIn oldalakon keresztül is kapcsolatba lehet velünk lépni. Az egyes klubokat illetően pedig szerintem mondd a Sasad elérhetőségét.
2: Hát a Sasadnak is van Facebook oldala, uh-huh. honlapja.
0: Tehát a Rotary Sasad, így?
2: Igen, igen. Okay. Budapest Sasad.
0: Budapest Sasad, uh-huh. oké.
1: Okay. Jó, az Akadémia Klub esetén pedig hát egy rcbpa.hu nevű oldalunk van, de talán egyszerűbb minket is a Facebookon megkeresni, Rotary Budapest Akadémia néven, és akkor így mind a két klub megtalálható.
0: Na hát sok csillogó szempárat kívánok nektek ott a konferencián, és meg minden összejövetelen, akkor nagy baj nem lesz, hogy tiétek is csillogni fog. Major Gyöngyivel és Rádi Vilmos Gáborral beszélgettem. Köszönöm. És tőlük most elköszönök, önöktől még nem folytatódik a műsor. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
3: Ez a Slágerkult.
0: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk, miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. Egy cselló művész pedig nagyon is hatással tud lenni erre. Tomasz Mátét köszöntöm nagy szeretettel, örülök neked.
4: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat.
0: Még nem találkoztunk sem az életben, sem az étteremben, milyen jó, hogy most ez egyszerre itt megtörténik, és nem is véletlenül találkoztunk, mert néhány nap múlva, május 10-én, vasárnap este 18 órától a Zeneakadémia nagy termében a Szent István Filharmonikusok koncertje lesz. És hát most így néhány nappal korábban talán adódhat a kérdés, hogy milyen ilyenkor a lelki állapot egy ilyen koncert előtt. Hát, ott kell már lenni most fejben, meg lélekben?
4: Igen, izgatott igen? vagyok most már.
0: Zajlanak a próbák?
4: Nem, azok csütörtökön kezdődnek. Csütörtökön és pénteken, illetve vasárnap meg a főpróba.
0: Az ott lesz egyébként korábban előtte?
4: Igen, délelőtt.
0: De ez azt jelenti, hogy az egész anyagot, az egész koncertet le kell játszani?
4: Hát a főpróbán akkor már általában megállás nélkül szoktuk. Az előtte való próbákon ott még azért több munka, vár ilyen apróbb munka.
0: De akkor akárhogy nézzük, egy nap kétszer kell lejátszani a koncertet.
4: Hát igen, akkor figyelni kell, ne játssza ki magát az ember délelőtt.
0: De arra lehet tudatosan figyelni?
4: Lehet. Ugyanúgy el kell játszani tisztességesen délelőtt is.
0: No, beszéljünk a műsorról.
4: Hát vasárnap. Amiben én közreműködöm, az a Dvorzsák cselló verseny. Nem lesz nyitány, mert elég hosszú így is a darab, hogy ne kelljen. Azt hiszem, hogy a 40-45 perces műről van szó. Ez a Hámol Gordonka verseny.
0: Ők választották?
4: Nem, a Záborszki igazgató kérdezte, hogy szóval rám hagyta a döntést. Hát ez bőven akkor történt még, amikor tervezték a következő évadnak a műsorát, és akkor nekem volt ez az ötletem, hogy mi lenne, hogyha a Dvorzsák versenyt, mert azt még soha nem játszottam zenekarral.
0: Nyilván vannak darabok, amelyeknek vannak nehézségi fokai. Kérdezem ezt úgy, hogy én nem vagyok zenész. Na ez hol helyezkedik el egyébként azok között?
4: Szerintem a Schumann verseny az nehezebb azért. Igen? Bizonyos szemben. Ez jobban adja magát. A Schumann verseny, különösen annak a harmadik tétel, az nem játszottam egyébként azt, de tanultam. Az nehéz.
0: És hogy megy ez ilyenkor, amikor majd elkezdődnek a próbák, akkor neked felkészülten kell odaérkezni? Tehát már otthon ezt megelőzi egy felkészülési folyamat?
4: Hát nem lennénk jobban, hogyha ott kezdenék el ezzelni, olvasni. Hát persze, ez már hosszú hónapok óta nyüstölöm.
0: De hogy ezekben hónapok vannak ilyenkor?
4: Hát persze.
0: Na azért jó, hogy elmondod, mert legalább beleláttunk.
4: Ja, ebben, nem, hát ráadásul nekem, aki szökőévenként játszik szólót, ez egy más, én zenekari meg igen. zenész vagyok, alapvetően meg kamara zenei koncerteknek a résztvevője szoktam lenni. Az, hogy én szólót játszom, az nagyon ritka.
0: Na, de az neked is eszedbe jut időnként, hogy jó lenne szólóban is játszani?
4: Hát megfordult a fejemben, persze. Úgyhogy nagyon örültem a lehetőségnek. Tényleg nagyon örültem. Aztán szépen visszaülök 11-én a zenekarba.
0: És megy tovább minden.
4: Megy tovább.
0: Minden, ahogy eddig. Milyen visszatérni néked a, nem tudom, alma mater, mondhatom?
4: Hát igen, én a zeneiskolai tanulmányomat, meg a konzervatóriumi tanulmányaimat is ugyanabban az épületben végeztem.
0: Akár kijön ebbe a műsorba, művész, hát itt a Zeneakadémia nagy terméről szuperlatívuszokban beszélnek. Nem csak a múltja miatt, hanem a hangzása miatt is.
4: Igen, a múltja. Kicsit amióta azt a nagy liftet berakták, az zongora, az megváltoztatta az akusztikát.
0: De jobb lett?
4: Nem.
0: Komolyan? Hát te vagy az első, aki ezt mondja.
4: Meg leszették azt a fa, ilyen faburkolat volt oldalt, és az mind most már csak meg lehetné érinteni, az festék, tehát az a fal. Szóval ezek, hogyha egy ilyen nagymúltú teremben egy szöget beverek a falba, az változtat az akusztika. Szóval nagyon cseng-bong az a terem.
0: Itt mondom, szuperlatívuszokban beszélnek róla, hogy európai szinten milyen jó akusztikája van, de ezek szerint volt az jobb is.
4: Én gyerek voltam akkor még, de amikor utoljára voltam ott, és akkor még, de én is úgy emlékszem, hogy de főleg azok, akiknek a véleményére hallgatok, és azok mondták, hogy bizony régen ez másképpen szólt. Nem azt mondom, hogy most rossz, csak bizony ezt figyelembe kellett volna venni, ezeket, hogy egy apró változás is nagyon sokat tud változtatni az akusztikán, hát még ilyen nagy beavatkozások, mint ez a lift, amelyet beraktak oda, hogy az zongorát könnyebben föl lehessen emelni. Értem. Az praktikus, csak éppen befolyás. Hát az a nagy fém tömeg, hát az azért csengbong, mert az egy csomó fém.
0: Na, abban segíts még, kérlek, a megértésben, hogy megy ez ilyenkor, próbáltok, gondolom bent hol fogtok próbálni?
4: A Kolumbusz utcában.
0: A fő hadiszállásán a Szent Istvánosoknak. Szóval ott azért más hangzás lesz. De hogy lehet felkészülni egy koncertterem hangzására?
4: Hát azért lehet előre sakkozni fejben, hogy na most ez elég lesz, nem lesz. De van, ami ott kell, valamit ott kell adaptálni. Tehát...
0: Majd a próbán?
4: Igen. Uh-huh. De van egy ismerősöm, akit megkértem, hogy jöjjön el a főpróbára. Egy külső fül az sokat számít. Mi tanulunk hangképzést, meg... Uh-huh. Tehát,
0: és abban ez benne van?
4: Hát annak része kell, hogy legyen, meg ezek a termek úgy voltak megépítve, hogy elég kell, hogy legyen egy hangszer, hogy betöltse azt, amennyiben olyan játékos van, aki tudja a hangszerét használni.
0: Uh-huh. De most nyilván nem csak a Zeneakadémiára gondolok, hát jártadban keltedben rengeteg koncertet adsz a társaiddal, hogy általában jók a hazai koncerttermek?
4: Amit nagyon szeretek, különösen az a pécsi. Uh-huh. A pécsi koncertterem, a Kodály központ. Az nagyszerű akusztikájú terem.
0: Uh-huh. És itt Pesten van még olyan?
4: Hát a MIPA van még, nagy terem, ugye, akadémia. Uh-huh. Hát ahol még koncerteket szoktunk játszani, az a Pesti Vigadó például. Uh-huh. Ezek
0: azok patinás helyek.
4: Igen.
0: Hol dobban meg inkább a szíved, hogyha ezeket a koncerthelyeket nézzük?
4: Hát a szívem mindenhol megdobban, mert ide izgulok. Ja, és akkor gyorsabb.
0: Izgulós típus vagy?
4: Hát mindenki az. Hát ez egy olyan helyzet, ahol az ember nem tud, mint egy fakír ülni. Hát régen rossz lenne, hogyha az emberben nem menne föl.
0: Ez jogos, de hogy mennyi hibázási lehetőség van itt?
4: Hát amikor leülök, és ameddig ülök, addig bármikor hibázhat az ember, nem?
0: De szoktál?
4: Hát ember vagyok.
0: Na de ezt rajtad kívül bárki észreveszi? Szerinted a közönségben?
4: Hát engem zavar a legjobban. Aha. Általában. A hibáknak a mennyiségét lehetőleg csökkentse.
0: Aha. Mennyi időt vesz igénybe napi szinten a gyakorlás?
4: Hát ez most nekem ez egy ilyen trenírozás. Hát ott vagyok a MIPA-ban, én ott tudok gyakorolni, mert van a cselló szólamnak is külön terme, és ott nem zavarok senkit. Uh-huh. És akkor bemegyek délelőtt. Nem olyan nagyon korán, mert nem szeretek korán kelni. Uh-huh. De aztán estig ott vagyok. Hát szünetelek közben, kávét iszom meg. Uh-huh. Tehát nem folyamatosan, világos. De úgy ott vagyok benne, és akkor
0: egyébként
4: csinálom.
0: A MIPA-nak ezek a kisebb termei is jól szólnak? Tehát nem csak a nagy koncerten?
4: Ne, hát nincs ez a probléma. Uh-huh. De néha felszoktam lopózkodni a próbaterembe esténként, hogyha már nincs ott senki, kicsit kipróbálni, hogy szól az nagy terve. Uh-huh. Az nagy segítség.
0: Különleges kapcsolatod van a hangszerrel?
4: Mivel már 8 év óta nálam van, és én voltam az első, aki ezt bejátszotta, aki elkezdett ezen játszani, tehát tulajdonképpen a születésétől fogva velem van a cselló.
0: Akkor ezt szerint így mondják, hogy bejátszátok a hangszert?
4: Hát bejátszuk, igen. Uh-huh. Mert eleinte nem szól, ugye nehezen adja magát. Be kell játszani, be kell rezgetni.
0: Minél többet.
4: Minél többet, és minél jobban.
0: Na és amikor már sokadik tulajdonosa vagy egy hangszernek, az milyen?
4: Hát az
0: érzésben?
4: Meg más, hát én nem tudom ezt, mert nekem nincs ilyen hangszerem. De
0: nem
4: hát
0: is
4: az,
0: volt soha?
4: Nem. Uh-huh. De hát összeköti nyilván a valamilyen síkon a valahai tulajdonosokkal.
0: No, kedves hallgatóink, csak hogy el ne felejtjék, május 10-e, vasárnap, este 18 óra, a Zeneakadémia nagytermében a Szent István Filharmonikusok koncertje, Tündértánc. És ez már az ötödik előadása ennek a sorozatnak.
4: Igen, ez akkor ilyen bérletes.
0: hát itt mentek Csajkovszki nyomába is, tehát azt te tudod, hogy mi lesz még ott a program aznap este?
4: Igen, de azt én már csak hallgatom majd.
0: Na nem baj, de azért mondd el kérlek a közönségnek.
4: Csipke Rózsika meg a Hattyúktavának, tehát a balettzenéből lesznek részletek.
0: Izgalmas lesz egyébként az egész előadás a tiéd, de természetesen megspékelve Baráti Kristóf fog vezényelni.
4: Igen.
0: Bele többször játszottál már?
4: Hát úgy játszottam, hogy kísértük a zenekarral, amikor lemezt vettünk föl szeptemberben. Uh-huh. Saint-Saëns, Ravel műveket, meg ilyesmiket. Uh-huh. Meg olyan is volt, hogy én zenekarba játszottam, és ő dirigált.
0: Aha.
4: Egy növendékének a diploma hangversenyét.
0: Most beleütetted a bogarat a fülembe ezzel a lemez felvételel. Ez hogy zajlik egyébként egy klasszikus?
4: Hát ezt a műpába vettük föl, oda jöttek ki azok a hangmérnökök, meg a nem tudom kik, akik ezt csinálják.
0: Na és ilyenkor ez, ugye itt könnyű zenészek szokták ezt mesélgetni, hogy több sáv van, egy csomószor nem is találkozik a zenekar, mert külön veszik fel a hangszereket, ilyen a klasszikus zenében
4: nem,
0: nincs.
4: Nem, együtt veszük föl, persze.
0: És többször kell lejátszani?
4: Hát többször. Akkor mondják, hogy még, akkor csinálunk még egy tartalékot, egy biztonságra, aha, hogy legyen azért még egyszer.
0: Tehát akkor melós ez?
4: Hát fárasztó, igen.
0: Mennyi lemezen vettél részt?
4: Én nem sokon, azt hiszem kettő, ezen kívül volt még egy opera, az is a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral.
0: Uh-huh. Az izgalom, az koncert, vagy lemezfelvétel előtt?
4: Koncert. Van, de hát zenekarban nem olyan nagy a felelősség, hogy hát a szólistának igen, hogyha olyanokat veszünk föl, de hát most ott nem.
0: Na jó a téma,
4: figyelni amit kell,
0: felvetettél,
4: persze.
0: Gondolom, de hogy megoszlik a felelősség a zenekarban?
4: Hát hogyne, persze. Kivéve, hogyha ott szólót kell játszani. Tehát vannak olyan darabok, hogy van benne cselló szóló, akkor arra figyel jobban. Az nehéz feladat, hogy játszik az ember, ugye, mindenki ugye, tömegbe, és akkor egyszer csak na tessék.
0: Igen.
4: Így hirtelen ugye egyedül marad az ember, olyan, mint amikor elfogy alatt a talaj, de még fut.
0: Van kedvenc darabod?
4: Sok.
0: Tehát amikor te mondjuk nem játszol, vagy nem próbálsz, akkor például milyen zenét hallgatsz?
4: Hát a legtöbbször komoly zenét, de van, hogy könnyű zenét is.
0: Mi kapcsol ki igazán?
4: Hát a komoly zene, de kikapcsol, nem kapcsol ki, mondjuk azt nem is akarnám, hogy kikapcsoljon.
0: És akkor mi kapcsol be? Inkább azt kérdezem.
4: Hát a zene az folyamatosan, mivel gondolkozni kell, tehát úgy hallgatok zenét, hogy az én is dolgozom, tehát ez nem csak, hogy ez nem egy kikapcsolódás, a zenehallgatás, hanem az is egy...
0: De a felelősség az megvan-e benned, és ezt most olyan szinten kérdezem, hogy ugye itt, ahol majd szólóban lépsz fel a Zeneakadémia nagy termében a Szent István filharmonikusokkal, hogy biztos, hogy megvan az esélye annak, hogy valaki tőled hallja ezt a darabot majd először. És ezáltal lehet, hogy hozzád fog mindenfajta érzelmet, eseményt társítani, ami aznap veled történt, de ha te jó emléket és élményt adsz neki, akkor az egy életre megmarad benne, hogy azt tőled hallotta.
4: Hát erre még nem is gondoltam.
0: Hát pedig szerintem az összes létező alkotás, én azért mondom ezt így, mesélem mindig itt a vendégeknek, hogy a nemzet színészét, Molnár Piroskát kísértem fel ide a stúdióba, és megállított minket a liftben egy hölgy, mert ugye itt a Sláger FM szerkesztőségében, vagy a épületében több vállalkozás is működik, például egy fodrászat, és a fodrászatba jött a hölgy, és amikor meglátta Piroskát, azt mondta, hogy hadd köszönje meg azt a... És akkor bemondott egy 35 évvel korábbi darabot, még Kaposvárról, a Cseresznyéskertet, hogy az mekkora élmény volt neki, amikor ő éppen érettségizett. Tehát nem lehet tudni, hogy a színpadon mikor éred el, és mivel a közönséget. És azt hazaviszi magával, és hozzád fogja egy életre kötni. Azért ez felelősség.
4: Hát persze.
0: De az ember teszi a dolgát ösztönösen, és azért nem gondol ebbe bele?
4: Nem jó, ha ezen elkezdek filózni.
0: Ja, az még nagyobb.
4: Meg hát nem is én rám tartozik. Ha valaki el is visz belőle valamit, az nem az én dolgom, hanem az övé.
0: Jó, az igaz. De az, hogy a hatás az jó legyen, az meg a...
4: Az az én felelősségem.
0: Az a tiéd. Te mikor vittél haza utoljára valamit, ami rád hatással volt? Meg egyáltalán könnyen tudsz közönségé válni?
4: Persze, most éppen közeli, nem, pár nappal ezelőtt játszott a zenekarban, tagja voltam, mondjuk az nem ugyanaz, mert, de játszottak a Kelmen Barna meg a Fenyő Laci, Brahms kettős versenyt. Uh-huh. Nagyon jó volt. Tényleg nagyon jó volt.
0: Na és hogy nézed ilyenkor a koncertet? Tehát az, hogy tudsz-e hallgatóvá
4: hát
0: válni?
4: A próbán inkább. A koncerten már ugye nem, de a próbán azért figyeltem, hogy mit csinálnak ketten, és az nagyon tetszett.
0: És akkor nem az van, hogy te mennyivel másképp oldanál meg egy feladatot?
4: Ja, nem.
0: Nincs ilyen benned.
4: Nem. Hát ilyen szintű művészeknél hogy lenne. Hát
0: aha. Jó, oké, sose tudni.
4: Nem, van az interpretáció, amikor nem kell megszólalni, csak hallgatni.
0: Máté, megvan a mondás, hogy a jó társaságban repül az idő. Végén vagyunk, mert elrepült a mi időnk is, de sok csillogó szempárt kívánok ott neked. A Zene Akadémiában most vasárnap, május 10-én, vasárnap 18 órától, amikor a Szent István Filharmonikusokkal fogsz fellépni. De nézzék akkor a hallgatók azt, hogy hol lehet téged látni, igen, fellépni a zenekarral, és akkor ott találkozzunk. Köszönöm, hogy itt voltál. Tomasz Máté csellóművésszel beszélgettem, kedves hallgatóink. És Mátétól most elköszönök önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elköszönés erejéig még fogunk találkozni.
3: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Major Gyöngyinek és Rádi Vilmosnak, Thomas Máténak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Visszalépett az igazságügyi miniszteri jelöltségtől Mellétei Barna Márton. Változik a menetrend a Váci és az Esztergomi vasútvonalon. Zalaegerszegen is találtak azbesztel szennyezett zúzott követ. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Azonnali hatállyal visszalépett az igazságügyi miniszteri jelöltségtől Mellétei Barna Márton. Közölte, döntését Magyar Péter elfogadta, így szombaton nem tesz miniszteri esküt. Facebook bejegyzésében azt írta, az elmúlt 2 évben a Tisza jogi csapatának megszervezésén, a választási felkészülésen és a kormányzás előkészítésén dolgozott. Indoklása szerint a miniszterelnök jelöltel fennálló rokoni és baráti kapcsolat ugyan szakmai alkalmasságát nem kérdőjelezi meg, mégis úgy látja, hogy ez most gyengíteni a társadalmi konszenzust. Mellétei Barna Márton ugyanakkor országgyűlési képviselőként megkezdi munkáját a Tisza parlamenti frakciójában. Magyar Péter mára ígért bejelentést az új igazságügyi miniszter jelöltről. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója Révész János. A döntést a szervezet honlapján jelentette be, munkaviszonya június végén szűnik meg. Indoklása szerint az egészségügyi ágazat új politikai vezetése miatt tartja etikusnak, hogy mielőbb új főigazgató állhasson a szervezet élére. Leköszönő levelében hangsúlyozta, a következő kormányzati ciklusban az egészségügy 16 év után ismét miniszteri szintű képviseletet kap. Szerinte ez történelmi jelentőségű lehetőség, amely erősebb politikai támogatást és kedvezőbb feltételek megteremtését eredményezheti. A hétvégén jelentős menetrendváltozásra kell számítani a Váci és az Esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A Szobi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a keletiből vagy Vácról indulnak. A fővárosi szakaszon ritkábban közlekednek az elővárosi járatok. Tovább gyűrűzik az azbeszt botrány. Zalaegerszegen is azonosítottak azbeszttel szennyezett kővel borított parkolót és utakat. A megyében még több településen utak, bicikliutak és parkolók is szennyezettek lehetnek. Több helyen fóliával fették le ezeket az utakat. A kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek. A szennyezést először Szombathelyen azonosították, miután olyan zúzott kő került be az országba Ausztriából, ami jelentős mennyiségű azbesztet tartalmaz. Később Sopronban és Bozsokon is felmerült a szennyezett anyag használata, és Székesfehérváron is vizsgálják, hogy van-e az utakon azbesztes kőzúdalék. A Budapesti Közlekedési Központ május 11-e és 14-e között több napos programsorozattal csatlakozik a Közlekedési Kultúra Napjához. A budapestieket tematikus sétákkal és filmvetítésekkel várják, a cél pedig a fenntartható és biztonságos közlekedés népszerűsítése, valamint a közösségi közlekedés városformáló szerepének bemutatása. A nyitó esemény egy filmvetítés lesz a Kinomoziban, majd május 12-én a Magyar Kerékpáros Klub által kezdeményezett bringás reggelivel várják a bicikliseket a Rákóczi téren. Ma már sok napsütésre számíthatunk. Délelőtt fátyol felhők, délután néhány gomoly felhő lehet az égen, de csapadék ma már nem várható. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Szombaton és vasárnap igazi tavaszi idő lesz. A napsütést alig zavarják majd felhők. Szombaton 26, vasárnap akár 28 fok is lehet. Ideje elővenni a naptejet, ugyanis az UV-sugárzás erős lesz.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, két fantasztikus program a folytatásban, két különlegesség egyébként. Az egyik május 8-án pénteken este 20 órától a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében jön a Mörk. 4 hosszú év után végre visszatér a zenekar, méghozzá a Magyar Zeneházába, ott is a koncertteremben a 2024-es Still Dreamin' nagy lemez megjelenését követően önmagát hibernáló zenekart 2026-ban is csak néhány különleges alkalommal lehet majd elcsípni. Májusban például a Magyar Zeneháza színpadán egy igazán unikális Mörk élményben lehet része a közönségnek, ahol a megszólaló dalak a teljes diszkográfiából merítkeznek majd, de természetesen semmi nem pont úgy szólal majd meg, ahogy bármikor máskor. A Mörk varázsa, hogy a pillanat hullámain sodródva engedik utazni magukat minden koncerten, erre invitálják a közönséget is. Szkafandereket felhúzni, indulhat az űrséta. Ez lesz tehát 8-án, 9-én pedig másnap egy teljesen más műfaj Eszter Lánc mesezenekar. Délelőtt 10.30-tól, szintén a Magyar Zeneháza koncerttermében, Éjszaka a hangvillámban címmel. Az Eszter Lánc mesezenekar több mint 10 éve szórakoztatja a legfiatalabb közönséget. Humorral, jó muzsikával, kortárs versek, nagyszerű megzenésítéseivel és sok-sok játékkal. A zenekar vezető Kárász Eszter, akit innen csókoltatunk, hiszen visszajáró vendég a slágerkultban, most az ő sugárzó energiája még a leghátsó sorokban ülő fáradt felnőttekre is hat, száj nem marad legörbülve. Legújabb negyedik lemezük bemutató koncertjén is ezen a jól bevált úton kívánnak tovább haladni, kortárs versek helyett azonban ezúttal Eszter és zenésztársa Bata István tollat is ragadott, egy saját maguk által kitalált verses mesét írtak a zene nélkülözhetetlen szereplőiről, a hangszerekről.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Házkutatást tartottak az állami számvevőszék épületében. Egyelőre leállnak a budapesti Pázmány kampusz munkálatai. Hétvégén rendezik meg a MOM Sportban a Csakamentes tavaszi fesztivált. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Házkutatást tartottak és iratokat foglaltak le az ügyészség nyomozói az állami számvevőszék épületében, a Magyar Nemzeti Bankot érintő eljárással összefüggésben, írta meg a 24.hu. A portál megkeresésére a központi nyomozó főügyészség közölte, hogy a Magyar Nemzeti Bankot érintő, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés büntette miatt folyamatban lévő ügyben végeztek eljárási cselekményeket. Tisztázták azt is, hogy nem merült fel adat a dokumentumok elrejtésére vagy megsemmisítésének veszélyére. Tavaly éppen az ASZ feljelentése alapján rendeltek el nyomozást a Matolcsi György vezette MNB alapítványainak, elsősorban a Pallas Athéné Domus Meriti alapítvány gazdálkodásával kapcsolatban. Érvénytelenítette a Pázmány kampusz kivitelezésére kiírt közbeszerzést az Építési és Közlekedési Minisztérium, mert a projekt építési engedélyét a bíróságon megtámadták. A bíróság pedig annak hatályát felfüggesztette, közölte Facebook posztjában Pikó András, Józsefváros polgármestere. Így ezzel a lépéssel egyelőre leáll a helyi lakosok és az önkormányzat által is hevesen ellenzett bontás és építkezés a Palota negyedben. Pikó András szerint ezzel véget ért egy 5,5 éve tartó folyamat, amely figyelmen kívül hagyta a helyiek érdekeit, és most tiszta lappal indulhatnak új egyeztetések. A kormány még 2020-ban határozott úgy, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem a józsefvárosi Palota negyedbe költözik, az intézmény pedig ehhez ingyen megkapta a Magyar Rádió egykori épület együttesét. Hétfőn rendezik meg a MOM Sportban a Csakamentes tavaszi fesztivált, ahol két napon át minden a glutén, laktóz, cukormentes és vegán finomságokról szól. A cöliákia világnapjához kapcsolódva biztonságos alapanyagok, mentes édességek, pékárúk, fagylaltok és tavaszi újdonságok várják a látogatókat, mondta a Sláger FM-nek Herceg Andrea főszervező.
3: A Csakamentes Fesztivált 9. éve szervezzük, és szeretnénk az ételérzékenyeken segíteni, hogy megtaláljanak minden a glutén, cukor, laktózmentes alapanyagot, naturkozmetikumot, tisztítószereket, mindent meg is tudnak kóstolni, ezáltal ugye csak is olyan terméket tudnak hazavinni, ami valóban ízlik nekik. A hétvége alatt rengeteg szakember is várja a látogatókat, és ott helyben már lehet tanácsokat is kérni. Az egész fesztivál egy nagy családi esemény, a gyerekeknek különböző gyerekprogramok vannak, vannak animátorokkal, érkeznek az évmentes séfje győztesei is, akik szintén főzőbemutatóznak, úgyhogy ilyen izgalmas forgataggal találkozhatnak majd a hétvégén a Momsportban, akitől csak a mentes fesztiválra ellátogatnak.
2: Salzburg nyáron szigorú forgalomkorlátozást vezet be a történelmi belvárosban. Július elejétől a nyári hónapokban gyakorlatilag kitiltják a külföldi irányszámú autókat az óvárosból. A városvezetés ezzel a turisztikai főszezonban rendszeresen kialakuló közlekedési káoszt akarja mérsékelni. Az intézkedés naponta akár 1000 autóval is csökkentheti a belvárosi forgalmat. A belvárosban csak a salzburgi és közvetlen környékbeli rendszámokkal rendelkező járművek hajthatnak be. Kivételt kapnak a szállodai vendégek, az áruszállítók, a fogyatékkal élők, valamint azok, akik igazolni tudják, hogy a belvárosban dolgoznak. Visszatér a kellemes májusi idő. Változóan napos felhős időre készülhetünk. A nap első felében lesz több napsütés, számottevő csapadék ma sehol sem várható. Délután 22-24 fok körül alakul a hőmérséklet. Hétvégén kiránduló idő lesz. Menjenek a szabadba és élvezzék a napos gyengén felhős eget és a 25-27 fokos meleget.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: legnagyobb slágerek változatosan.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 9-én szombaton este 18 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán jön a Petőfi Band külön kiadás, mert hogy vers megzenésítésekkel érkeznek és saját dalokkal. A Zeneháza indulása óta küldetésének tekinti a vidéki magyar városok zenei életének bemutatását. A Város a Házban sorozat következő helyszíne Sopron, a leghűségesebb magyar város zenei életét bemutató fesztivál a házra jellemző sokszínűség jegyében fog zajlani, amelyet a Zeneháza Sopron városával közösen szervez egyébként. A fesztivál első szombati napján bemutatkozik a Petőfi Band, a Soproni Petőfi Színház művészeinek zenekara, valamint fellép a soproni születésű Sunny, aki zenekarával a 40-es, az 50-es évek Amerikáját idézi meg, rockabilly, rhythm and blues stílusban. Aztán vasárnap zenél majd a Fajkusz Banda, Sopron neves népzenekara is, előtte pedig vasárnapi muzsika, azaz polgári hangulatú kamarazenei koncert lesz a Sopronba vagy Sopronból házasodó nősülő zenészekkel, Szabó Marcellel, Lesták Bedő Eszterrel, hegedű művészekkel, valamint az ő kollégáikkal és pályatársaikkal. A Petőfi Band a Soproni Petőfi Színház társulatának tagjaiból áll, akikhez a zene és a próza egyaránt közel áll. 2022-ben vágtak bele a közös zenélésbe, amivel nagy magyar költőket hoznak közel a közönséghez. Kis Noro és Pap Attila két akusztikus gitárral kezdte az őket inspiráló költemények megzenésítését. E köré szerveződött végül egy zenekar. Hát pláne, hogy ezzel egy időben felkérést kaptak egy színész zenekar megszervezésére, Ragány Misa, akkori színházigazgató jó voltából. A hétfő zenekar minden tagja, Kis Noro, Pap Attila, Vida Mihály, Lakatos Levente, Simon Andrea, Szabó László és Kónyai Flórián, színházi és művészi ember. Találkozzanak velük ott a Magyar Zeneházában a Városliget szívében május 9-én.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Visszalépett az igazságügyi miniszteri jelöltségtől Mellétei Barna Márton. Változik a menetrend a Váci és az Esztergomi vasútvonalon. Zalaegerszegen is találtak aszbesztel szennyezett zúzott követ. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Azonnali hatállyal visszalépett az igazságügyi miniszteri jelöltségtől Mellétei Barna Márton. Közölte, döntését Magyar Péter elfogadta, így szombaton nem tesz miniszteri esküt. Facebook bejegyzésében azt írta, az elmúlt két évben a Tisza jogi csapatának megszervezésén, a választási felkészülésen és a kormányzás előkészítésén dolgozott. Indoklása szerint a miniszterelnök jelöltel fennálló rokoni és baráti kapcsolat ugyan szakmai alkalmasságát nem kérdőjelezi meg, mégis úgy látja, hogy ez most gyengíteni a társadalmi konszenzust. Mellétei Barna Márton ugyanakkor országgyűlési képviselőként megkezdi munkáját a Tisza parlamenti frakciójában. Magyar Péter mára ígért bejelentést az új igazságügyi miniszter jelöltről. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója Révész János. A döntést a szervezet honlapján jelentette be, munkaviszonya június végén szűnik meg. Indoklása szerint az egészségügyi ágazat új politikai vezetése miatt tartja etikusnak, hogy mielőbb új főigazgató állhasson a szervezet élére. Leköszönő levelében hangsúlyozta, a következő kormányzati ciklusban az egészségügy 16 év után ismét miniszteri szintű képviseletet kap. Szerinte ez történelmi jelentőségű lehetőség, amely erősebb politikai támogatást és kedvezőbb feltételek megteremtését eredményezheti. A hétvégén jelentős menetrendváltozásra kell számítani a Váci és az Esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a Nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a Veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A Szobi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a keletiből vagy Vácról indulnak. A fővárosi szakaszon ritkábban közlekednek az elővárosi járatok. Tovább gyűrűzik az aszbeszt botrány. Zalaegerszegen is azonosítottak aszbesztel szennyezett kővel borított parkolót és utakat. A megyében még több településen utak, bicikliutak és parkolók is szennyezettek lehetnek. Több helyen fóliával fették le ezeket az utakat. A kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek. A szennyezést először Szombathelyen azonosították, miután olyan zúzott kő került be az országba Ausztriából, ami jelentős mennyiségű aszbesztet tartalmaz. Később Sopronban és Bozsokon is felmerült a szennyezett anyag használata, és Székesfehérváron is vizsgálják, hogy van-e az utakon aszbesztes kőzúdalék. A Budapesti Közlekedési Központ május 11-e és 14-e között több napos programsorozattal csatlakozik a Közlekedési Kultúra Napjához. A budapestieket tematikus sétákkal és filmvetítésekkel várják, a cél pedig a fenntartható és biztonságos közlekedés népszerűsítése, valamint a közösségi közlekedés városformáló szerepének bemutatása. A nyitó esemény egy filmvetítés lesz a Kinomoziban, majd május 12-én a Magyar Kerékpáros Klub által kezdeményezett bringás reggelivel várják a bicikliseket a Rákóczi téren. Ma már sok napsütésre számíthatunk. Délelőtt fátyol felhők, délután néhány gomoly felhő lehet az égen, de csapadék ma már nem várható. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Szombaton és vasárnap igazi tavaszi idő lesz. A napsütést alig zavarják majd felhők. Szombaton 26, vasárnap akár 28 fok is lehet. Ideje elővenni a naptejet, ugyanis az UV-sugárzás erős lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel, értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjobbával, mindig mondom. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András, hogy köszönöm, hogy itt vannak. Azt meg még inkább, hogy Kovács Vecei Fanni meglátogatott itt a stúdióban, már rég találkoztunk.
2: Igen, rég találkoztunk, voltál, köszöntöm neked. A hallgatókat.
1: A Karinti Színház oszlopos tagjaként köszöntelek. És miután mi tényleg a legfrissebb kulturális újdonságokkal foglalkozunk ebben a műsorban, hát van egy olyan mérföldkő, mondhatom ezt? Az életedben, amit a te direktorod, az igazgatód, Toll Tamás már néhány héttel ezelőtt azért megszellőztetett. Hogy egy olyan elismerésben részesül, megkaptad, vagy csak előtte állunk?
2: Még nem kaptam meg, majd május 28-án.
1: De hogy meg fogod megkapni, igen. Hiszen ezt már elmondta az éterben. Hogy állsz a díjakkal?
2: Még sehogy.
1: Ez az első?
2: Ez az első. Egyszer kaptam már egy Lipót díjat Nyíregyházán, a Móricz Zsigmond Színházban. Ez egy ilyen belsős díja. Az évadzárón szokták kiosztani. Ez akkor történik meg, hogyha egy előadásmentés történik a színész részéről, tehát akkor egy beugrást követtem el, és emiatt kaptam meg a Lipót díjat, de annak is már nagyon örültem, és arra se számítottam, úgymond, de hát ez most egy igen, jól mondtad, ez egy mérföldkő az én.
1: Elmondjuk a díjat, mert azt még nem mondtuk
2: így
1: el.
2: Így van, ez egy Sós Imre díj, ez a Maszk Színész Egyesületnek a pályakezdőknek egy díja, igen, és Csabai Csongorral kaptuk ezt idén kettel, minden évben egy-egy fiatal, még nem 5 éve a pályán lévő színész kapja, és hát ez egy nagyon nagy meglepetés volt a számomra, mert tényleg nem számítottam arra, meg egyáltalán nem is gondolkodtam díjakban, valahogy így nem éreztem azt, hogy annyira így benne lennék.
1: Csak tetted a dolgodat?
2: Így van, én dolgoztam. Nem éreztem azt, hogy benne lennék ebben a nagy körforgásban, ami van. Én nem sokat forgatok, szóval nem gondoltam tényleg azt, hogy erre egyáltalán lehetőségem lesz, hogy egy ilyet megkapjak, és ezért volt elképesztően nagy meglepetés. És hát...
1: Pedig azért teszed a dolgodat, most hiába mondod, hogy annyira nem, de hát tulajdonképpen amióta a társulata van a Karinti Színháznak, azóta rengeteg darabban.
2: Így van. És dolgozol. Hát ez egy kis társulat, és ez egy kis színház, 220 nézőt teres. És
1: annál intimebb.
2: Így van, ez egy nagyon intim meg tér, bájosabb. És hát az is van, hogy nem vagyunk olyan sokan a színpadon általában, tehát hogy meg tudnak találni olyan nagyobb szerepek, nagyobb feladatok, kevés szereplős darabokban játszunk, és nagyon sok színű feladattal találkoztam ez a 3 év alatt. És
1: hát valószínűleg ezt ismerték el.
2: Így van.
1: Ebben
2: így
1: a díjban. Sós Imre megvan, hogy,
2: így van, persze,
1: hogy ki volt, meg milyen igen. Sorsa volt
2: így
1: egyébként?
2: Így van. Én még gyerekkoromban a Ludas Matyit, azt velem. Így van. És azt többször is megnéztem azt a filmet, és nagyon-nagyon elképesztő volt az ő alakítása.
1: Azért ez több szempontból fontos szerintem ez a díj. Egyrészt fontos azért, hogy az ő neve fennmaradjon, és hát nem elvéve természetesen a te dicsőségedet, mert ezt a díjat, aki kitalálták, szerintem több funkciósra tervezték ilyen szempontból. Egyrészt, hogy a Sós Imre neve egyáltalán az utókornak is mondjon valamit, vagy tovább vigye. De ebben te is részese vagy.
2: Így van.
1: Aki ezt megkapod a társaddal együtt.
2: Igen.
1: Hogy
2: igen.
1: Közösen viszitek tovább, miközben természetesen Kovács Vecei Fanni sem halványul el a tevékenysége ebben az egészben. Mit szól a környezeted? Rokonok, barátok, ismerősök.
2: Nagyon örültek, és tényleg azt éreztem, hogy így pár napig utána ilyen mámorban úsztam, és valahogy nyilván ez egy színésznek, azt érzem, hogy tud egy ilyen önbizalom löketet adni, azért én sokszor hajlamos vagyok arra, hogy elbizonytalanodjak abban, hogy érvényes-e az, amit csinálok, vagy egyáltalán, hogy való vagyok-e erre a pályára egyáltalán, hogy tényleg tudom-e azt 100%-osan képviselni, amit én érzek és gondolok a színpadon, és ezt minden este véghez vinni, és hát sokszor elbizonytalanodok ebbe. Igen. Hát pedig sokszor, sőt, nekem így általában az alap érzetem. Nagyon kevésszer érzem azt, hogy valamit jól eltalálok, vagy valamit
1: Na de hát ott vannak melletted a kollégák.
2: Így van, és ők mindig bíztatnak, és mindig tényleg mazgató. A környezetem is, hogyha nagyon sok barátaimmal is, kollégákkal mi mindig megyünk egymást nézni, és mindig szurkoló közönség vagyunk a másiknak, és ez szerintem nagyon fontos, hogy úgy üljünk be egy előadásra, hogy azt, hogy hajrával a másik Aha. ember felé, kollégák felé, és ez így nagyon előrevívő dolog, de hát sokszor elbizonytalanodom magamba, és hát ez a díj, ez pont arra erősített rá, hogy nyugodjak egy picit meg, vegyek 3 nagy levegőt, és menjek tovább ezen az úton, mert valószínű úgy is, hogy nem gondoltam, hogy ezt egyáltalán észreveszik, észrevették, és ez elképesztően jó érzés.
1: Hát de csak ezért csinálja, nem? Az ember, hát nem akarok helyetted, mert csak te állsz a színpadon, de nem a hatás a lényeg?
2: De, abszolút.
1: Egy hatást érjen estéről estére?
2: Igen, és az is nagyon érdekes, hogyha például most az egyik előadásunk után szokott lenni feldolgozó foglalkozás, ez a fiú előadás után, és nagyon-nagyon jó közvetlenül az előadás után olyan visszajelzéssel szembesülni, amit nem is gondoltunk volna. Tehát, hogy tényleg olyan pontokra hatunk néha, amit talán nem is volt úgymond kitűzött cél, de mégis elért valamit, és ez elképesztő jó érzés.
1: Mit jelent a feldolgozó? Csak hogy értsék a hallgatók is.
2: Ez egy olyasmi, mint nem közönség találkozó, mert...
1: De mégis picit. Tehát ott marad a közönség?
2: Ott marad a közönség, igen, akinek Aha. van kedve, az ott tud maradni, és Panyi Ágnes mentálhigiénés szakemberrel, aki a színházban dolgozik, és Váradi Szabolcssal van egy ilyen beszélgetés, és igazából ez olyan, mint egy ilyen csoport foglalkozás, egy ilyen kis utazás, hogy egyáltalán az előadás kapcsán amilyen gondolataik nekik születtek, azokat elmondják, és akár meg is beszélik ezt azzal a szakemberrel, ugye, aki ott van, és egy ilyen vezetett beszélgetés, és akár még ilyen kis feladatok is vannak, hogy valamilyen saját élményből leírni dolgokat, és ezek szerintem nagyon hasznosak tudnak lenni egyáltalán.
1: Hát komoly útravalót adnak.
2: Így van.
1: A közönségnek.
2: Így van.
1: De ott maradsz mindig végig?
2: Egyszer tudtam ott maradni, és elképesztően jó élmény volt. Most 3-szor játszottuk, azt hiszem, ezt az előadást még eddig, nagyon friss, de az nagyon-nagyon érdekes élmény volt. Nem mindig érzem azt, hogy előadás után ott tudok maradni, és végig tudom ezt így lelkileg még vinni, mert nem mindig érezzük úgy a színészekkel, de az egy elképesztő jó élmény volt.
1: Most így májusban már lassan az évad felé közeledünk, ezt kijelenthetjük. Milyen volt ez az évad a többihez képest számodra?
2: Pont ez az előadás kapcsán, ezt januárban mutattuk be Florian Zellernek a Fiú című darabját. Ilja Bocsárnikovsz rendezte, és ez a Kőszegi Várszínházzal egy koprodukció volt, és januárban bemutattuk ott, és februárban pedig itt a Karinthy Színházban. nagyon nehéz utazás volt. Ugye mi tavaly előtt megcsináltuk az Anya című darabot.
1: Igen.
2: Nagy Kálózi Eszter főszereplésével, és hát valahogy ez annak a nem is folytatása, de
1: egy válasz.
2: Igen, ez egy trilógiának az egyik része. És már ugye tudtuk előre, hogy milyen történettel fogunk találkozni. Ez egy fiúnak a kamaszkorát felölelő történet, olyan dolgokkal küzdik, ami talán nem olyan mindennapos, hogy ezzel így tudjunk mit kezdeni, öngyilkosságra hajlamos és ilyesmi kérdések feszegetik egyáltalán, hogy mi az élet értelme, hogy ő neki mi a célja az életben, és...
1: Hát nem egy könnyű téma.
2: Nem egy könnyű, így van, és nagyon Iljával általában ilyen műhely munka folyik, mindenki minden próbán ott van, sokat beszélgetünk, sokat elemezzük a helyzeteket, hogy egyáltalán hogy tud egy előadás úgy megszületni, hogy nem feltétlenül az általános vagy hát kis reál szituációkban, hanem valahogy egy másik síkon, kicsit másfajta, elemeltebb játékstílussal, szóval nagyon megterhelő próba folyamat volt, főleg úgy, hogy már elkezdtük augusztusban, tehát ez körülbelül fél évig velünk volt ez a történet, és még akkor volt, hogy félretettük, mert akkor még nem mutattuk be ugye a Karintiban, hanem Kőszeg volt a bemutató, aztán elővettük, megint belemerültünk ebbe az egész világba, de szerintem egy nagyon-nagyon érdekes és furcsa humorral, kicsit fekete humorral rendelkező előadás, és most az évadban utoljára egyébként ez most 7-én lesz, este 6 órától, és pont azért 6 órától, mert utána, hogy legyen több idő erre a feldolgozó foglalkozásra.
1: Azt mondd el, kérlek, mert ennek az egésznek a lélektana azért fura, hogy bemutatsz valamit Kőszegen, és aztán elhozzátok Pestre is. Van-e és volt-e különbség a két premier között?
2: Volt különbség, én nagyon azt éreztem, de ott is egy nagyon nagy siker volt az előadás, de lehet, hogy a kőszegi közönség inkább a vígjátékokhoz van hozzászokva, nyilván így a nyári produkciók miatt is, és hát éreztünk egyfajta erős, csöndes figyelmet, tehát valahogy éreztük azt, hogy jönnek velünk, és hát aztán a Tapsnál persze azt éreztük, hogy tényleg töretlen sikere van ennek, de ott egy picit megijedtünk, hogy hoppá, lehet, hogy nem ehhez vannak hozzászokva, de szerintem nagyon-nagyon jól vették.
1: És ez egyébként megy tovább Kőszegen is?
2: Fogjuk még játszani ott, igen. Fogjuk még játszani, nem olyan rendszerességgel, mint itt a Karintiba, de még fogjuk.

0: azt a kulcsot, hogy oké, ez most itt ebben a térben hogy működik, és hát nyilván a nézőknek az összetétele is más, ezért ők is valahogy máshogy viszonyulnak szerintem a vendégjátékokhoz, vagy pedig azokhoz a színészekhez akár, akiket még nem ismernek annyira. Úgyhogy érdekes lesz most majd visszamenni Kőszegre, mert nyáron lesz még egy bemutató, a Jutalomjáték című darab, és annak is Kőszegen lesz a bemutatója, az már kint a Várszínháznak az udvarában. Úgyhogy nagyon, nagyon várom, hogy milyen lesz visszatérni.
1: Aztán még vissza kell térnetek a Karintiba is, az új évadnál. Ilyenkor már publikus, hogy mi lesz az új évadban?
0: Félig publikus, félig még nem, még évadhirdetés nem történt.
1: Nem volt, oké. Okay. Csak annyit mondj, hogy lesz elfoglaltság megint?
0: Lesz. Okay. Lesz, így van. Sok
1: izgalmas feladatok lesznek?
0: Izgalmas feladatok, abszolút. Igazából az egyik, azt el is mondhatom, mert ez már majdnem megvalósult egyszer a Karinti Színházban. Ez a Sirály című darab lesz, és Ninát fogom alakítani, és hát két évvel ezelőtt is, amikor majdnem bemutatásra került, akkor nagyon-nagyon megijedtem tőle, mert szerintem ez így nagyon nehéz, és nagyon összetett, és hát tényleg egy kalandos szerep, és azt érzem, hogy most talán ez így két évvel később, most talán jobban készen állok rá, mint akkor álltam, és valahogy lehet, hogy úgy is jött most jól ki a lépés, hogy most fogjuk elővenni és bemutatni.
1: Semmi nincs akkor ezek szerint véletlenül a színházban
0: így
1: sem.
0: Van. Hiszek a sorsszerűség.
1: Aha, na, szuper. Az előre vitt mindig egyébként?
0: Úgy érzem, hogy igen. Nem, próbálok nem megakadni ilyen helyzetekbe, hogyha valami nem úgy történik, ahogy azt előre elképzeltem. Próbálok abból valamit tanulni, és valahogy úgy tovább menni, hogy akkor ez biztos, hogy nem véletlenül történt.
1: És a csapatban, a társulatban való létezést, azt szereted?
0: Nagyon. Nagyon. És pont azért is, mert nagyon, nagyon, ez a három év alatt azért úgy érzem, hogy nagyon jól összeszoktunk. Ismerjük egymást, tudjuk a másiknak a kis rezdüléseit, már kb. Azért így mindenki mindenkivel játszott együtt, és közben meg az is mindig érdekes, hogyha, és izgalmas, hogyha jönnek vendégszereplők hozzánk, és az van, hogy egy nagyon befogadó kis csapat vagyunk, és úgy érzem, hogy mindenki, aki külsősként jön hozzánk, boldogan jön vissza játszani is, és szeret velünk.
1: Hát mondom én, hogy bája létezni. Van annak a színháznak.
0: Így van, így van. Szóval abszolút ez a társulati létezés, ezt én valahogy ilyen biztonságos dolognak érzem, és szeretem is.
1: Hogy mész manapság a 11. kerület felé, ilyen otthonérzéssel?
0: Így van, persze. Azt érzem, hogy most Kispestről járok be, és mindig azt érzem, hogy hát van a két otthonom. Az egyik az Kispesten, a másik meg bent a Karinti Színházban, a kis öltöző sarok, ahol szoktam üldögélni, és már néha fél ruhatáram bent van, és azt mondom, hogy oda inkább beugrok, hogyha nem tudok hazamenni. Szóval így abszolút jó érzések.
1: És a társulatban is egy ilyen családérzet van?
0: Így van, így van. Ezt na, így ez a három év alatt nagyon szépen kialakult. Már tudjuk a másikról, hogyha nem tudom, nem lehet hozzászólni. Aha, éppen most.
1: Ez,
0: hát igen, nálam is van néha. Szóval abszolút érzékeljük a másiknak a kicsi rezdüléseit, és hát ez a színpadon is azt érzem, hogy a nézők is érzik, és azért is járnak szerintem vissza, mert egy nagyon kis szeretett gombóc van általában a színpadon, hogyha mi így ott létezünk, úgyhogy én ezért is szeretek.
1: De te hány darabban vagy most párhuzamosan?
0: Most azt hiszem 8 futóerőt.
1: Az szép.
0: Igen.
1: Az szép.
0: Igen.
1: Mennyit játszol egy hónapban?
0: Körülbelül 10-et. Nem játszom minden este. Nehéz ennyi előadást repertoáron, vagy repertoára tűzni,

0: tehát azt főleg ennyi vendégművésszel nagyon nehéz az egyeztetés. Azt,
1: és akkor ott nagyon sokszor kellenek felújító próbák is?
0: Így van, így van, így van. Akkor hát általában előadások előtt az mindig szokott lenni, vagy csak szövegösszemondó, vagy ilyesmi. Például most egy beugrásom is volt, még októberben a Lököttek című darabban vettem át egy szerepet Georgi Tetenki dalmától, és hát most azt játsszuk elég sokszor, és azzal is nyáron megyünk is tájolni több helyre, és az is egy ilyen izgalmas feladat volt, hogy már egy megszokott csapatba, hogy kerülök én bele.
1: Jónak ígérkezik a nyár? Meg izgalmasnak?
0: Jónak.
1: Jónak.
0: Hát akkor így kívánom, a kőszegi bemutatóval így pláne. Biztos, hogy nagyon.
1: Na, de előtte ott lesz még a díjátadó is.
0: Így van.
1: Ami a szívből gratulálok neked.
0: Köszönöm szépen.
1: A Sós Imre díjhoz. Hát kedves hallgatóink, tegyék meg önök is. Kovács Vecei Fandit, gondolom az összes közösségi oldalon megtalálunk?
0: Így van, persze.
1: Úgyhogy ott még akár írhatnak is neked.
0: Persze,
1: gratulálunk.
0: Köszönöm
1: üzeneteket,
0: szépen.
1: Azt a sok-sok energiát, amit beleteszel a imádott hivatásodba, azt a figyelmükkel viszonozzák. Az a legtöbb, amit tehetnek, ugye? Sok csillogó szempárt néked mindenhol, ahol csak felléptek, akár Kőszegen, akár Budapesten, vagy bárhol tájoltok a Karintival.
0: Köszönöm szépen.
1: És csók az egész társaságnak, meg a társulatnak.
0: Átadom.
1: Minden az éterből. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm.
1: Kovács Vecei Fannival beszélgettem, kedves hallgatóink, és Fannitól most elköszönök önöktől, még nem folytatódik a műsor. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéged, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Házkutatást tartottak az állami számvevőszék épületében. Egyelőre leállnak a budapesti Pázmány kampusz munkálatai. Hétvégén rendezik meg a MOM Sportban a Csakamentes tavaszi fesztivált. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Házkutatást tartottak és iratokat foglaltak le az ügyészség nyomozói az állami számvevőszék épületében a Magyar Nemzeti Bankot érintő eljárással összefüggésben, írta meg a 24.hu. A portál megkeresésére a központi nyomozó főügyészség közölte, hogy a Magyar Nemzeti Bankot érintő, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés büntette miatt folyamatban lévő ügyben végeztek eljárási cselekményeket. Tisztázták azt is, hogy nem merült fel adat a dokumentumok elrejtésére vagy megsemmisítésének veszélyére. Tavaly éppen az ASZ feljelentése alapján rendeltek el nyomozást a Matolcsy György vezette MNB alapítványainak, elsősorban a Pallas Athéné Domus Meriti alapítvány gazdálkodásával kapcsolatban. Érvénytelenítette a Pázmány kampusz kivitelezésére kiírt közbeszerzést az Építési és Közlekedési Minisztérium, mert a projekt építési engedélyét a bíróságon megtámadták, a bíróság pedig annak hatályát felfüggesztette, közölte Facebook posztjában Pikó András, Józsefváros polgármestere. Így ezzel a lépéssel egyelőre leáll a helyi lakosok és az önkormányzat által is hevesen ellenzett bontás és építkezés a Palota negyedben. Pikó András szerint ezzel véget ért egy 5,5 éve tartó folyamat, amely figyelmen kívül hagyta a helyiek érdekeit, és most tiszta lappal indulhatnak új egyeztetések. A kormány még 2020-ban határozott úgy, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem a józsefvárosi Palota negyedbe költözik, az intézmény pedig ehhez ingyen megkapta a Magyar Rádió egykori épület együttesét. Hétfényén rendezik meg a MOM Sportban a Csakamentes tavaszi fesztivált, ahol két napon át minden a glutén, laktóz, cukormentes és vegán finomságokról szól. A cöliákia világnapjához kapcsolódva biztonságos alapanyagok, mentes édességek, pékáruk, fagylaltok és tavaszi újdonságok várják a látogatókat, mondta a Sláger FM-nek Herceg Andrea főszervező.
4: A Csakamentes Fesztivált 9. éve szervezzük, és szeretnénk az ételérzékenyeken segíteni, hogy megtaláljanak minden a glutén, cukor, laktózmentes alapanyagot, naturkozmetikumot, tisztítószereket, mindent meg is tudnak kóstolni, ezáltal ugye csak is olyan terméket tudnak hazavinni, ami valóban ízlik nekik. A hétvége alatt rengeteg szakember is várja a látogatókat, és ott helyben már lehet tanácsokat is kérni. Az egész fesztivál egy nagy családi esemény, a gyerekeknek különböző gyerekprogramok vannak animátorokkal, érkeznek az év mentes séfje győztesei is, akik szintén főzőbemutatóznak, úgyhogy ilyen izgalmas forgataggal találkozhatnak majd a hétvégén a Momsportban, akikkel csak a mentes fesztiválra ellátogatnak.
3: Salzburg nyáron szigorú forgalomkorlátozást vezet be a történelmi belvárosban. Július elejétől a nyári hónapokban gyakorlatilag kitiltják a külföldi rendszámú autókat az óvárosból. A városvezetés ezzel a turisztikai főszezonban rendszeresen kialakuló közlekedési káoszt akarja mérsékelni. Az intézkedés naponta akár 1000 autóval is csökkentheti a belvárosi forgalmat. A belvárosban csak a salzburgi és közvetlen környékbeli rendszámokkal rendelkező járművek hajthatnak be. Kivételt kapnak a szállodai vendégek, az áruszállítók, a fogyatékkal élők, valamint azok, akik igazolni tudják, hogy a belvárosban dolgoznak. Visszatér a kellemes májusi idő. Változóan napos felhős időre készülhetünk. A nap első felében lesz több napsütés, számottevő csapadék ma sehol sem várható. Délután 22-24 fok körül alakul a hőmérséklet. Hétvégén kiránduló idő lesz. Menjenek a szabadba és élvezzék a napos gyengén felhős eget és a 25-27 fokos meleget.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatos.

0: A Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. Arany Kovács Rozália meg jó régóta hatással van a környezetére, ő a ritka genetikai betegségek tapasztalati szakértője, amit majd mindjárt elmond, hogy pontosan mit jelent, de szerintem benne van minden a titulusban. Örülök neked, már rég láttalak.
2: Nagyon szépen köszönöm, András, a lehetőséget. A ritka genetikai betegségek tapasztalati szakértőjét egy cikkben, még a Covid alatt több olyan cikk jelent meg rólam, ahol ugye nem találkoztam a szerkesztőkkel, meg az írókkal, és ott az egyik őjük tapasztotta rám, pont azért, mert ugye tapasztalati szakértő az, aki valamin aki átment, éli, aki éli. Azon átment, igen, így igen. Van, vagy ugye a saját élet tapasztalatából tud valamit pontosan. És hát ugye miután az én történetem tulajdonképpen arra épül fel, és az egész munkásságom is arra épül fel, hogy nekem 39 kemény, állandó évembe került az, hogy elmondjam az orvosoknak, hogy higgyék el, nem csak beképzelem a fájdalmaimat, nem csak én okozom a különböző problémákat, hanem valami komoly gond van az egészségemmel. Ezért lettem tapasztalati szakértő, hiszen azért a 40 évet azt el tudom magyarázni másfél percben, és tudok segíteni azoknak, akik jelenleg mondjuk küzdenek a házi hát orvosaikkal.
1: Hiteles, ugye?
2: Hát nem kicsit hiteles, így van.
1: No, hát lehet is veled a főváros legkülönbözőbb rendezvényen és pontjain találkozni, nyilván minden profilba illik, hogy ilyen fura szavakat használják. Most nemrég a Zuglóban volt egy esemény, ahol szintén ott voltál és beszéltél is a missziódról. Ugye ez már misszió, ugye több ez, mint az, hogy valaki a saját hát boldogulását, gyógyulását, nem tudom milyen szavakat használjak, amivel nem bántalak meg, de ugye pontosan érzed, hogy itt mindent jó szándékkal
2: igen,
1: mondok.
2: Igen.
1: Szóval, hogy sokkal több lett ez annál, mint hogy csak saját magadért harcolj. És mindennel, még a hajviseleteddel is másokért állsz ki. Most éppen kék minden rajtad.
2: Hát most igen, egyébként azt el kell mondanom, hogy én nem erre a pár éve kitalált kék folyamatra ültem fel, hanem a kék rózsát, mint fogalmat, én még a 80-as évek közepén találtam ki saját magamnak, hogyha akár vállalkozó leszek, akár alapítványom lesz, az biztos, az hogy lesz a kék rózsa lesz. Aztán nem lett egyik sem, viszont az ismeretterjesztő projektemnek lett ez a neve, és a helyzet az, hogy most már ott tartunk, hogy a rengeteg ismeretterjesztő anyagból, mert tényleg azért ez alatt az 5,5 év alatt azért rengeteg irodalmat, rengeteg elérhető írott anyagot készítettem, tehát ha valaki rákeres a nevemre, akkor azért eltölthet vele a Google-on egy olyan 5-6 órát biztosan uh-huh. Elérhető anyagokra, így van. Ebből lett egy A Kék Rózsa program nevezetű egészségügyi, hát nem azt mondom, hogy tanács, de egy jól megfogalmazott program, amit tulajdonképpen már el is juttattam. Az előző rendszerben is az egészségügyi vezetésnek, és a mostaniaknak is már elküldtem. Van visszajelzésem arról, hogy rendszerbe rakták, tehát ha téma lesz, akkor nagy valószínűséggel figyelembe is fogják venni.
1: Hogyan tekintenek rád, Rozia, ők? Hogy ki vagy te a sokak nevében felszólaló?
2: Ezt tőlük kellene megkérdezni, de még nem találkoztam velük személyesen, egyedül Bódis Krisztával, hiszen őt évekkel ezelőtt, mint dokumentumfilm rendezőt ismertem meg, hiszen 2024-ben a Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon úgy vettem részt azon a programon, ahol ugye bemutattak olyan projekteket, olyan társadalmi együttműködéseket, amikről érdemes lenne dokumentumfilmet forgatni, és ott találkoztunk személyesen, azóta is tartjuk a kapcsolatot. Tehát ő az, aki tőlem személyesen dedikálva kapott egy ilyen anyagot, és csak annyit tudott mondani, hogy köszönöm szépen, és amikor lesz rá lehetőségem, akkor mindenképpen tovább fogom adni. nem tudom, mit gondolnak rólam, hiszen még nem találkoztam velük személyesen, de reményeim szerint értik azt, hogy az, amit én kitaláltam, az, amit én leírtam, az egy olyan együttműködés tulajdonképpen a betegek, tehát én egy beteg vagyok, egy beteg oldal tudok megmutatni nekik, és az egészségügyi oldal között, ami tulajdonképpen egy olyan konszenzus, ami mindenkinek jó. Hiszen a
1: aha, jó, szabad ne feled is, bocsáss meg, Rozi, csak azért szeretném, hogyha elmondanánk azoknak a hallgatóknak, akik még nem láttak, vagy nem hallottak veled kapcsolatban beszélgetést, nálam is elmondtad már, a reggeli műsorban is többször, de itt a slágeren, de egy újszülöttnek tudod jól minden, minden új, úgyhogy mi a te pontos betegséged?
2: Az enyémet úgy hívják, hogy mitokondriális miopátia, és azért nagyon nehéz diagnózist adni róla, mert hogy a tünetei teljesen általánosak, tehát magas vércukor, magas vérnyomás, izomfájdalmak, vannak olyan területek.
1: Napi szinten egyébként?
2: Igen, vagy visszatérő, és nem indokolható. Tehát, hogy nincs valami, ami kiváltja ezt, egyszerűen csak azt érzed, hogy nagyon-nagyon fáradt vagy éppen nagyon komoly koncentráció hiány. Tehát, hogy miért csinálod a dolgodat, és egyszer csak teljesen kiürül az agyad, és nem érted, hogy mi történt. Uh-huh. Szóval, hogy miután ilyen nagyon általános tünetei vannak, ezért miután az általános vizsgálatokat lefutották, jó esetben ugye, utána általában az van, hogy akkor pszichiátria, hiszen fizikálisan semmi eltérés nincs, és hát én azt szeretném meghonosítani, vagy azt szeretném elérni, mind a beteg oldalról, tehát, hogy a betegek is fogadják el, hogy vannak olyan betegségek, amiket azért hívunk ritkának, mert hogy keves embert érint, viszont ma már a tudomány áll ott, vagy tart már ott, hogy több mint 10 000 ritka genetikai betegséget voltak képesek meghatározni. És nem csak, hogy képesek voltak meghatározni, hanem van rá, ha gyógymód nem is, de szinten tartó kezelések vannak. Uh-huh. Tehát minél hamarabb van tűpontos diagnózis, és ez legyen bármilyen ritka betegség is, annál hamarabb fogod tudni jó minőségben élni az életedet. És ez nem NEAK vagy nem NEAK kérdése. Természetesen azt mindig el kell mondani, hogy miután mi kevesen vagyunk, ezért sokkal drágábbak a mi elérhető kezeléseink. Ellenben megint csak azt tudom mondani, hogy sokkal olcsóbb hamar diagnózist adni mondjuk 15-20 vizsgálat után, és ugye erről szól a Kék Rózsa program is, hogy ezt nem én határozom meg, hanem mondjuk ültessék össze a 6 genetikai, ritka genetikai beteg intézet vezetőjét, és mondják azt nekik, hogy tessenek nekünk összeállítani azt a maximum 20 vizsgálatot a teljes labortól a PET-CT-ig, amire azt mondják, hogy ez a beteg akkor teljesen ki van vizsgálva. És ha az alapján nem kap diagnózis, tehát ott nem találnak semmit, akkor a 21. vizsgálat legyen az, hogy akkor beküldöm a genetikai intézetbe, ami TB alapon én azt mondom, hogy maximum másfél-két év. Ha valaki azt mondja, hogy zsebből ki akarja fizetni, akkor maximum 3 hét alatt megvan a tűpontos diagnózisa, és ez nem 2-3 millió forint, hanem miután én több magánszektorbeli vállalattal is beszéltem már, azt mondták, hogy ez kihozható maximum 1 millió forintból ezek az alapvizsgálatok. És utána azt mondani, hogy oké, mi letudtuk az összes alapvizsgálatát, itt a beutalója, menjen minél hamarabb.
1: Mondom én, hogy szabadságharcos vagy te, mert kiállsz másokért, könnyen megbíznak benned? A sorstársak, egyáltalán ők azok?
2: Igen, nagyon-nagyon sokan keresnek, és pont az elmúlt hetekben sikerült elérni egy olyan küszöböt valahogy, az embereknél, hogy egyre többen keresnek.
1: Igen,
2: egyre
1: azt,
2: többen.
1: Azt hallom, hogy a TikTokon is nagyot robbantottál.
2: Hát van olyan videóm, pedig vadi új TikTok, tehát márciusban indult, ami 45 ezres elérése volt szép. Egyetlen egy videónak. Mondjuk annak az volt a címe, hogy 20 vizsgálat, vagy 200 vizsgálat. Aha. Tehát az emberek megértették, hogy 20 vizsgálatból is megkaphatják a diagnózisukat, és nagyon nem mindegy nekik sem, az államnak sem, meg mondjuk egy munkahelynek sem, hogy az a beteg, vagy az az ember, aki ugye mondjuk valamilyen kivizsgálásokra jár, mennyi időbe telik neki ez a vizsgálat.
1: Neked nem, vagy számodra nem teher hallgatni másoknak a történeteit?
2: Igazat megvalva...
1: Ezek fájdalmak is, gondolom.
2: Hogyne. Tehát nagyon nehéz, de miután neki el kellett jutni odáig, én mindegyiket tisztelem azért, amikor eljut odáig, hogy tanácsot kérjen. Tehát, hogy lemerje írni, hogy figyelj, de tényleg évek óta küzdünk, és nagyon nem jutunk A-ból B-be, és akkor csak annyit segíts, hogy mit mondjak a házi orvosomnak. És akkor csak annyit szoktam neki írni, hogy figyelj, add oda úgy, ahogy van a weboldalamat, mert ugye van már az is, mutasd meg neki, és mondd meg neki, hogy nem biztos, hogy ez a diagnózisod. Aha. De inkább kíváncsi vagy a pontos diagnózisodra, mint az, hogy még elmenjél háromszor ugyanahoz az orvoshoz, aki ugyanazt fogja mondani, hiszen egyszer negatív volt, következőleg is az lesz. És az én egyik szlogenem az, hogy ha a ráknál fontos az, hogy a rákról tudjuk, hogy ha időben elkapják, akkor tulajdonképpen akár 100%-osan gyógyítható is. Tehát ha ott fontos, hogy egyes stádiumban vagy négyes stádiumban kapod meg a diagnózist, aminek ugye több 10 verziója van, és akár teljes gyógyulásra is járhat, akkor mennyire fontos a ritka genetikai betegségeknél, ahol nincs gyógymód, csak szinten tartomód. És itt az a baj, hogy sokaknál az maradt meg sajnos ugye pont a Karsai Dániel példájából, hogy csak ki ne derüljön, hogy én ritka genetikai beteg vagyok. Aha. Pedig mennyivel jobb lenne, ha tudnám, és utána onnantól kezdve, hogy megvan, akkor meg tudják mondani, és meg is kapod azokat a kezeléseket és lehetőségeket, amikre szükséged van. Uh-huh. Tehát én szeretnék egy ilyen szemléletformálást is véghez vinni, amennyire lehet az embereknél, hogy értsék meg, hogy minden, tehát egy tűpontos diagnózis mindig sokkal jobb, mint a fölösleges évek, évtizedek.
1: Azon gondolkodtam, amióta elkezdtünk beszélgetni, hogy mondtad a fájdalmakat, amelyek ugye rendszeresek, hogy megszokja az ember? Meg lehet egyáltalán szokni a fájdalmat?
2: Hát most úgy képzeld el, András, hogy ugye én 2020 januárjában kaptam diagnózist, akkor az volt az orvosok véleménye a genetikai klinikán, hogy hát az isteni csoda, ha én meg tudom tartani, te látod, a többiek nem, de akik rám keresnek, majd látják, hogy én járássegítővel, tehát rollátorral közlekedem, tehát ha ezt meg tudom tartani, az már egy nagyon-nagyon hatalmas dolog. Egyébként tolószék vagy 0-24-es ápolása a megoldás, vagy a végeredmény. Uh-huh. És ehhez képest én képes vagyok rollátorra járni, önellátó vagyok, ugyan van oxigéngenerátorom, nagyon-nagyon nagy segítségre szorulok, mert abból a 90 ezer forintból, amit rokkantnyugdíjra kapok, az nem elég, de mégis képes vagyok. Tehát, hogy jobb állapotban vagyok most, több mint 6 évvel később, mint amikor megkaptam a diagnózist. Tehát, hogy ezt szeretném az embereknek elmondani, hogy nem a diagnózis fog téged megölni, hanem az, hogy nincs diagnózisod. Uh-huh. Tehát abban a pillanatban, hogy van diagnózisod, van reményed, van életcélod, van lehetőséged egy minőségi életet élni. És teljesen mindegy, hogy melyik diagnózisról beszélünk. Mert, ne haragudj, ezt még el szeretném mondani, ott van Celine Dion, ott van Stephen Hawking. Stephen Hawking 20-as éveibe kapta meg a diagnózist, arról az ALS-ről, amiről most Magyarországon mindenki fél. Több mint 50 évet élt ALS-sel. Uh-huh. A világ egyik legismertebb embere lett, az alatt, az időszak alatt építette ki magát, és csinálta meg azokat a fizikával kapcsolatos dolgait, ami miatt ő a világ legismertebb embere lett, mert nem volt hajlandó belefásulni abba, hogy ő egy súlyos betegséggel él. És ugyanez Celine Dionnál. Nagyon súlyos fájdalmai vannak, nem ismerem pontosan a betegségét, de látjuk, tudjuk, mert nagyon sok helyen kommunikálta. És hosszú hónapokra beengedte a dokumentumfilm filmeseket azért, hogy bemutathassa az embereknek, hogy mennyire rossz az, hogy ő ilyen későn kapott diagnózist, pedig ő is járta az orvosokat, csak miután az övé ugye 1 millióból egy, szinte lehetetlen volt diagnosztizálni. De diagnosztizálták. 24-ben ott volt a párizsi olimpián, éneket. Most olvastam, hogy jön Európába koncertezni. Ugyanaz. Nem fogadta el, nem kapott egy diagnózist, tudja, hogy milyen gyógymódjai vannak. És életképes. Tehát, hogy ez a lényeg, hogy értsük meg, hogy nem az öl meg, hogy mit írnak a papírra, hanem az, hogy mikor kapod azt a papírt.
1: De te honnan hozod ezt a csak azért is hozzáállást? Ilyen hát voltál mindig?
2: Egyébként gyereknek is ilyen voltam, igen, tehát a tanáraim tudnának mesélni róla, hogy mindig is ilyen dafke gyerek voltam. A másik pedig az, hogy amikor én megkaptam a diagnózist, akkor én tudtam, hogy én nekem ezzel nagyon komoly feladatom van. Tehát én kaptam tulajdonképpen tényleg egy olyan feladatot, amit csak én tudok elvégezni. Uh-huh. Mert hogy csak én lehetek ebben hiteles.
1: Világos.
2: Hiszen azért a betegtársaim nagy része, és ez most nem... ne értse senki rosszul, mert azt is elfogadom, hogy ő nem tudja ezt földolgozni, hogy jobban szeretne egyedül maradni, hogy nem tudja kifejezni az érzéseit, a fájdalmait, vagy nem akar másokért felelősség. Én se vállalok felelősséget, uh-huh. Tehát nem az én dolgom, én csak elmondom, hogy mit tehetne saját magáért, vagy milyen lehetőségei vannak. Hogy azt ő megteszi-e, az már az ő dolga.
1: De visszajelzéseket kapsz, hogy erőt adsz nekik?
2: Hogyne. Rengeteget, rengeteget. Tegnap ki kellett írnom, mert sajnos nagyon lefogyott a folyószámlám, hogy gyerekek, ennyi pénzem maradt. Vadidegen emberek, akik követnek valamelyik felületemen, mert ugye fönn vagyok a Facebookon, a LinkedIn-en, TikTokon, YouTube-on, Instagramon, tehát a társaság felét nem is ismerem. És olyan összegek érkeztek, hogy így ültem, és csak annyit írtak, hogy köszönöm a munkádat. Olyan jó, hogy vagy nekünk, írjad, csináld tovább. Ha én nem tudom helyetted megcsinálni, de ha én anyagilag tudlak támogatni, hogy te ezt tudd csinálni, akkor írjál rám, bármikor bajban vagy. És ez egy olyan érzés, amit nagyon nehéz lenne bármivel leírni, mert érezni az, hogy vadidegen emberek, egy, bíznak benned, kettő, elfogadják a te munkádat, három, feltétel nélkül támogatnak. Mert értik, hogy értük is dolgozol. Mert lehet, hogy bármelyik, lehet, hogy a jövő héten rám szól, hogy figyelj, most jöttem az orvostól, és lehet, hogy oda kell mennem, ahol te voltál.
1: És már azzal segítesz, ha elmondod, hogy te mit tapasztaltál ott.
2: Hát, meg egyáltalán az, hogy hogyan lehet ezeket az utakat lerövidíteni, tehát ne menjünk vissza háromszor,
1: négyszer. Akkor is fogod a kezüket valamilyen
2: hát szinten. Virtuálisan igen, és akik, tehát hogy azért sokan írnak leginkább e-mailen, és akkor hát, ha
1: azt, azt csak képzelem, akkor... hogy mennyit írogathatsz te napi szinten mindenkivel. A másik, hogy amikor elmész ilyen előadást tartani rendezvényekre, akkor nagyjából erről beszélsz az egymás segítségéről?
2: Igazat megvalva, úgy komolyabb előadást még nem tartottam, tehát ilyenre még nem kértek föl. Olyan volt, hogy mondjuk egy egészségügyi programon feltettek egy kérdést, és akkor mondtam, hogy erre nekem most muszáj válaszolnom, mert hogy azért mégis...
1: De oda engednek a színpadra, tehát ott vagy attól.
2: Hát szerintem most fog beindulni igazán, vagy legalábbis remélem, hogy most fog beindulni igazán, hogy akár mint olyan példa, hogy nem kell mindent azonnal negatívan nézni, tehát a kitartástól, a segítségnyújtástól, akár egészségügyi példákról előadást tartani, tehát például ez a, amiről ugye az elején szó esett, a esélyegyenlőségi napi programon, ott például arról fogok beszélni, hogy 4 évvel ezelőtt Zuglóban megkaptam az esélyegyenlőségi díjat, és hogy ez alatt a 4 év alatt mit tudtam továbbfejleszteni a történetet.
1: Mit kezdtél vele?
2: Igen.
1: A frontvonalban, kint az életben. Az erőd az egyébként évről évre nő, vagy van, amikor el tudják venni a kedvedet, és akkor picit vissza?
2: Magától a projektől nem tudják elvenni a kedvemet. A fizikális erőm az olyan, hogy...
1: Hol jobb, hol nem?
2: Így van.
1: Tehát magából ingadozik?
2: Magából a betegségből kifolyólag ez olyan, hogy én például nem tudok venni se egy mozi jegyet, se egy színházi jegyet, nem tudok sehova előre bejelentkezni, mert hogy nem biztos, hogy el tudok oda menni. Aha.
1: Tehát ez mindig nap, pont akkor derül ki az nap, hogy éppen hogy vagy?
2: Ez pont így van.
1: És általában mondjuk most, ha az elmúlt hetet nézzük, akkor hogy voltál? Tehát téged a frontok például befolyásolnak?
2: Igen, igen.
1: És egy frontos időszakot élünk.
2: Hát igen, ennek következtében azért volt 1-2 nap mínuszom, de van egy gyógytornászom, akinek nem tudok eléggé hálás lenni, hogy addig-addig verte a blattot, míg elhittem, hogy nem a tolószék az én életem. Tehát, hogy igenis ebből tudok állni, és tudok mozogni. És ő minden nap megkérdezi, hogy na, akkor ma mit csináltál? Hogy, és akkor érti, mert ha nem jó az idő, akkor elfogadja, hogy igen, ma otthon maradós vagy, de igen, tehát hogy ő az, aki megmutatta azt, hogy van lehetőséged másképp élni.
1: És miért ne lehetne?
2: És miért ne lehetne, igen.
1: Na most van, Rozika, az a lélektani pont, hogy mondd el, hogy hol érünk el. Tehát ha bárki, aki most hallgatott minket, és szeretne veled felvenni a kapcsolatot, az hol teheti meg?
2: Hát leginkább a weboldalamon, tehát www.akékrózsa.hu, és ott talál majd egy e-mail címet is, ami rozikakukac@akékrózsa.hu.
1: És a közösségi oldalakon ugyanúgy?
2: Hát általában saját nevemben vagyok fönn. Tehát Arany Kovács Rozáliaként keressenek.
1: Kötőjelet tegyenek oda a vezeték nevedhez. Mi az, amire igazán vágysz? Mi a nagy cél?
2: Hát a nagy cél és a nagy álom az, hogy komolyan vegyenek, ahogy te kérdezted, hogy vesznek-e, mert egyelőre még nem volt opciójuk komolyan venni, de hogy legalább átgondolás szinten elolvassák a Kék Rózsa programot, mert szerintem ez nagyon egyszerű, és ráadásul nem egy nagy összegbe kerül ezt megvalósítani, A másik pedig, ami az én vágyam, és tényleg vágyam, az az, hogy bármilyen szóróanyag, ami röviden elmondja az embereknek, hogy vannak ritka betegségek, van 5 klinika, milyen joguk van, hogyan tudják ezt kommunikálni az orvossal, ez minden, akár állami, akár magánszektoros intézményben kint legyen, és kötelező legyen.
1: No, hát akkor én a legjobbakat kívánom neked, meg sok kitartást, erőt ehhez, meg sok csillogó szempárt, mert akkor nagy baj nem lesz, hogyha csillognak a szemek. Hát kedves hallgatóink, akik tényleg ezt a sok-sok energiát, amit Rozi beletesz a missziójába, azt a figyelmükkel viszonozzák a legtöbb szerintem az, amit tehetnek, és adják át egymásnak a jó ügyet, úgyhogy keressék őt és támogassák. A Kék Rózsa .hu oldalon. No, köszönöm, hogy itt voltál. Arany Kovács Rozáliával beszélgettem, kedves hallgatóink, és Rozitól most ugyan elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Kovács Vecei Fanninak és Arany Kovács Rozáliának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Visszalépett az igazságügyi miniszteri jelöltségtől Mellétei Barna Márton. Változik a menetrend a Váci és az Esztergomi vasútvonalon. Zalaegerszegen is találtak azbesztel szennyezett zúzott követ. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Azonnali hatállyal visszalépett az igazságügyi miniszteri jelöltségtől Mellétei Barna Márton. Közölte, döntését Magyar Péter elfogadta, így szombaton nem tesz miniszteri esküt. Facebook bejegyzésében azt írta, az elmúlt 2 évben a Tisza jogi csapatának megszervezésén, a választási felkészülésen és a kormányzás előkészítésén dolgozott. Indoklása szerint a miniszterelnök jelöltel fennálló rokoni és baráti kapcsolat ugyan szakmai alkalmasságát nem kérdőjelezi meg, mégis úgy látja, hogy ez most gyengíteni a társadalmi konszenzust. Mellétei Barna Márton ugyanakkor országgyűlési képviselőként megkezdi munkáját a Tisza parlamenti frakciójában. Magyar Péter mára ígért bejelentést az új igazságügyi miniszterjelöltről. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója Révész János. A döntést a szervezet honlapján jelentette be, munkaviszonya június végén szűnik meg. Indoklása szerint az egészségügyi ágazat új politikai vezetése miatt tartja etikusnak, hogy mielőbb új főigazgató állhasson a szervezet élére. Leköszönő levelében hangsúlyozta, a következő kormányzati ciklusban az egészségügy 16 év után ismét miniszteri szintű képviseletet kap. Szerinte ez történelmi jelentőségű lehetőség, amely erősebb politikai támogatást és kedvezőbb feltételek megteremtését eredményezheti. A hétvégén jelentős menetrendváltozásra kell számítani a Váci és az Esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A Szobi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a keletiből vagy Vácról indulnak. A fővárosi szakaszon ritkábban közlekednek az elővárosi járatok. Tovább gyűrűzik az azbeszt botrány. Zalaegerszegen is azonosítottak azbeszttel szennyezett kővel borított parkolót és utakat. A megyében még több településen utak, bicikliutak és parkolók is szennyezettek lehetnek. Több helyen fóliával fették le ezeket az utakat. A kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek. A szennyezést először Szombathelyen azonosították, miután olyan zúzott kő került be az országba Ausztriából, ami jelentős mennyiségű azbesztet tartalmaz. Később Sopronban és Bozsokon is felmerült a szennyezett anyag használata, és Székesfehérváron is vizsgálják, hogy van-e az utakon azbesztes kőzúdalék. A Budapesti Közlekedési Központ május 11-e és 14-e között több napos programsorozattal csatlakozik a Közlekedési Kultúra Napjához. A budapestieket tematikus sétákkal és filmvetítésekkel várják, a cél pedig a fenntartható és biztonságos közlekedés népszerűsítése, valamint a közösségi közlekedés városformáló szerepének bemutatása. A nyitó esemény egy filmvetítés lesz a Kino moziban, majd május 12-én a Magyar Kerékpáros Klub által kezdeményezett bringás reggelivel várják a bicikliseket a Rákóczi téren. Ma már sok napsütésre számíthatunk. Délelőtt fátyol felhők, délután néhány gomoly felhő lehet az égen, de csapadék ma már nem várható. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Szombaton és vasárnap igazi tavaszi idő lesz. A napsütést alig zavarják majd felhők. Szombaton 26, vasárnap akár 28 fok is lehet. Ideje elővenni a naptejet, ugyanis az UV-sugárzás erős lesz.
3: Bori, köszönet a hírekért. Már is megnézzük, hogy mi vár ránk útközben, így 4 perccel 6 óra után még egészen könnyedén lehet közlekedni a fővárosi utakon, viszont van néhány olyan lezárás, ami megnehezítheti a közlekedők dolgát. A 13. kerületben például a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot a járda felújítása miatt, ezért a délpesti autóbuszgarázs, illetve a határ felé közlekedő 914-es járat Lehel utca Róbert Károly körút megállóját hátrább a Kartács utcához helyezték. Lezárták a fél útpályát az 5. kerületben az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületre számíthatunk a 6. kerületben a Nagymező utcában a Bajcsy-Zsilinszky út után a Lovag utcánál építkezés miatt, és lezárták a 18. kerületben a Vlasics-Gyula utcát a Baross utcánál, mert itt javítják a gázvezetéket, a Baross utcában pedig ezért a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, itt is számítsanak majd ma reggel némi torlódásra. Várjuk az önök menet közben begyűjtött tapasztalatait is, 0630303095-8 a számunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
3: Indul már is a Sláger reggel, szép jó reggelt kívánok önöknek, és nagyon kellemes, fájdalommentes ébredést. Én Kiskata vagyok, felkészül Pordán Petra, Somogyi Zoli, Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi, ők már úton vannak a megújult M3 Praktiker áruház felé, mi pedig Justin Timberlake-kel indítjuk a napot. Sláger!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Snap dal, a Rhythm is a Dancer, ilyen dalok kellenek a kávé mellé, csak aztán vigyázzon a kínálőtjök, tessék a finom forró feketét. Ahogy azt önök is hallják, a mai reggel egy kicsit más lesz, ne ijedjenek meg. 7 órától jön majd a szokásos reggeli ébresztő csapat, de nem innen a stúdióban jelentkezik majd Petra Zoli, Cila és Zsófi négyese, hanem a megújult M3 Praktiker áruházból, ahol akár személyesen is találkozhatnak velük, és egyrészt leshetnek el praktikákat, megkóstolhatják Mautner Zsófi és Cila főztjét, és még ajándékokat is zsebre tehetnek, úgyhogy érdemes ott indítani a napot. Szóval a mai sláger reggel 7 órától az M3 Praktiker áruházból jelentkezik, majd én pedig addig is igyekszem önöket felkészíteni a mai nap kihívásaira. Egyébként egy perccel járunk 6:45 előtt, és május 8-a van, jeles dátum ez, hogyha leírjuk ezt a dátumot római számmal az 5. hónapot, és nem mellé, hanem rá a 8-ast, akkor kapunk egy fagylaltot. Ebből következik, hogy ma van a magyar fagylalt napja. A napnak az a célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a minőségi kézműves magyar fagylaltra és a hazai cukrászat támogatására. És nem titkolt célja volt annak idején a nap kitalálóinak, az Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítványnak, hogy a helyi cukrászdákat támogassák, hiszen a magyar fagylaltnapi akciók rávesznek bennünket, embereket arra, hogy felfedezzük a környékbeli fagylaltozókat. Úgyhogy ma mindenképpen kóstoljanak fagyit. Ehhez egyébként még az időjárás is hozzáteszi majd a magáét, hiszen a délutáni órákra 23-24-25 fokot várhatunk. Egyébként, ha már a fagylaltról beszélgetünk, azt mindenképpen érdemes tudni erről az édes-hűvös nyalánkságról, hogy egyáltalán nem új keletű dolog. Kutatások bizonyították, hogy a kínaiak már 5000 évvel ezelőtt fogyasztottak egy bizonyos féle fagylaltot, ami hóból, tejből, gyümölcsből és fűszerekből készült, de az ókori görögök, sőt rómaiak is nagy fagylalt rajongók voltak. A magyarországi fagylalt történet pedig a lekvárokkal kezdődött, hiszen az első fagyi receptek lekvár alapúak voltak. A 18. században már országszerte a kávéházakban igen elterjedt volt a fagyi árusítás, a 19. század első felében pedig itt Budapesten nyílt meg az első hazai fagylaltozó, Fischer Péter, azaz Peter Fischer cukros süteményesnek az 1800-as évek eleje táján a fővárosban már több cukrászdája működött, a fagylalt pedig különösen vonzotta a közönséget olyannyira, hogy végül a cukrászmester úgy döntött, hogy egy fagylaldát is működtetni fog. Egyik törzs vendége pedig az akkor még 20 éves Deák Ferenc volt, akinek a gránátalma ízű fagyi íz lett a legjobban a legendák szerint. Na hát bármilyen fagyit is kóstolnak ma, váljék kedves egészségükre, és a reggeli tánc is váljék kedves egészségükre, már is jön a Bananarama és a Vénusz.

6 óra 22 van, és ez volt Alex Warren-dal az Ordinary itt a Sláger FM-en. Ugye tavaly nagyon nagyot robbantott ezzel a dallal a fiatal zenész, gyakorlatilag egész nyáron uralta a toplistákat, akkor többen felvetették, hogy vajon meg lehet-e ezt a sikert ismételni, vagy Alex Warren csupán egy slágeres előadó maradt, hát azóta bebizonyította, hogy igenis képes újra felkerülni a toplisták élére. Ugye ő az egyik újabb kedvencünk, és hát vannak régi nagy kedvenceink is, mi pedig itt a Sláger FM-en arra vagyunk kíváncsiak, hogy az önök zenei preferenciája hogyan alakul. Töltsék ki a zenei kvízünket akár applikációnkban, akár a honlapunkon keresztül, és segítsenek ezzel úgy átalakítani a zenei arculatunkat, hogy az önöknek a leginkább megfeleljen. Mindezt nem kívánjuk ingyen, hiszen ahogy már a népmesékből is megtanultuk, jó tett helyében jót várj, akik kitöltik a zenei kvízt, azok ajándékokat is bezsebelhetnek. Van pihenésünk a Velencei tónál, wellness hétvégénk a Mátrában, egy kis kikapcsolódásunk Siófokon, és hát ékszervásárlási utalvány is ott van az ajándékaink között, már ezért is érdemes eljátszadozni ezzel a zenei kvízzel, ami egyébként kimondottan szórakoztató. Önöknek köszönhetően egyébként több előadó is az elmúlt évek zenei kvízei után került be a zenei kínálatunkban. No, de itt a Sláger FM-en már is fölpattintjuk ismét zenetárunkat, jön Jetlag és Mars közöse az Égen át. Borden Petra, Somogyi Zoli, Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi pedig hamarosan megérkezik a megújult M3 Praktiker áruházból, onnan jelentkeznek majd 7 órától.

0: túl az égen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A zuhanykabinban Kajdi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi.

0: Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
1: A megújult M3 Praktiker áruházban Cila és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
0: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
1: és nyerjen a helyszínen!
0: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
1: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím: Budapest, Városkapu utca 5.
0: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Tavaszi lakásakció a Big George Propertynél. Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költözz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat meghosszabbítva 2026. május 15-éig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
5: Jadea, 9 éve a világ vezető elektromos robogó márkája, és most már Magyarországon is elérhető. Ha elektromos robogót keres, válassza a Jadeát, és keresse hivatalos partnereinknél országszerte.
6: A Toyota bemutatja: 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
7: Parkside Residence. Otthon és befektetés a Vizafogó Park mellett. Érdeklődjön kedvezményes lakásainkról. parksideresidence.hu.

0: megbújni, és éld át velünk az elmúlt 10 év legszebb pillanatait. Follow the Flow, május 23, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Képzelj el egy estét. Egy gyermeket, aki éhesen fekszik le, akinek nincs, aki meséljen, akit nincs, aki megöleljen, akinek másnap sem kerül vacsora az asztalára, aki talán elveszíti a szüleit. Az SOS Gyermekfalvak 40 éve nyújt szerető és biztonságos otthont a szülők nélkül maradt gyerekeknek. SOS Gyermekfalvak. Támogass minket adód 1%-ával.
2: A reklám után.
3: Gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul a mai időjárás. Jelenleg 13 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, még egy icipicit hűvös van odakint, de napközben nagyon kellemes meleg, 23-24 fok ígérkezik, és sok lesz a napsütés. Csapadékra térségünkben nem kell számítani, csupán az ország keleti, észak-keleti megyéiben élőknek kell ma használnia az esernyőt, és itt a fővárosban szélcsendes lesz az idő, azonban a Dunántúlon, így Veszprémben napközben olykor-olykor megélénkül majd a légmozgás, szombaton és vasárnap pedig szinte nyárias lesz már az időnk.
4: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az EDI utazási iroda.
5: Egyiptom, minden itt kezdődött.
3: Jön a segítség az úton lévőknek, kezd élénkülni a forgalom a fővárosban, így például a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt már tapasztalható egy kicsi torlódás, és már is nézzük, hogy mi a helyzet a vasúti közlekedésben, vonalban a Márinform ügyeletese Pejper Károly. Szerbusz, milyen híreid vannak számunkra ma reggel?
6: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Nyugodt a reggeli vonatforgalom. A budapesti előváros és a távolsági forgalmon is jól tartják a menetrendet a járataink, néhány kisebb késést eltekintve. A hétvégén Rákosrendezői pályakarbantartás miatt módosulni fog a menetrend a Váci, Szobi, Veresegyházi és az Esztergomi vonalakon. Az Esztergomi vonatok fővárosi végállomása Angyalföldre, a Veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A Szobi vonalon az E70-es vonatok és minden második S70-es a teljes útvonalon a nyugati pályadvarig közlekedik, a nemzetközi vonatok viszont napközben a nyugati helyet a keleti pályadvarról vagy Váccról indulna. Viszont hallásra!
3: A MÁV Inform ügyeletesének Pejper Károlynak köszönjük az összefoglalót, jó utat!
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Folytatódik a Sláger reggel! Egy újabb sláger a Sláger FM-en. A legnagyobb slágerek változatosan.

A szaxofon szóló, ami kiűzi az álmot és az álmosságot a szemünkből, ez volt az M People és a Move a nap, ez pedig a Sláger reggel. Én Kiskata vagyok, és 5 perccel járunk 3:45 előtt. Ne ijedjenek meg, Porden Petra, Somogyi Zoli, Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi természetesen jelentkezik. Majd ma reggel 7 órától tartják majd szóval önöket, és gondoskodnak a vidám ébredésről a megújult M3 Praktiker áruházból. Úgyhogy ott akár személyesen is találkozhatnak majd az ébresztő csípet csapatunkkal, és mindenféle ajándékokat is bezsebelhetnek, úgyhogy már ezért is érdemes arra felé venni az irányt. Én pedig addig is próbálok segíteni önöknek felébredni, bevallom, nagyon elszoktam a korai ébredéstől, és teljesen el is felejtettem, hogy micsoda koncertben indul ilyenkor otthonról az ember. Napkelte környékén a koncertet pedig a madarak adják, és erről az jutott eszembe, hogy ugye vasárnap lesz a madarak és fák napja, amelynek megünneplését több mint 100 évvel ezelőtt 1902-ben Csernel István ornitológus kezdeményezte. Idén is városszerte csodálatos programokkal várnak majd bennünket. Például már szombaton megrendezik a Jókai kertben az Év Fajai Fesztivált, ahol nem csak az év fájával és madarával, de az év tücskével, bogarával is találkozhatunk. Kicsiknek, nagyoknak egyaránt lesznek itt remek programok, és hát a madarak és fák napján csak úgy sétálni egyet a Városligetben is nagyon-nagyon jól esik. Tudják egyébként, hogy milyen madarak élnek a Városligetben? Nos, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület megfigyelései szerint több mint 40 fészkelő faj él a Vajdahunyadvárat körülvevő Városligetben. Gyakran előfordul itt széncinege, csilcsapfüzike, fekete rigó, telente, pedig még akár süvöltőt és fenyőpintyet is láthatunk és hallhatunk, de nem csak a Városligetben érdemes figyelni, ha madárfüttyöt. Nekünk pedig Eddie Murphy fütyül a következő percekben. Jön a Party All The Time!

a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: arra szárnya.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, a halott pénz újdonsága szólt, ez volt a gyerekek így 10 perccel 7 óra előtt. Ma reggel a Sláger reggel rendhagyó módon nem innen a stúdióban jelentkezik majd, hanem pár perc múlva kapcsolunk külső helyszínünkre, az M3 Praktiker áruházba, ahol megünnepelhetjük az áruház megújulását, és hogyha önök is ott indítják a napot, találkozhatnak Pordán Petrával, Somogyi Zolival, no meg Mautner Zsófival és Kajdi Csaba Cilával is, szóval érdemes arra felé venni az irányt, és útközben, hogyha olyasmit tapasztalnak, amiről jó lenne, hogyha a többi autós is tudna, akkor küldjenek róla nekünk SMS 0630303095-8 a számunk, mi pedig most megyünk tovább Will Young Jealousy című dalával, aztán jönnek a friss infók, és kapcsoljuk a megújult M3 Praktiker áruházat, én pedig egy időre elbúcsúzom önöktől, de délelőtt 11-től ismét találkozunk majd. Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel, energikus napot kívánok önöknek!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon, és akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
2: Szólj bele, hogy mi szóljon!
0: Gyors vagy lassú, pop vagy dance?
2: Most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában.
0: És mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
2: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A Sláger FM-en.
1: Támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smuk Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
2: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
4: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
3: Irány az Osan. Spórolj okosan!
5: Válaszd a jövő zöld otthonát. Applikációval vezérelt okos otthonok prémium környezetben, számos közösségi szolgáltatással a 9. kerületi Millenniumi Városközpontban. A Metrodome Green második ütemének lakásai már elérhetőek. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
6: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
8: Ha önnek felesleges fémhulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
9: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
10: Készítsd el WordPress weboldalad néhány perc alatt az AI segítségével. Tartalmak, szövegek és képek egy pillanat alatt. Az oldal, amiről álmodsz, most lehetséges. Forbes TV hírei.
11: Jadea, 9 éve a világ vezető elektromos robogó márkája, és most már Magyarországon is elérhető. Ha elektromos robogót keres, válassza a Jadeát, és keresse hivatalos partnereinknél országszerte.
12: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakása Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
0: Sláger FM.
2: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Házkutatást tartottak az állami számvevőszék épületében. Egyelőre leállnak a budapesti Pázmány Campus munkálatai. Hétvégén rendezik meg a MOM Sportban a Csakamentes Tavaszi Fesztivált. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Házkutatást tartottak és iratokat foglaltak le az ügyészség nyomozói az állami számvevőszék épületében a Magyar Nemzeti Bankot érintő eljárással összefüggésben, írta meg a 24.hu. A portál megkeresésére a központi nyomozó főügyészség közölte, hogy a Magyar Nemzeti Bankot érintő, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés büntette miatt folyamatban lévő ügyben végeztek eljárási cselekményeket. Tisztázták azt is, hogy nem merült fel adat a dokumentumok elrejtésére vagy megsemmisítésének veszélyére. Tavaly éppen az ASZ feljelentése alapján rendeltek el nyomozást a Matolcsy György vezette MNB alapítványainak, elsősorban a Pallas Athéné Domus Meriti alapítvány gazdálkodásával kapcsolatban. Érvénytelenítette a Pázmány kampusz kivitelezésére kiírt közbeszerzést az Építési és Közlekedési Minisztérium, mert a projekt építési engedélyét a bíróságon megtámadták. A bíróság pedig annak hatályát felfüggesztette, közölte Facebook posztjában Pikó András, Józsefváros polgármestere. Így ezzel a lépéssel egyelőre leáll a helyi lakosok és az önkormányzat által is hevesen ellenzett bontás és építkezés a Palota negyedben. Pikó András szerint ezzel véget ért egy 5,5 éve tartó folyamat, amely figyelmen kívül hagyta a helyiek érdekeit, és most tiszta lappal indulhatnak új egyeztetések. A kormány még 2020-ban határozott úgy, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem a Józsefvárosi Palota negyedbe költözik, az intézmény pedig ehhez ingyen megkapta a Magyar Rádió egykori épület együttesét. Hétvégén rendezik meg a Momsportban a Csakamentes tavaszi fesztivált, ahol két napon át minden a glutén, laktóz, cukormentes és vegán finomságokról szól. A cöliákia világnapjához kapcsolódva biztonságos alapanyagok, mentes édességek, pékáruk, fagylaltok és tavaszi újdonságok várják a látogatókat, mondta a Sláger FM-nek Herceg Andrea főszervező.
14: A Csakamentes Fesztivált 9. éve szervezzük, és szeretnénk az ételérzékenyeken segíteni, hogy megtaláljanak minden a glutén, cukor, laktózmentes alapanyagot, naturkozmetikumot, tisztítószereket, mindent meg is tudnak kóstolni, ezáltal ugye csak is olyan terméket tudnak hazavinni, ami valóban ízlik nekik. A hétvége alatt rengeteg szakember is várja a látogatókat, és ott helyben már lehet tanácsokat is kérni. Az egész fesztivál egy nagy családi esemény, a gyerekeknek különböző gyerekprogramok vannak, animátorokkal érkeznek az év mentes séfje győztesei is, akik szintén főzőben mutatóznak, úgyhogy ilyen izgalmas forgataggal találkozhatnak majd a hétvégén a Momsportban, akitől csak a mentes fesztiválra ellátogatnak.
13: Salzburg nyáron szigorú forgalomkorlátozást vezet be a történelmi belvárosban. Július elejétől a nyári hónapokban gyakorlatilag kitiltják a külföldi irányszámú autókat az óvárosból. A városvezetés ezzel a turisztikai főszezonban rendszeresen kialakuló közlekedési káoszt akarja mérsékelni. Az intézkedés naponta akár 1000 autóval is csökkentheti a belvárosi forgalmat. A belvárosba csak a salzburgi és közvetlen környékbeli rendszámokkal rendelkező járművek hajthatnak be. Kivételt kapnak a szállodai vendégek, az áruszállítók, a fogyatékkal élők, valamint azok, akik igazolni tudják, hogy a belvárosban dolgoznak. Visszatér a kellemes májusi idő, változóan napos felhős időre készülhetünk, a nap első felében lesz több napsütés, számottevő csapadék ma sehol sem várható, délután 22-24 fok körül alakul a hőmérséklet. Hétvégén kiránduló idő lesz, menjenek a szabadba és élvezzék a napos gyengén felhős eget és a 25-27 fokos meleget.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Café Perté, www.caféperté.com.
15: Felé Vác és Szőtriget között két autó ütközött össze, a 36-os kilométernél így csak egy sáv járható, és nagyon gyorsan alakul már a torlódás, már most több mint egy kilométeres. Az M0-ás autóton is baleset történt, méghozzá pont az M2-es közelében, irányban a Megyeri híd felé. A 73-as kilométernél a szalagkorlátnak hajtott egy személyautó, nagyon sok törmelék került a burkolatra, már is két kilométeres a torlódás, és nyilván egy ideig el lesznek ezzel, amíg eltüntetnek majd mindent. Közben élénkül a forgalom a 10-es számú főúton, befelé az Ürömi körforgalomnál, valamint az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, úgyhogy érdemes lehet az M3-asokon lekanyarodni, mert majd mindjárt mondjuk, hogy hol vagyunk egészen pontosan pont itt a környéken, úgyhogy egy kis kávészünetre nyugodtan legyenek a vendégeink. Közben még jelezném, hogy a 11. kerületben a Kamaraerdei úton, a Kassai utcánál a forgalom csak egy sávon váltakozva haladhat át, ma is, meg holnap is, burkolatjavítás miatt, illetve Zuglóban a Mexikói úton, a Kerepesi út felé, a Korong utcánál időszakos sávzárásra kell készülni átépítés miatt a mai naptól. Jó utat!
1: A közlekedési hírek támogatója a Fischer Klíma. Elhozza a jó időt. www.fischerklima.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most...
0: Folytatódik a Sláger reggel.
15: Perccel, jó reggelt kíván, Bornán Petra,
16: Somogyi Zoltán
17: és a jó öreg rádiós Cilla, Jézusom,
15: aki ma nem késett
17: el. Igen,
15: Csabi ma nem késett el, mert egy órával később kezdtük, legalább ide jött.
17: Én könyörögtem a Tamarának.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk itt a Sláger reggelben. 7 óra múlt 12 perccel, és ülünk itt az M3-as bevezetőjénél a Praktikerben, hiszen megígértük az elmúlt napokban, hogy ma külső helyszínről jelentkezik a Sláger reggel, hogy lehessen találkozni a Cilával, és elképedni, hogy milyen fantasztikus sportember a Cila.
2: Ne arra, hogy nevetek.
1: Még nem tudja, hogy mire gondolok szerintem.
3: De mindig nevet.
2: Dehogy! Vannak, amikor szomorú vagyok, tudod.
3: Olyat még nem láttam. De kézzétek el, a hallgatók nem tudják, hogy a Petra meg a Zoli halálosan boldog, mert innen 9 percre raknak mind a ketten, úgyhogy Zoli, te biciklivel jöttél?
1: Tegnap volt 9 perc, ma 8 perc alatt értem, de nem ezért vagyok halálosan boldog, hanem mert én már annyiszor elmondtam, hogy ugye nyernék például a lottón, akkor az első utam egy Barkács áruházba vezetne, és ma reggel, amikor ideértem, figyelj, a friss fűrészáru illata, az valami olyan csoda, ami engem mindig magával ragad.
3: Zoli, de te egy sima fizú nap után is itt vagy már azonban.
1: Egyébként igen, csak akkor nem tudok olyan nagy bevásárlás, mint egyébként.
3: Hát igen.
1: Egyébként pedig nagy tisztelettel köszönöm Császlót, aki a Praktiker kelet-magyarországi regionális értékesítési vezetője,
2: és
1: mint vendéglátónk, mint házigazdánk csatlakozik hozzánk.
2: Nagyon köszönjük, hogy ilyen stúdiót építettetek nekünk, amit egyébként a Sláger FM Facebook, Insta és TikTok oldalán látni lehet, illetve Csabinál is a sztorikban.
3: Egyébként tényleg egy ilyen kerti kis pagoda alatt üldögélünk halálosan.
1: Jó dolgunk van, figyeljetek, ilyen stúdiónk lenne egyébként a mindennapokban. Akkor
4: Laci, tudunk segíteni.
2: Meddig építettétek ezt nekünk?
4: Hát ezt a kollégáimtól kellene megkérdezni, de szerintem ezt viszonylag gyorsan
2: összerakták, és köszönjük.
1: Azért is jöttünk, hogy ünnepeljünk veletek, hiszen újra nyílt ez az áruház, de hogy most keresgélek az emlékeimben.
3: Nem, bocsánat, hogy javítok, Zoli, de én profi praktikeres vagyok, tudod, hogy egy nagy Barkács. Nem nyílt újra, ez már nyitva volt, hanem megújult a Praktiker.
1: Azt mondom, hogy újra nyílt, mert hogy ez volt, pont ezt akarom kérdezni, hogy emlékeim megkutatva, ez volt a legelső áruház talán, én nagyon régóta térek ide vissza, hogy járok ide.
4: Hát ennek örülünk, mi azokat a vásárlókat szeretjük, akkor visszatérő vásárlóink, és természetesen az új vásárlókat is szeretettel várjuk. Valóban ez volt az egyik legnagyobb mérföldköve a Praktiker történetének. 98. februárjában nyitott meg ez az áruház.
3: Akkor és még nem éltem.
4: 98. Szóval februárban megnyitott a záruház, és azóta rendületlenül állunk itt a vásárlók szolgálatában. És most, hogy megújultunk, most is szeretettel várunk mindenkit ide.
1: Az emberek mennyire vetik fel a ritmust? Mert most belegondolok, akkor gyerekkoromban emlékszem, hogy még tűzéptelepre jártunk, hogyha valamire szükség volt, és bár apukámnak is voltak mindenféle barkács gépei, de azért Magyarországon nem volt olyan jellegű kultúrájának a do-it-yourself dolognak, ugye most így mondják angol száz nyelvterületet, ez a DIY, ez a do-it-yourself, csináld magad, igen. Vagy DIY, igen. Szóval még DIY. Nem volt ilyen kultúrája, hogy ez meghonosodott, úgy látjátok Magyarországon?
4: Hát szerintem én úgy látom, hogy igen, ugye itt az emlékeimbe kutatva a nyitás utáni időszakba, pont azon gondolkodtam, hogy mennyi szakembert vettünk fel abba az időszakba, és hogy akkor még voltak kereskedelmi szakmák, és egyébként a DIY Magyarországon tulajdonképpen a régi vasedényes kollégákból alakult át, és ők voltak azok a szakemberek, akik elsők között itt voltak az áruházba és értékesítettek. Egyébként sajnos az idő múlik, 28 év eltelt azóta, és egy jó pár kollégánk büszkén mondhatja, hogy innen ment nyugdíjba tőlünk.
2: Csabi, te kertépítéshez használtál innen dolgokat, hogy mi volt az első?
3: Hát megmondom nektek őszintén, hogy ugye nekem anyukám egy normál, átlagos nőt le kellene, hogy nyűgözön az, hogy a cipő, a rúzsa, nem tudom, kozmetikai boltba. Sajnos én nem így nőttem föl, én Barkács áruházban nőttem föl, mert anyám tehát állandó felújításban vagyunk, és anyukámmal ő állandó Barkács áruház, itt extázisba került, tehát itt órákig nézi a csillagcsavar húzó fejeket, méreteket.
2: Színben is választ? Csajos szint magának?
3: Halálosan férfiasan megy anyám végig. Úgyhogy például nálunk minden lakásban van fúrógép, és akkor ilyen viták vannak. El akarta vinni a Hiltimet, nem fogom neki odaadni. Úgyhogy én abszolút képbe vagyok, tehát hogy így állandó felújításban vagyunk, tehát engem bárhol a világon látsz, akkor azt látod, hogy anyámmal egy Barkács áruházban videózom, és fürdőszoba kabint válogatunk.
1: De ezt persze megvan, tehát hogy Anna Mari alkot, a Csabi megnézi és videózik.
2: Ő meg videózik, hát megvan a megosztás.
1: Anyám, ő mindig beszél mindenről.
3: Az anyám megkérdezi, ütve fúró van, és megy.
2: Igen.
4: ahogy Cilájéknál a csapatmunka szerintem egy
2: barkács áruházban. Abszolút, igen. Igen. Ez minden családban megvan egyébként.
3: Például most a héten anyukám fölment Párizsba, és most a héten a barkács áruházból hívogatott, hogy a Reluxát válasszam ki. Mondom, anya, tárgyalok. Jó, legyen 5 percet anyádra. Úgyhogy ez itt is itt lenne.
2: Ezt is tapasztaljátok, hogy a családok együtt jönnek, és mondjuk a feleségek akár mondjuk a virágok között válogatnak, a kertépítéshez, díszítéshez.
4: Abszolút, ha már itt a fejlődését nézzük ezeknek a barkács áruházaknak, akkor a nagyjából a kezdetekkor a szerszámgépek vitték egyébként a prímet. Az ilyen áruházi forgalomból, nem akarlak számokkal untatni benneteket, de ez ilyen több mint 10% volt a teljes forgalomból. Most ez már nagyon visszaesett, mert azóta vannak internetes áruházak, ahol ugye ezeket a brendeket viszonylag gyorsan összehasonlítva lehet megvásárolni. De egyébként a fejlődés az az, hogy ahol ülünk például, a kertépítés fejlődése, és ahogy egyébként a magyar családok is fejlődtek, ugyanúgy ez leképezi egy DIY piacot is. Mi a vásárlói igényeknek megfelelően próbálunk mindig megváltoztatni.
3: Meg azt ne felejtsd, én ezt magamról tudom, én ezt úgy hívom, hogy hormonvásárlásai vannak, tudod, 50 körül, amikor így mennek a hormonok.
2: 40 körül is van ilyen.
3: Na, de ez érzelmi vásárlók, tehát hogy én például nagyon gyakran bolyongok, tudod, úgy, hát van másfél órám, befutok a praktikerbe, semmit nem akarok venni, de mégis ki fogok jönni, érted, egy citromfával. Ja, Istenem, de régóta keresem ezt a metszőollót a Gardénánál, tehát, hogy így abszolút van ez az érzelmi vásárló is, és ha nem ütvefúrót keresel, akkor egy bromélyára rárepülsz.
4: Egyébként tényleg tudatosan próbáljuk meg felépíteni a vásárlói igényeknek megfelelően az áruházainkat, és ez látszik egyébként az eltolódásból, mint a kemping, szabadidő tevékenységek, amik egyébként előtérbe helyezünk, azoknak a megjelenítése az a vásárlói igényeknek megfelelően alakul.
1: Hát meg a mieinknek, mert hogy Mautner Zsófi is megérkezett közben, csak még nem ült ide hozzánk, mert már is a kerti grilleknél ragadt le, és azt nézi, hogy mit tud majd nekünk varázsolni a mai reggel folyamán, úgyhogy erre visszatérünk. Csabi, rajtad pedig egy korábbi ígéretet, hát vagy nem ígéretet hajtadik be, hanem sokszor előkerült már vagy néhány alkalommal itt a Sláger reggelben. Emlékszem, hogy frociztalak fel, hogy te tudsz-e például biciklizni?
3: Persze, hogy emlékszem, mindig frociztál valamivel.
1: Persze, hogy tud. Mert hogy a Lacik voltak olyan jó fejek, és felajánlottak egy kerékpárt ajándékba, amit majd valamelyik hallgatónk vihet.
2: Nem neked.
3: Laci, köszönöm.
2: Nem te kapod
4: meg. De neked feladatod lesz.
2: Igen.
1: Még mielőtt megkönnyebbülnél, Cilla, és csak ha megfordulsz, ott áll egy bicikli.
2: Igen.
1: Most szeretném, hogyha számot adnál a kerékpáros tudásra. Szeretném látni, hogy
3: mindjárt megmutattam, hallanátok, amikor kiszoktam ordibálni. Bicikli gyorsabban megy, mint én a kocsiba. Ez nem a Tour de France.
1: Kérlek, fáradjod a bicikli, ez csak, hogy
3: várjál,
1: megörökítsük, addig mi elmondjuk Petrával, hogy, és Lacival, hogy van egy... Menj, nyugodtan.
3: Mit?
1: Szóval, hogy van ajándékban egy nagyon derekas mountain bike bringánk, és aki ma itt megnéz bennünket a látvány stúdiónkban, és vállalkozik arra, hogy itt az ár...
2: Figyelj, már fel is pattant a bringára.
1: Istenem, hogy nem tudtam, te el tudtad képzelni valaha a kajdit?
2: De figyelj, nem!
1: Ülés.
2: Nagyon jól csinálod, és megy. Jó lesz ez.
1: Ne aggódj, azt mondják, ezt nem lehet elfelejteni.
2: Figyelj, nagy ez az áruház, úgyhogy körbe tekerheted.
1: Vigyázz a kaktuszra, jó?
4: Szóval... A magas nyomásunál be kell forduljon.
1: Megtapsolják, hát szerintem a Cilla Tursztán nem tapsolták meg ennyire, mint most.
2: És micsoda
4: kör. A lámpa bemutatóra vigyázzunk, mert drága volt.
1: Óvatosan, és pont elment az akadálypályák felé, mert hogy van egy ügyességi pálya.
2: Azt a fékezést!
1: Szóval van egy ügyességi pályánk, és akik, kedves hallgatók, aki az ügyességi pályát azt ma teljesített nálunk, az jó eséllyel pályázhat erre a nyeremény kerékpára, vagy ajándék kerékpára, amit majd az adás végén sorsunk, illetve adunk oda.
2: Úgyhogy érdemes minél többen hozzánk kilátogatni, mert nyilván azoknak lesz esélye, akik ide jönnek és meglátogatnak minket itt a praktikerben.
4: És megbeszélve arról, hogy óriási kedvezményekkel várjuk egyébként a vásárlóinkat.
1: Milyen volt?
3: Isteni volt, úgyhogy ha bárki kijön most a praktikában, nem csak a Zsófi Mitchell-ből, de le is tekerheti velem egy pillanat alatt.
1: Várunk mindenkit itt a Látvány Stúdiókban, az M3

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
3: kérjük, mondja el.
4: Sláger FM.
1: Köszönjük. A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
5: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakása Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
6: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjénikaskade.hu.
7: Már megint a Premier Outletbe mentek.
8: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
9: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
10: Premier Outlet Budapest.
11: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
12: Parkside Residence. Otthon és befektetés a Vizafogó Park mellett. Érdeklődjön kedvezményes lakásainkról. Parksideresidence.hu.
13: Belföldi és nemzetközi szállítás, akár emelőhátfalas teherautókkal is. Bérraktározás, magas színvonalú szolgáltatások. B. Fiesta, szállítmányozási és logisztikai Kft. Az önpartnere.
14: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz Del Ritmo tüzes latin tánc show. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
15: Ünnepeld velünk a Budapesti M3 Praktiker áruház megújulását. Május 6 és május 10 között 20% kedvezménnyel várunk számos termékkategóriára 5000 forint feletti vásárlás esetén, május 9-én családi programokon, szakértői bemutatókon, valamint nyereményjátékokon is részt vehetsz. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a praktiker.hu oldalon és az áruházban. Praktiker. Meg tudod csinálni.
16: Képzelje el egy estét, egy gyermeket, aki éhesen fekszik le, akinek nincs, aki meséljen, akit nincs, aki megöleljen, akinek másnap sem kerül vacsora az asztalára, aki talán elveszíti a szüleit. Az SOS Gyermekfalvak 40 éve nyújt szerető és biztonságos otthont a szülők nélkül maradt gyerekeknek. SOS Gyermekfalvak. Támogass minket adód 1%-ával.
1: A reklám után... Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: Távozik a Budapesti Metropolitan Egyetem elnök vezérigazgatója. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT korábbi főigazgatóját. Ma tartják meg a Balatonfagyia versenyt Balatonfüreden. Jó reggelt kívánok, Szendő Fugori vagyok. Távozik a Budapesti Metropolitan Egyetem elnök vezérigazgatója, Matölcsi György korábbi kabinetfőnöke. Dr. Cene Gréta döntését személyes okokkal indokolta. Közölték, az egyetem továbbra is a hazai felsőoktatás dinamikusan fejlődő és innovatív szereplőjeként halad a kijelölt úton, szem előtt tartva az intézmény hosszú távú stratégiai céljait. Korábban az állami számvevőszék vizsgálatot folytatott a Budapesti Metropolitan Egyetem gazdálkodásáról. Többek között azt ellenőrizte, hogy a METU hogyan használta fel a Magyar Nemzeti Bank által nyújtott támogatásokat. Megállapították, hogy a METU kiadásainak szerkezete 2021 és 2024 között jelentősen átalakult. Az összes ráfordítás növekedési ütemét meghaladóan nőttek mind az anyagjellegű, mind a személyi jellegű kifizetések. Emiatt a számvevőszék feljelentést tett. Hűtlen kezelés gyanúja miatt őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT korábbi főigazgatóját egy több mint 2,5 milliárd forintos kárt okozó ügyben. A gyanú szerint az általa irányított döntés nyomán egy kizárólag állami tulajdonú cég jogszabály ellenesen nyújtott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai vállalatnak, megfelelő vizsgálatok és valós biztosítékok nélkül. A projekt nem valósult meg, a pénz nagy része elveszett. Víznyomás csökkenésre és vízzavarodásra kell számítani több pesti kerületben. A fővárosi vízművek hálózatöblítési munkákat végez május 11-e és 22-e között Kispesten, Pesterzsébeten és Soroksáron. A vízellátás napközben biztosított lesz, a munkák este 8 és reggel 6 óra között zajlanak. A vízművek szerint a zavarodás az öblítés természetes kísérő jelensége, és nem befolyásolja a víz minőségét. A vizet néhány perc ülepítés után biztonsággal lehet fogyasztani. A beavatkozás után érdemes a csaptelepek szűrőit is átöblíteni. Ma tartják meg a Balaton Fagyia versenyt Balatonfüreden. A népszerű gasztronómiai megmérettetésre ezúttal is több mint 30 fagylalt különbség. A népszerű gasztronómiai megmérettetésre ezúttal több mint 30 fagylalt különlegességgel neveztek a készítők. A szervezők célja, hogy bemutassák a minőségi kézműves fagylaltokat, a helyi alapanyagokat és az egyedi ízkombinációkat. A tapasztalatok szerint a díjazott fagylaltok rendszerint a nyári szezon legkeresettebb ízei közé kerülnek, és jelentősen növelik a résztvevő cukrászdák forgalmát. A versenynek ma a balatonfüredi kék szalagport ad otthont. A szakmai zsűri délután 2 órakor hirdeti ki az idei győztest. A díjátadó után a közönség is megkóstolhatja a versenyfagylaltokat a készlet erejéig.
3: Arany hallgatóink, kapaszkodjanak meg, de reggel itt a Praktikernél, az M3-as bejáratánál még óriási köd volt, ami most már szépen felszakadozott, csak így tudom mondani egyszer, csak hajnalban 12, délután 23 fok körül alakulhat a hőmérséklet, és most kapaszkodjanak meg, mert a holnapi nap folyamán eljött az idő egy kellemes fűnyírásra, egy kerti grillre, vagy bármire, mert 22 és 27 fok között lesz a hőmérséklet. Azért ilyenkor beszoktam lökni egy futózáport, egy zivatart, egy kis csapadékot, hogy ne anyukámra gondoljanak a hallgatók, amikor elkapja őket egy vihar. Ami még fontos, ez Zoli miatt mondom, mert pollenjelentéssel is tartozom mindenkinek. A nyír közepes, a tölgy közepes, a dió közepes és az eperfélék magasak.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
18: Ha valaki esetleg Vác irányából vett bennünket célba, itt az M3-as bevezetőjénél, készülj rá, hogy az M2-esen Budapest felé Vác és Szűdliget között két autó ütközött, így a 36-os kilométernél csak az egyik sáv használható, több mint 1 kilométeres a torlódás. Az M1-esen a főváros felé Tatabánya és az M0-as csomópontja között a terelés miatt ismét megálltak gyakorlatilag a kamionok a külső sávban, úgyhogy személyautóval érdemesebb az átterelt belső sávot választani. Az M0-ason pedig az M2-es közelében a Megyeri híd felé történt baleset, a 73-as kilométernél ütközött a szalagkorlátnak egy személyautó, így csak egy sáv járható. Mi újság a vasúton? Ezt már is mondja nekünk Pejper Károly a MÁV Informtól. Jó reggelt!
19: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Nyugodt a reggeli vonatforgalom. A budapesti előváros és a távolsági forgalmon is jól tartják a menetrendet a jártaink, néhány kisebb késést eltekintve. A hétvégén Rákoslendőzői pályakarbantartás miatt módosulni fog a menetrend a Váci, Szobi, Veresegyházi és az Esztergomi vonalakon. Az Esztergomi vonatok fővárosi végállomása Angyalföldre, a Veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A Szobi vonalon az E70-es vonatok és minden második S70-es a teljes útvonalon a nyugati pályadvarig közlekedik, a nemzetközi vonatok viszont napközben a nyugati helyett a keleti pályadvarról vagy Vácról indulnak. Viszont hallás!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: a főszereplő. Géza Hofi!
1: A Sláger reggelben 7:40-kor.
2: Egyszerűen nem bírom elviselni, amikor engem hülyítenek. Tehát így tudni, megmondom, mire gondolok konkrétan. Szegény kis egyszerű, idézőjelben, paraszt nénikét rávették arra, hogy vegye magára a rittyentőt. Ötözön ki népviseletben, na most kezdjen énekelni közben. Eddig még szép minden. Na most jön a furcsaság, hogy ezek után nem a kemencében, az udvar közepén, nyílt lángon kezdje sütni a hurkát. Uramisten! Gyerekkoromra visszaemlékeztem. Nagyanyám Veszprém megyében lakott, és úgy elgondoltam, a szegény öreg asszony neki állt volna így úrnapjára kiöltözködve az udvar közepén hurkát sütni. Na, majd apám a vasvelláva úgy megkergeti, hogy én most nem vagyok itt az hétszentség. Ha nem.
3: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
1: Yeah, one day the sky might fall. Schlager FM. Schlager FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Szila énekel valamit valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: A hangsúly mindig ezen van, valamit valahogy. Jó reggelt, Dóri!
2: Szia!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt!
1: Dóri, a legfontosabb kérdés per pillanat. Miért nem vagy itt velünk?
4: Mert éppen munkába tartok.
2: De hát előtte beugorhattál volna ide hozzánk a praktikerbe.
3: Bekaptál volna egy meet-set.
4: Igen. Nem lett volna lehetetlen, mert egyébként nem vagyok onnan messze, de nem tudtam most.
1: És most még ezzel is fájdítod a szívünk. Tehát, hogy itt vagyunk az M3-as bevezetőjénél, és egyébként meet-set készít a Zsófi?
2: Bizonyám.
3: Meet-set készít.
1: De jó.
2: És persze, hogy ebben olyan jó illat lesz.
1: Tüsténkedik a grillünk mellett.
3: Már hogy sütöget én.
2: Igen.
1: Ja. Ti voltatok már így ezzel, hogy mit tudom én, egy bútoráruházban elképzeltétek, hogy ott alszottok, hogy milyen az ágy.
2: Tehát, már sokszor, igen.
1: Tehát az, egy barkácsáruházban itt nekiállunk grillezni, tehát hogy nem csak oké itt a napernyő, meg a nem tudom, de hogy grillezik a mahután, Zsófi, azért ez nem akármilyen élmény, csak mondom.
3: Nem, egyébként érdekes, hogy mondod, nem jutott eszembe, hogy ott alszom egy bútoráruházban.
1: Volt már erre például, emlékszem, hogy meséltünk.
3: Reggel keresem, várjál, hol nem hol vagy.
1: Dóri, figyelj, figyelted az elmúlt napokban a hablatyot?
4: Nem annyira tudtam.
2: Ajjajjajjajjajjajj.
1: Elakadtunk egy kicsit megint, de úgyhogy te is elakadtál, mintha vészvilogot hallanék a háttérből. Autóban ülsz még?
4: Kocsiba vagyok, igen, de kikapcsoltam.
2: Figyeljetek, srácok, azért kell Dórinak segíteni, mert ő úgy jelentkezett a játékra, hogy a kisfiának szeretne Oroszlán király jegyeket nyerni. Úgyhogy Csabi,
3: na,
2: mindenképpen segíteni kell majd.
3: Adjuk be a feladványt, és
1: Hakuna Matata.
2: Így.
1: Na. Muszáj megjegyeznem, hogy itt az egész praktiker áruházban ki van hangosítva a rádió, és üvöltött, visszhangzott ez, ahogy a Csabének. Figyelj, megálltak.
2: Sokkot kaptak.
1: Tehát, hogy aki, innen most pont rálátok az elektromos osztályra, figyelj, aki így villanykörtét keresett, így majdnem elejtette, hogy ez most mi történik itt a...
3: Annyit hozzá segítek, hogy and Spanish Paradise.
2: Igen.
1: Ja, Lullaby-nak is jó lesz.
2: Dóri.
4: Igen, azt hiszem, hogy ez a Madonnától volt a Laikla Bonita.
2: Dórikám, nagyon megszórunk nyereményekkel, mert hogy négy fő részére szóló belépő a tiéd, a május 9-i Kispál és a Borsz koncertre.
1: Ja, mert ez a nap megmaradt, és akkor ezt odaadjuk neked.
2: A Budapest Parkba, igen. Két fő részére szóló belépő május 30-ára az Oroszlán király filmzenei koncertre a Margit Szigeti Színház jóvoltából, amit szerettél volna. És egy egyéves Sláger FM Premium előfizetés zavartalan rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval gratulálunk.
4: Nagyon szépen köszönöm, és szépen, még azt hát mondjam el, hogy elképesztő örömet okoztatok, mert nem annyira kicsi az én fiam, 17 éves, de ő egy fogyatékkal élő fiatalember, és nagyon-nagyon fog neki örülni, abban biztos vagyok, köszönöm szépen.
1: Fia, ha gondolod, most még ide kanyarodhatsz egy ölelésért.
3: Igen. Meg egy biciklit is lehet, ha most ide jössz.
2: Egyébként igen, arra is várjuk a jelentkezőket, igaza van csak.
3: És bekapsz egy meet-set.
4: Nagyon köszönöm, Szila, hogy ilyen gyönyörűen énekeltél.
3: A Flav Dóri kisfiadnak millió csokkot
2: küldő. Puszi nektek, sziasztok!
3: Puszi.
4: És akkor ami
1: a játékot meg a nyereményeket illeti, tehát van ajándékkerékpárunk, és ezt valaki ma itt kaphatja meg, aki teljesíti az akadálypályákat.
3: Én itt dolgozom, én nem játszhatom.
1: Te nem. Bárki más. De már reggel az akadálypályát lekészít.
3: Nyugodjál meg, én rohanok robotfűnyíróért, vagy Zoli, azt is lehet, hogy te leszel nálunk a robotfűnyíró.
2: Jó, azt hittem, hogy nem is kell robotfűnyíró, hanem hogy vágja neked a sövényt, minél sózabb ideig, kantáros nadrágban.
3: Cilalabban Zoli lesz a robotfűnyíró.
2: Jó lesz. Jelentsen ez bármit is.
1: Hétfőn újra hablagy.
3: Tart a vonalat.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
2: familypark.at.
3: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Május 8-a és 10-e között kuponnapok a Kökiben. Ráadásul egy autót is nyerhetsz egy hosszú hétvégére. Keresd a kuponokat a Köki appban, vásárolj és nyerj 3 napos autóhasználatot az Autópalasz jóvoltából. Frissítsd fel a ruhatárad és irány a kikapcsolódás. Köki, több mint vásárlás.
5: Tavaszi lakásakció a Big George Propertynél. Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költözz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat meghosszabbítva. 2026. május 15-ig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
6: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű musicalje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
7: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a stil.hu-n.
8: Bevezető árakkal vár a Metrodon Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodon Beat. További információ metrodon.hu.
9: Képzelj el egy estét. Egy gyermeket, aki éhesen fekszik le, akinek nincs, aki meséljen, akit nincs, aki megöleljen, akinek másnap sem kerül vacsora az asztalára, aki talán elveszíti a szüleit. Az SOS Gyermekfalvak 40 éve nyújt szerető és biztonságos otthont a szülők nélkül maradt gyerekeknek. SOS Gyermekfalvak. Támogass minket adód 1%-ával.
0: Sláger FM.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Visszalépett az igazságügyi miniszteri jelöltségtől Mellétei Barna Márton. Változik a menetrend a Váci és az Esztergomi vasútvonalon. Zalaegerszegen is találtak aszbeszttel szennyezett zúzott követ. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Azonnali hatállyal visszalépett az igazságügyi miniszteri jelöltségtől Mellétei Barna Márton. Közölte, döntését Magyar Péter elfogadta, így szombaton nem tesz miniszteri esküt. Facebook bejegyzésében azt írta, az elmúlt 2 évben a Tisza jogi csapatának megszervezésén, a választási felkészülésen és a kormányzás előkészítésén dolgozott. Indoklása szerint a miniszterelnök jelöltel fennálló rokoni és baráti kapcsolat ugyan szakmai alkalmasságát nem kérdőjelezi meg, mégis úgy látja, hogy ez most gyengíteni a társadalmi konszenzust. Mellétei Barna Márton ugyanakkor országgyűlési képviselőként megkezdi munkáját a Tisza parlamenti frakciójában. Magyar Péter mára ígért bejelentést az új igazságügyi miniszter jelöltről. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója, Révész János. A döntést a szervezet honlapján jelentette be, munkaviszonya június végén szűnik meg. Indoklása szerint az egészségügyi ágazat új politikai vezetése miatt tartja etikusnak, hogy mielőbb új főigazgató állhasson a szervezet élére. Leköszönő levelében hangsúlyozta, a következő kormányzati ciklusban az egészségügy 16 év után ismét miniszteri szintű képviseletet kap. Szerinte ez történelmi jelentőségű lehetőség, amely erősebb politikai támogatást és kedvezőbb feltételek megteremtését eredményezheti. A hétvégén jelentős menetrendváltozásra kell számítani a Váci és az Esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A Szobi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a keletiből vagy Vácról indulnak. A fővárosi szakaszon ritkábban közlekednek az elővárosi járatok. Tovább gyűrűzik az aszbeszt botrány. Zalaegerszegen is azonosítottak aszbeszttel szennyezett kővel borított parkolót és utakat. A megyében még több településen utak, bicikliutak és parkolók is szennyezettek lehetnek. Több helyen fóliával fették le ezeket az utakat. A kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek. A szennyezést először Szombathelyen azonosították, miután olyan zúzott kő került be az országba Ausztriából, ami jelentős mennyiségű aszbesztet tartalmaz. Később Sopronban és Bozsokon is felmerült a szennyezett anyag használata, és Székesfehérváron is vizsgálják, hogy van-e az utakon aszbesztes kőzúdalék. A Budapesti Közlekedési Központ május 11-e és 14-e között több napos programsorozattal csatlakozik a Közlekedési Kultúra napjához. A budapestieket tematikus sétákkal és filmvetítésekkel várják, a cél pedig a fenntartható és biztonságos közlekedés népszerűsítése, valamint a közösségi közlekedés városformáló szerepének bemutatása. A nyitó esemény egy filmvetítés lesz a Kinómoziban, majd május 12-én a Magyar Kerékpáros Klub által kezdeményezett bringás reggelivel várják a bicikliseket a Rákóczi téren. Ma már sok napsütésre számíthatunk. Délelőtt fátyol felhők, délután néhány gomoly felhő lehet az égen, de csapadék ma már nem várható. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Szombaton és vasárnap igazi tavaszi idő lesz. A napsütést alig zavarják majd felhők. Szombaton 26, vasárnap akár 28 fok is lehet. Ideje elővenni a naptejet, ugyanis az UV-sugárzás erős lesz.
11: Az időjárás jelentés támogatója a Café Perté. www.caféperté.com.
12: Nézzük először is a közlekedési információkat. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és az M0-ás csomópontja között a terelésben Tatától Tatabányáig, aztán pedig Bicskétől Biatorbágyig ismét csak arra szolgálni tudnak a kamionok. Van, ahol be is állt a külső sáv, annak ellenére, hogy baleset egyébként nem történt. Érdemes lehet személyautóval az átterelt belső sávot választani inkább. Közben a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól ugyancsak erős befelé a forgalom. Az M0-ás autóton az M2-es közelében irányban a Megyeri híd felé baleset történt. A 73-as kilométernél a szalagkorlátnak ütközött egy autó, ezért csak egy sávon lehet közlekedni. A torlódás már több mint 7, azaz 7-es kilométernyi, és ez most már az M2-es autót forgalmára is hatással van. Ott is nagyjából 5 kilométeresre duzzadt a kocsisor. Egyébként a városon belül pedig hát nagyjából a szokott helyeken erősödik a forgalom, hogyha valakinek van bármi a többiek segítségére való infója, azért habogok meg közben, hogy a gép megadta magát, de megvan. Szóval, ha bármilyen infójuk van, ami segíthet a többieknek, akik úton vannak, küldjék a 0630-30-30-95-8-ra. Köszönöm szépen!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
12: 8 óra múlt 5 perccel. Jó reggelt kívánunk. Majdnem azt mondtam a stúdióban, a pagodában vagy a pavilonban. Pordán Petra.
13: Somogyi Zoltán is.
14: És a Jőreg, Rádió Szíle is.
13: Szíle valahol itt a hangját. Közben Zsófit is hallhatjuk.
12: Ja, csinálja. Ja,

0: a Sláger reggel.
1: 4:09 lesz már pontosan 2 perc múlva, és élőben jelentkezünk továbbra is az M3-as Praktiker áruházból, amely megújult. Ez volt egyébként a legelső Praktiker Magyarországon, erről beszéltünk meg, hogy mennyire honosodott meg azóta tényleg ennek a, hogy mondtuk, a do it yourself, a DIY-nak a kultúrája, igen, és DIY. Az előbb én annak nem is nagyon örültem, hogy Mauta Zsófi elkezdett alkotni, mert itt van velünk már reggel óta, és most már van mikrofonja oda át, tiszta Madonna vagy, hogy Britney Spears
2: bemen. Jó reggelt, igen. Most már hangom is van, úgyhogy itt a grillpályán én beálltam, kérlek szépen, már nagyon otthon érzem magam, berendeztem a konyhámat, úgyhogy sül a mics, úgyhogy várunk mindenkit, aha, aki szeretne egy ilyen kis reggeli snackkel indítani.
1: Zsófi, nagyon sok felé főztél, Isten, már szerintem, azért ez neked is most egy ilyen extrém helyzet, nem? Hogy egy Barkács áruházban a kertosztályon a napernyők és a fonott rattabútorok között.
2: Tehát már mindenhol a világ különböző részein volt, hogy kilöktek, tudod, egy ilyen utcasarokra, és akkor ott kell főzni, úgyhogy aha, én kifejezetten szeretem az ilyen extrém helyzeteket, és itt azért őszintén szólva annyira nem is különleges, mert hát nagyon jó kis konyhai felszerelés van, szuper grill, amit külön elmondok, hogy nagyon értékelek, hogy ez egy elektromos grill, és gondolkozom is rajta, hogy beszerezzem, mert nekem a grillnél mindig az van, hogy azt a fiúkra hagyom, hogy ott akkor a faszénnel, a parázssal, a tűzzel az olyan férfi munka, én mindig a köreteket, salikat vállalom, és ez meg egy elektromos grill, úgyhogy nagyon könnyen lehet, igen, szépen szabályozni.
1: El kell mondanom neked, hogy itt nagyon sokat tanakodtunk azon az elmúlt napokban, hogy majd hogyan grillezés, ugye, mint hogy egy áruházon belül vagyunk, nem akartunk volna itt tüzet rakni, mert hogy, és gondolkodtunk, hogy én, aki laikus vagyok az ilyen sütés-főzésben, mondom, hogy jó, de hát ugye a grillnél ott mindig azt mondják, hogy a faszén ad hozzá, hogy még az is más, hogyha gázon csinálod meg, hogy egyébként ízileg, és majd mindjárt persze teszteljük, vagy kipróbáljuk, hogy az elektromos grillel pont ugyanolyan finom micset lehet készíteni, szerinted?
2: Figyelj, nyilván ugye egy faszén az ad egy ilyen plusz extra füstöt, ami azért a húsoknak és zöldségeknek is nagyon jól áll, tehát azt nem tudod pótolni egy elektromos vagy egy gázgrillel, de szerintem nagyon-nagyon finom így, és úgy van összeállítva, hogy egy micset sütök itt egyébként.
3: Cilla, te hogy vagy grillezve?
4: Én nagy grilles vagyok, de most ugye elnézem a Zsófit, és tényleg olyan, mintha a kertbe állna egy grillel, egy kis tálalóasztalkával gyönyörűen megterítve, érted? Ti meg a pagodából ültök a kis buthában.
1: Már valamit inni, légy szíves. Pattints már nekem valamit, Csabi!
4: Te maradjál, mert te a robot fűnyíróm leszel.
1: Figyelj, Csabi, most az jutott pont eszembe, hogy hát te is emeleten laksz, neked is inkább egy teraszod van, tehát te tudsz grillezni hagyományos grillen?
4: Nem, nekem van egy pici kertem,
3: és ott szoktál.
4: És nekem, amit itt lehet kapni az áruházba, ez a Kamadó grill, tudod, ez a tojás grill, ami
2: faszínára.
1: Nem tudom, mert sose hívtál még meg minket kerti partizni.
4: Vágod a füvet, akkor kapsz kaját.
1: Hát, ezen el kell gondolkodnom,
3: Zsófi,
1: értem,
3: Zsófi. Zsófi, milyen a grillje? A
2: nagyon jó a grillje.
4: Ja, mert a Zsófi van,
2: én voltam, igen.
3: És mit készített neked?
2: Mit is együtt főztünk, és egy ilyen koreai barbecue csirkét, azt hiszem.
4: Amikor nagyon csíptek a darázsa.
2: Amikor a darázs inváziótól alig bírt megmenteni, igen.
4: Egy darázs berongyolt a pólója alá.
2: És próbáltam kultúráltan ellenállni, mert forgattunk ráadásul.
4: Forgatásul.
3: Zsófi, ha valaki kezdő grillező, akkor mit javasolnál neki? Mivel kezdje?
2: Szerintem ugye attól függ, hogy milyen húsokat választasz, ami biztos, hogy elronthatatlan. Például én ezt a micset hoztam, ugye, ami az erdélyi konyhában, a román konyhában nagyon jellegzetes, ugye egy ilyen darált hús van bekeverve, háromféle különböző hús, és ezt már igazából tulajdonképpen csak rásütsz, vagy hogyha bármilyen húst kicsit bepácol az ember, nagyon nem is kell túlfűszerezni szerintem, és nagyon nem lehet azért mellé lőni. Tehát mondjuk nem egy steakkel kezdenék, igen, ahol azért nagyon fontos, hogy milyen hőfok, milyen hőmérséklet, ne süss túl, hanem mit tudom én, majd bepácolsz egy jó tarját például, ami egy jó szaftos húsrész, semmi kevés fokhagymával, ilyesmivel, és akkor azzal biztos, hogy nem lehet mellé lőni.
4: De hozzá kell tennem, hogy én grill szempontjából nekem is van egy elektromos grillem, és ugye mivel spárga szezon van, és mi tegnap például Csengelén voltunk a Zsófival, nem tegnap előtt.
2: Tegnap előtt, igen.
4: Tegnap előtt Csengelén voltunk egy ilyen spárga földön. Tegnap olyan extrát csináltam, hogy te nem hiszed el, szerránói sonkába megpucoltam a spárgát, szerránói sonkába betekertem a spárgát, és azt meg lehetett grillezni, és isteni, de isteni
2: spárgát ilyen hangzik, igen. Te persze, spárga szezon, egyébként a grillre szerintem a zöld spárga az, ami talán talán olyan egyszerűbben grillezhető, szóval igen. A fehér is jó, működik, de azt talán inkább így gözölve párolva, tehát most már azért zöldségek jönnek, tehát minden cukkini, paddizsán, zöldségek is szuperek.
1: Gyere
2: tálalni, akkor légy szíves a borsról egy kicsit már is lökjél ide, meg a mustárból. Egy picit
1: visszatérve a Mitchhez, igen, meg a fűszerezéshez. Én többször jártam Erdélyben, és szerintem nem ettem kétszer ugyanolyan Mitchet. Hogyan készül a jóféle Mitch? Tehát mire kell ügyelni? Mennyire kell apróra darálni például a hús? Mert a kolbászra is azt látom, akik töltenek barátai vidéken. Kolbász, hogy van, aki a nagyobb őrlés, vagy nem tudom, darálásút szereti, van, aki az... Én például azt szeretem, hogy olyan apróbb, és nincsenek benne olyan nagyobb darabkák. A Mitchell azt hogy kell csinálni, és hogyan fűszerezzük jól?
3: Jóféle kovászolt kenyér,
2: igen. Én azért félszemmel itt a pályán vagyok, hanem bányátok.
4: Egyik kollégánom viszem, aki sercitka.
2: Jó. Valaki sercitka. Tessék, Cilla, akkor mehet a szerviz. Cilla, mehet a szerviz.
4: Majd én csinálom a szervizet.
2: Szóval vissza a Mitchhez, tehát ugye ez háromféle húsból, vagy többféle létezik egyébként, ez háromféle húsból van. Sertés, marha és bárány. Gyere. És ugye ennek az a titka egyébként, hogy szódabikarbóna van belekeverve a darált húsba.
1: Mert azt mit csinál vele?
2: Hát egyrészt kicsit egy ilyen tömör állaga lesz, ugye aki már evett ilyet, azt tudja, viszont utána, amikor süti az ember, akkor egy kicsit így megduzzad, és nagyon finom. Egyébként nemrég voltam Bukarestben, és a bukaresti piacon ott van egy ilyen nagyon híres micsező, amin 50 éve ott van, és kigyozó sorok vannak, és közben zenem egy nagyon jó hangulata van, és ott megtanultam, hogy még az sem mindegy, hogy mikori mics, tehát a séf, akivel voltunk, egyik nap elvitt bennünket, délután megkóstoltuk, mondta, hogy jó, de másnap a reggeli első micset kell megkóstolnunk, mert az sem mindegy, hogy sült, milyen a hús, stb. Úgyhogy hát várunk mindenkit itt, aki már itt van, akár kollégák, akár vevők, akkor meg tudják kóstolni.
1: Képzeljétek el,
4: hogy... Egyébként képzeljétek el, hogy nekünk... Majd mondod, Zoli, hagyjál már.
2: Igen.
4: Ha most én jövök. Hogy mi szeptemberre van nekünk egy tervünk a Zsófival, hogy Erdélybe fogunk látogatni, mert én még életemben nem voltam, tehát nem ismerem. Úgyhogy egy óriási Cilla Tours lesz majd Erdélyben, úgyhogy olyan erdélyi recepteket, olyan erdélyi lakomákat hozok majd.
3: Utána majd szeretnénk azokat megkóstolni.
2: Igen, meg a Cillának ugye vannak felmenők, majd ott megpróbáljuk az Erdélyi Partner segítségével felkutatni. Az Erdélyi Partner még nem tud róla, de majd most megtudja.
3: Most hallott a rádióban.
4: Az utolsó percre kapja meg.
1: Szóval képzeljétek egyszer, amikor mentem Erdélybe.
2: Igen, tálalhatsz.
4: Meg egy kis
2: rakjál rá egy olyan micset, ott van az a fogantyú.
1: Mindegy.
4: Igen.
1: És ott az út mellett is voltak ilyen árusok, de ez még a 90-es évek végén volt, és ott például megállapítottuk a stábbal, hogy valószínűleg petróleumon sütötték éppen a Mitchet, tehát azt öntöttek a faszira, vagy nem, borzasztó ilyen olajos íze volt az egésznek, tehát ehhez képest egy áldás lehet egy ilyen elektromos grill. Hát ezt megkóstolhatják, hogyha velünk ünnepelnek most itt a megújulását az M3-as praktikernek, plusz, hogyha itt vannak velünk, akkor nem csak, hogy Mitchet kóstolhatnak, amit maguknál Zsófi készített és készít éppen, hanem van nekünk itt egy kihívásunk, Petra.
3: Bizonyám lehet kerékpározni, úgyhogy aki ügyes és szeretne egy kerékpárt nyerni, őt várjuk ide szeretettel. Közben a Csabi tálal, de konkrétan mindenkinek viszi oda, nézd, milyen jó házigazda, egyen meg
1: jó
3: a szívét. Jó étvágyat!
1: Jó étvágyat a kedves hallgatóknak. Jó étvágyat! Ez a Sláger reggel 8:21-kor.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Please, please tell me now.
3: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
4: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19

0: 100% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
1: Tavaszi lakásakció a Big George Propertynél. Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költözz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat meghosszabbítva. 2026. május 15-éig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
2: A Toyota idei harmadik újdonsága, a hatodik generációs öntöltő hibrid RAV4 megérkezett a Sakurába. Magabiztos jelenlét, modern technológia, megbízhatóság. Ismerje meg a legendás SUV legújabb változatát és egyéb kedvezményes ajánlatainkat a Sakura nyílt napokon, május 11-e és 16-a között. toyotasakura.hu.
3: Ünnepeld velünk a Budapesti M3 Praktiker áruház megújulását. Május 6 és május 10 között 20% kedvezménnyel várunk számos termékkategóriára 5000 forint feletti vásárlás esetén, május 9-én családi programokon, szakértői bemutatókon, valamint nyereményjátékokon is részt vehetsz. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a praktiker.hu oldalon és az áruházban. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Parkside Residence. Otthon és befektetés a Vizafogó Park mellett. Érdeklődjön kedvezményes lakásainkról. parksideresidence.hu.
5: Fedezze fel a Dunakanyar ékszerdobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
6: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
7: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
8: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
9: A reklám után társadalmi célú reklám.
10: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
9: Társadalmi célú reklámot hallottak.
11: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Alkotmánybírósághoz fordultak a bankok a kamatstop miatt. Robbanás történt Hága belvárosában. Beethoven 200 mottóval hirdette meg új évadát a Koncertó Budapest. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Az OTP Bank több piaci szereplővel közösen ismét az Alkotmánybírósághoz fordult a lakossági kamatstop miatt. A bank a 2021-ben bevezetett intézkedés újabb, június 30-áig szóló meghosszabbítását támadja. A kérelmezők azt kérik, hogy a testület mondja ki, a rendelet és annak ismételt meghosszabbításai ellentétesek az alaptörvénnyel. A kamatstop alapján a pénzintézetek a változó kamatozású lakossági jelzálog hiteleknél továbbra is a 2021. október 27-én érvényes 2,02%-os háromhavi bubor szerinti kamatot alkalmazhatják. A szabályozást később a lakás célú pénzügyi leasingre és egyes rögzített kamatperiódusú jelzáloghitelekre is kiterjesztették. Robbanás történt a holland törvényhozás legnagyobb pártja, a Democrats 66 központjában, Hága belvárosában. Mint kiderült, egy támadó egy tűzijátékból készített szerkezetet dobott be az épület bejárati ajtajának levélbedobóján keresztül. A detonációban nem sérült meg senki, röviddel később őrizetbe vettek egy gyanúsítottat. Érvénytelenítette a Pázmány Campus kivitelezésére kiírt közbeszerzést az Építési és Közlekedési Minisztérium, mert a projekt építési engedélyét a bíróságon megtámadták. A bíróság pedig annak hatályát felfüggesztette, közölte Facebook posztjában Pikó András, Józsefváros polgármestere. Így ezzel a lépéssel egyelőre leáll a helyi lakosok és az önkormányzat által is hevesen ellenzett bontás és építkezés a Palota negyedben. Pikó András szerint ezzel véget ért egy 5,5 éve tartó folyamat, amely figyelmen kívül hagyta a helyiek érdekeit, és most tiszta lappal indulhatnak új egyeztetések. A kormány még 2020-ban határozott úgy, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem a Józsefvárosi Palota negyedbe költözik, az intézmény pedig ehhez ingyen megkapta a Magyar Rádió egykori épület együttesét. Beethoven 200 mottóval hirdette meg 2026-27-es évadát a Koncertó Budapest. A zenekar 9 koncerttel emlékezik meg a 200 éve elhunyt Ludwig von Beethoven előtt, és előadja valamennyi szimfóniáját, versenyművét, valamint nagyszabású oratórikus alkotásait. A bicentenáriumi sorozat 2027. januárjában a Missa Solemnis előadásával indul, március 26-án, Beethoven halálának napján pedig a Krisztus az olajfák hegyén hangzik el. Az ünnepi évad 2027. novemberében a Fidelio koncertszerű előadásával zárul. Új sorozatként indul a Volt egyszer egy 20. század, amely a század elő bécsi zenei világát állítja középpontba. Az évad művésze Várjon Dénes lesz, miközben a zenekarhoz több nemzetközi és hazai szólista is csatlakozik.
13: Ja, drága arany hallgatók és minden kedves vásárló itt a Praktikerbe szeretettel köszöntöm. Nem tudom, hogy észrevették-e, ha kicsivel előbb érkeztek volna, már pedig ugye azért illik 7-kor már itt állni a Praktiker bejárat előtt, akkor még köd volt, ezzel szemben most már gyönyörű napsütés, ezt mindjárt kimondom. Időre lehet, hogy más nem érti, mert olyan vágy fülük. Időre számíthatunk, napközben akár 22-23 fok is lehet, de ami a jó hír, hogy a holnapi nap folyamán akár 27 fok is lehet, úgyhogy én nagyon várom Somonyi Zoltán rádiós kollégámat, hogy nálam a kertben robotfűnyíróként tevékenykedjen, vagy akár grillezzünk.
14: Ételt is adsz neki cserébe? Kajával meg tudod fogni, csak desszert is legyen, tudod.
13: Meg lehet kajával fogni.
14: Mondjuk ez igaz.
13: Tudod, mekkora cekkerekkel rohangáltam egész életem során.
14: És akkor még nem tudtam főzni, most meg és már ugye
13: tudsz. És akkor még nem is tudtam főzni, most azt nézem, hogy nem tudom, hogy itt az áruházban vannak-e pollen érzékenyek, de inkább egy jó orvos meteorológiával hagyj köszönjek be. Időjárási front nem lesz felettünk, de kezdetben a hideg frontra fokozottan érzékenyek körében most figyeljenek, fejfájás, görcsös panaszok előfordulhatnak. Remélem túléljük a hétvégét.
15: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az Eti utazási iroda.
16: Egyiptom, minden itt kezdődött.
17: Az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és az M0-ás csomópontja között a terelésben Tatától Tatabányáig, aztán pedig Bicskétől Biatorbágyig a kamionok csak arra szolgatnak a külső sávban, helyenként meg is torpan a haladás, úgyhogy érdemesebb lehet személyautóval az átterelt belső sávot választani. Az M0-ás autóúton baleset történt az M2-es közelében, a Megyeri híd felé. A 73-as kilométernél a szalakorlátnak hajtott egy személyautó, így csak egy sáv járható. A torlódás több mint 7 kilométeres, és ez már az M2-es forgalmára is hatással van, ott nagyjából 5 kilométeresre duzzadt a kocsisor. A 15. kerületben a Károly Sándor úton a Közvágó híd utcánál baleset történt, az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megállót is kihagyva. A Róna utcában, Zuglóban, a Szugló utcánál helyszínelés zajlik. Ha bárkinek bármilyen más további közlekedési infója van, akkor a 0630-30-30-95-8-ra küldjék el nekünk. Várjuk egyébként jó utat, balesetmentes közlekedést.
18: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: Folytatódik a Sláger reggel. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger reggel.
1: 3:45-4 perccel továbbra is az M3-as praktikerből jelentkezik élőben a Sláger reggel. Petra, benne van egy kis játékban?
2: Igen.
1: Tudsz csinálni, hogy bim-bam-bim?
2: Bim-bam-bim.
1: Nagyon jó. Mindig ki akartam próbálni, mert nagyon sok felé beszéltem már, vonaton, repülőgépen, stb. De amit mindig szerettem volna kipróbálni, hogy
2: pont olyan frissen sült.
1: Mondd akkor most.
2: Bim-bam-bim.
1: Kedves vásárlóink, tájékoztatjuk önöket, hogy a kert osztályon Mautner Zsófi finomságait kóstolhatják meg Kajdi Cilla Csaba szervírozásában.
2: Mert Kajdi
1: az egész áruházban ki vagyunk hangosítva, és tök jó, most már elmondhatom, hogy áruházi hangos megmondó is voltam.
3: Én csak azon nevettem, imádtam, hogy Zoli mesél, én már voltam repülőhajó, nézd, akar egy micset kivezem, Zsófi.
2: Mert már már mehetsz is oda Zsófi mellé, úgyhogy kedvezzetek. Mert hogy ez a Cilla gasztró, Mautner Zsófi. Finom? Ja, még nem kóstolta. Hát figyelj, én ilyenkor tudod, én átmentem szakácsnőbe, ugye egyrészt nem ott ülök veletek most a stúdióban, úgyhogy csak ilyen félfüllel.
3: Én meg egy street kitchenes lettem.
2: Te street kitchenet lettél, és én itt kérlek szépen sütögettem, úgyhogy a hölgyet, aki éppen érkezett, kedvesen megkínáltam egy grillezet, egy Mitchell, úgyhogy... Te már kóstoltad?
3: Én ettem egyet, és isteni, de az a jó ebbe a micsbe, hogy nem mindig veszem észre, hogy még nyers.
2: És
3: ezt nem látjátok, amikor így elkezdem kivenni, és a Zsófi azt mondja, azt ne, az még nyers. Azt még nyers.
2: Zsófi, honnan tudjuk, hogy mikor sült meg rendesen? Mert meg kell kóstolni, itt a minőség ellenőrzés céljából rögtön az elején itt ugye megkínáltunk, mindenki nézzék meg, de egyébként nem, ez már elő van hőkezelve, tehát hogy ezt igazából rágrillezünk, hogy nem nyers, csak hogy még láttam, hogy ez még nem sült meg, és te nagyon kedvesen ajánlgatod itt a kedves vásárlóknak.
3: És én úgy imádom, tudod, hogy általában ilyen zárt szájjal beszélünk, de a más
2: ez
3: nem.
2: Ez még nyers.
3: Ez nyers, ne.
2: Na jó,
3: egyébként
2: szóval...
3: gyönyörűek is, a Zsófi rendkívül alaposan felkészült, mert ugye van egy ilyen fermentált hagymánk.
2: Majdnem, igen.
3: Akkor hogy mondják?
2: Ez egy ilyen pink pácolt hagyma, egy ecetes hagyma, lila hagyma, egy ilyen ecetes, cukros, sós lében áll, és az a lila hagymáról leoldja a színét, attól ilyen pink, és az nagyon jól passzol.
3: A fermentált szó nem való?
2: Fermentált de... szót azt majd máshol használjuk.
3: Úgy akarom ezeket bedobni, olyan profisek.
2: Figyelj, a gasztrósok úgyis olyan féltékenyek, érted, mindenki irogat, hogy már megint a Cilával főzöl, már megint a Cilával lötyöksz.
3: És ezen kívül van hozzá zöld saláta, és ebben a Zsófi, ami nagyon jó ötlet, tett hozzá mentát, úgyhogy ezt mindenkinek javaslom, hogy egy pici mentát nyugodtan tehet a salátába, mert nagyon megdobja az ízét.
2: Nagyon jól mondod, hogy egy ilyen kis zöld fűszer saláta, de hát olyan szépen prezentálod. Nekem itt már azt hiszem, hogy én már lassan takába kerülök.
3: Nem igazán, nagy szükség van rá. Kérdétek el, hogy annyira érdekes, mert a Cilla gasztróba ugye mi sokat főzünk a Zsófival, és minden olyan egyszerűnek tűnik, és ugye mindig azt látom, olyan könnyeden úgy vágja, szeletel is, semmi, nem probléma, nem gond, egyszerű. És amikor egyedül nekiállok ennek, akkor mindig mondom magamban, te nekem ez nem így tűnt egy héttel ezelőtt. És
2: hányadik
3: akkor...
2: percben hívott fel a Zsófit segítségkérésért? Nagyon meg kell dicsérnem a Cillát, mert azért így az elmúlt egy-másfél évben, amióta együtt főzünk, szerintem elképesztő változás, meg fejlődés állt be, és amikor egyedül nekiáll, akkor is nagyon klasszakat főz, tényleg.
1: Zsófi, hogy... ha mondjuk egy tízes skálát elképzelünk, és elkezdte a Cilla az egyesnél, akkor az 1-től 10-ig skál hol tart most a tudásban?
2: Hát figyelj, szerintem még azért van, nem sok.
4: Zsófi, figyelj, hogy mondasz, mert így néz rá.
2: Nem, 6 plusz, nem.
1: Tehát, 6 pluszban,
2: szerintem, yeah. Szerintem ilyen egyszerű dolgokat, meg a lassan főtt, a libamászás, sok minden haladó dolgot is készítettünk már együtt, tehát szerintem 6-osnál egyébként följebb.
4: Oh,
2: ugye még ilyen sütés, tehát inkább ilyen tészta sütés, amiket amúgy is keveset eszik, azokban még nem nagyon kezdtünk bele, de hogy zöldség, levesek, hát meg egy csomó, szóval, hogy mondjuk a kokoven, ami egy ilyen francia vörösboros kakasragú, amit mindig elmondunk, az tényleg egy haladó, az egy ilyen nagy francia projekt, aminek neki kell állni, különlegesebb alapanyagot, vagy sok alapanyagot meg kell hozzávenni. Annak nekiállt, és a barátnője, már nem is tudom, hogy a Piringer valaki barátnő, titokban rám írt, és azt mondta, hogy te, ez jó, ügyes, ez mit csinálsz?
1: Azt mondom, hogy ez lesz a folyamat vége, hogy amikor elérkezik a 10-es szintre, akkor egy jó kis kokovent készít, és akkor de... az lesz a wow.
2: ezzel már túl vagyunk.
1: De én vagyok, büszke vagyok rá.
3: A Mautner Zsófinek a Chili and Vanilla weboldalán van egy recept, ez egy mustáros nyúlragú, egy La Penne à la Moutarde, és nekiugrottam megcsinálni, és a barátnőm férje rám írt, hogy olyan, mintha Provence-ba ettem volna. Még a gyerekeknek nem merték megmondani. Mondták, csirke hagyja, tudod, mert pont előtte voltak izé, lógófülű nyuszit nézni, mondom, te akkor nem mondd meg, hogy mit főzött Attila.
2: Meg amire nagyon büszke vagyok, és azt teljesen őszintén mondom, hogy például a piacozás, ami ugye nekem nagyon fontos, és szívügyem, és nagyon közel áll hozzám, hogy azt hiszem, hogy arra egy kicsit ugye Cilát be tudtam vezetni, hogy tényleg értse meg, meg érezze meg, hogy mi a piacozásnak a szépsége. Úgyhogy most már rendszeresen ugye együtt lötyögünk, hol a Fény utcain, aminek ő a nagykövete, hol a Lehelen, aminek én vagyok a nagykövete, majd most is lesz ugye vendég, ott van egy sztár
1: fellépésünk.
2: Szóval, hogy például a piacozás, meg, a, meg egyszerűen az alapanyagnak azt, hogy ugye most voltunk egy Spárgaföldön, a Csengelei Spárgán, hogy tetszik neki, meg látom, hogy élvezi azt, hogy meglátja, megtanulja, megmutatja egyébként a követőknek, hogy például egy spárga hogy terem, amiről szerintem az emberek 90%-ának fogalma sincs.
3: És Zoli, neked nem jött meg a kedved a főzéshez?
1: Maradok a fűnyírásnál. Olyan csodaszép traktort láttam itt kint. Én most oda megyek, mindjárt kipróbálom, de aztán itt mindjárt bringázni is fogunk.
3: De Zoli, kimegyünk, és isteni fűszernövények vannak. A rozmarinktól, a kakukkfűig,
1: hát mindent ez fantasztikus.
2: Tudunk. De Zoli sütni kell megtanítani, mert a Zoli édes szájú, mint tudjuk.
1: Igen, a Zsófival már nagyon finom tortát
2: készítettünk. Nem nincs kedve megtanulni egy csoki tortát, arra hamarabb rá.
3: Figyelj, Zoli, erre azt tudom neked mondani, hogy én szoktam nézni az Instagramon, vannak ilyen fiúk, akik csak egy köténybe vannak. Te olyan babka kalácsot, és tudod, hogy így liszteznek köténybe, kigyúrva.
4: Te mire figyelsz, hogy akkor a babka?
3: Oda csapja, ha mindig nézem, Istenem, ezt meg kéne csinálnom, ezt a
2: kalácsot.
3: A kötény az csak egy köténybe van, érted?
2: Na, Zoli, ez egy nis.
3: Ez egy piaci rész. Mint a kis konyharuhám.
2: Ez egy piaci rész.
1: Majd elgondolkodom.
3: És ide csapja, oda csapja, lisztet úgy teszi, így sód, alkarral,
1: ide csapom, oda csapom ezt. Hogy ne?
3: Neked ez benne? Tegnap néztem egy ilyen videót, majd megmutattam.
1: Lelked rajta. Jó étvágyat kívánunk. Továbbra is lehet a Zsófi-féle mízsből kóstolni. Több ezt kóstolónál, mert egy komplett adaggal készül mindenkinek.
2: Igen, nagyon jó.
1: Plusz mindjárt jelentkezünk majd a kerékpár versenyünk helyszínéről, persze áruházon belülről, mert hogy lehet nyerni egy vadi új mountain bike-ot is, ha itt vannak velünk és ünnepelnek az M3-as praktikerben.
0: Minden, amit szeretünk.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk az M3-as praktikerből. Közben helyszínt váltottam, most már szanaszéjjel vagyunk.
2: Te hol jársz? Nem is látlak.
1: Nem tudom, hallak, nem kell, elég, hogy hallasz. Okay, én se látom a Zsófit, csak érzem a Mitch-nek az illatát, ami belengi az egész áruházat. Ez döbbenetes, hogy itt a, nem is tudom, hol vagyok, itt a villanyosztályon is lehet.
2: Igen, lámpákat azt látom.
1: De látom, hogy gőzölök. Igen, Csabi, nem tudom, hova lett, te nem tudom, ott ülsz a kis pagodánkban, én meg itt állok a bringa mellett, és játszint. Szia, te figyelj, tényleg Székesfehérvárról jöttél ide azért, hogy találkozz velünk ma?
3: Igen, igen.
2: De jó fej vagy, köszönjük.
1: Tudsz-e biciklizni?
3: Tudok, igen.
1: Szoktál?
3: Szoktam, igen.
1: Azt mondják, azt nem lehet elfelejteni, ezt mondjuk reggel a Cilla is bebizonyította. Figyelj, a feladat a következő, itt ez a bringa, és itt ez az akadálypálya előtted, ahol el kell indulni a nagynyomás, az akciós nagynyomású mosótól, megkerülve azt, szlalomozva, és a fadekort, ami valami bevonó. Aztán itt van ugye faszén, amit most nem használtunk, úgyhogy megmaradt, mert a Zsófi elektromosan grillez. Van nekünk egy, nem is tudom, pávánk, ilyen díszpáva, mint kerti dekoráció, és itt a végén az akadálypályának egy valamilyen, figyelj, ez Petra,
2: mi
1: Oliva, figyelj, most ha költöztök, ez itt kérlek szépen élő igazi Oliva.
2: Jó,
1: csak mondom,
2: de szép.
1: És
2: mindjárt
1: ilyen kerti balkon méretben. Aha. Tehát, hogy a balkonotokra tudsz majd vinni Olivát. Kösz. És most más mondják, ez megmarad Magyarországon. Zsófi megmarad, ugye, az Oliva Magyarországon?
4: Lehet? Ehettek, azért csinálom.
1: Zsófi most, igen. Jó, játszint, visszavük hozzád, pattanj föl, légy szíves a nyerekbe, és a lényeg az, hogy minél lassabban kellene átszlalomozni magad, és az a kérdés, hogy meddig jutsz el az akadálypályán. Készen állsz-e?
3: Természetes.
1: Kicsit
2: ügyesen, ügyesen.
1: Okay, bármerre indulhatsz, amerről jól esik, úgy kezd el kerülni. És a lényeg, hogy a nap végén, ugye, illetve hát itt a mai délelőttünk végén majd valaki ajándékba kap egy mountain bike-ot, aki a legügyesebben teljesíti az akadálypályánkat. Parancsolj, közben időjel nyugodtan, vigyázva a nagy nyomású mosóra.
2: Tehát minél lassabban. Ajaj.
1: Játszik, biztos, hogy tudsz biciklizni. Jó, gyere, a lábad letetted egyszer, egy hiba pont.
2: Jó.
1: Oké, okay, megvan. A
2: de ugye
1: esélyben megvan.
2: Látom.
1: Bár már vigyázz. Kicsit remeg azért a kezében a kormány, nekem meg már ahogy beszél. Jó, a végére értünk. Taps,
2: ügyes
1: szuper.
2: Volt, gyors.
1: Jó,
2: voltál.
1: Okay. Tapsolnak, csak nem nagyon hallatszik bele. Várjuk a további jelentkezőket, hiszen bárki pályázhat ugye az ajándék bringánkra.
2: A folytatásban pedig már is itt van Calvin Harris és a Blessings.
0: Napjainkban ez a Sláger. Minden, amit szeretünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
2: Már megint a Premier Outletbe mentek.
3: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
4: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
7: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
8: A többszörös platina lemezes énekes dalszerző producer Charlie Puth először lép fel Magyarországon július 27-én a Budapest Parkban. Olyan slágereket köszönhetünk neki, mint a We Don't Talk Anymore vagy a See You Again. Charlie Puth, július 27, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
9: Készítsd el WordPress weboldalad néhány perc alatt az AI segítségével. Tartalmak, szövegek és képek egy pillanat alatt. Az oldal, amiről álmodsz, most lehetséges. Forbes CV Ready.
10: Cipóval dicsérd a napot. Keresd az érték és minőség nagydíjas Ceres napi cipótermék családot, melyet négyféle ízben találhatsz meg a boltok polcain. Mert mindenkinek van egy kenyerünk és cipónk. www.ceressütő.hu.
11: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
12: Újra vár a Szegedi Szabadtéri Játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök Hajnala Táncmű, a Három Testőr Kaland Musical, Cinefonik filmzenei koncert a Budafoki Doknányi Zenekarral, Bizé Kármenye és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
0: Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Napokig szünetel az MVM online ügyintézése. Öngyilkos akart lenni egy utas a Wizz Air budapesti járatán. Mintegy 25 ezer látogatót várnak a budapesti food truck show-ra. Jó napot kívánok, Szendőf Ori vagyok. Több napos rendszerkarbantartás miatt átmenetileg nem érhető el az MVM online ügyfélszolgálata és az MVM Next mobil alkalmazás, írta az Infostart. A leállás csütörtök reggel kezdődött és várhatóan hétfő reggelig tart. Ez idő alatt az ügyfelek nem tudnak online ügyeket intézni, és az alkalmazáson keresztül számlát sem tudnak befizetni. Az MVM tájékoztatása szerint az előrefizetős mérők feltöltése a kijelölt feltöltőnapokon továbbra is működik. A mérőórállást pedig telefonon lehet bejelenteni. A szolgáltató a több napos kiesést rendszerkarbantartással indokolta. Az érintett ügyfeleknek érdemes más fizetési vagy ügyintézési lehetőséget választaniuk a karbantartás idejére. Rendkívüli esemény miatt megszakította útját a Wizz Air Budapest és Kopenhága közötti járata, amely kényszerleszállást hajtott végre Berlin repülőterén. A légitársaság tájékoztatása szerint az egyik utasnak sürgős orvosi ellátásra volt szüksége. A fedélzeti személyzet a leszállásig a kiképzésének megfelelően ellátta az utast, akit földetérés után kórházba szállítottak. A járat ezt követően folytatta útját Kopenhága felé. Sajtóértesülések szerint az eset a fedélzeti mosdóban történt, és öngyilkossági kísérlet gyanúja merült fel. Ezt az információt a légitársaság hivatalosan nem erősítette meg, de nem is cáfolta. Elindult a Katolikus Caritas Váranyár elnevezésű adománygyűjtő kampánya, amelynek célja, hogy hátrányos helyzetű gyerekek számára biztosítsanak ingyenes nyári táborozást. A segélyszervezet idén is csaknem 4000 gyermek nyári kikapcsolódását támogatja az ország több pontján. A 10 hetes szünidő alatt balatoni üdülőkben, plébániákon és közösségi szállásokon szerveznek programokat, kirándulásokat és strandolást. A szervezet hangsúlyozta, az adományok közvetlenül ahhoz járulnak hozzá, hogy minél több rászoruló gyerek számára válhasson élménnyé a nyár. Forgalomkorlátozások lesznek szombaton a Puskás Aréna környékén a labdarúgó kupa döntő miatt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A stadionnál 15 órától várhatóan 21 óra 30-ig lesznek érvényben a lezárások, ezért a 30-as autóbusz, a 75-ös és a 77-es trolibusz is terelve közlekedik. A jelzett időpontban lezárják a Dózsa-György utat, a Kerepesi út és a Tököli út között, valamint az Ifjúság útját, a Verseny utcát és az István-mezei utat. Várhatóan 19 óra 40 és 20 óra 40 között a Stefánia út is zárva lesz. A BKK felhívta a figyelmet, hogy az arénánál korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért kérik a szurkolókat, hogy közösségi közlekedéssel közelítsék meg a helyszínt. Mintegy 25 ezer látogatót várnak az idei első budapesti food truck show-ra a Kincsen Parkba. A hétvégén 40 food truck kínálata, zenei programok és lóversenyfutamok is várják az érdeklődőket. A fesztiválon a húsos fogások mellett vegetáriánus, gluténmentes és nemzetközi street food különlegességek is helyet kapnak. A táj, mexikói, görög és olasz ízek egyaránt megjelennek. Vasárnap este adják majd át a közönség, szakmai és influencer díjakat a 40 kiállító közül a legjobbaknak. A Kincsen Park kapuit ma délután 4 órakor nyitják meg, a belépés ingyenes, a program pedig gyermek és állatbarát. Szép tavaszi időre számíthatunk ma és a hétvégén is. Ma a napsütést alig zavarják felhők, inkább a délutáni órákban takarhatják el a napot, de csapadék sehol sem várható, és a szél is mérsékelt marad. A hőmérséklet csúcsértéke 23 és 25 fok között alakul. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
14: Az időjárás jelentés támogatója a Café Perté, www.caféperté.com.
15: Az M0-ás autóút keleti szektorában a 11-es főúti végcsomópont felé Csömör térségében több személyautó koccant, a 64-es kilométernél jelenleg zárva a külső sáv. Korábban az M0-ás és az M2-es csomópontjánál is volt egy balesetünk, szintén a Megyeri híd felé. A 73-as kilométernél most már minden forgalmi sáv használható, de minthogy időközben nagyjából 10 kilométeres torlódás alakult ki, ez bizony csak lassan oszlik, és szerintem még mindig megfogja egy picit az M2-es forgalmát is. Budapesten a 15. kerületben a Károly Sándor úton a Közvágó híd utcánál baleset nehezíti a közlekedést, az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megállójuk is kimarad, így indulás előtt célszerű lehet tájékozódni, illetve Zuglóban a Róna utcában a Szugló utcánál is helyszínelés zajlik, itt is lehet számítani kisebb fennakadásra. A Kamaraerdei úton a Kassai utcánál a két irány forgalmát egy sávon felváltva engedik át délután 3-ig burkolatjavítás miatt, a Mexikói úton pedig Zuglóban a mai naptól a Kerepesi út felé a Korong utcánál időszakos sávzárás lassítja a haladást átépítés miatt. Jó utat!
14: A közlekedési hírek támogatója a Fischer Klíma. Elhozza a jó időt. www.fischerklima.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
15: 9 óra múlt 6 perccel. Jó reggelt kívánunk az M3-as praktikerből, itt Bordán Petra.
16: Somogyi Zoltán.
17: Mautner Zsófi.
15: És a jó öreg Rádiós Cilla. Egy számot mondjatok gyorsan. Ja, hány országban jártál életedben, Cilla?
17: Nem tudom, 30.
15: Jó, Zsófi.
17: 17.
15: Nem is tudja.

0: Sláger reggel. Még több sláger, még több változatosság.
1: A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Ez a sláger.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 4:10 lesz már egy perc múlva, és a megújult M3 Praktiker áruházból jelentkezünk, a kis speciális stúdiónkból, ami hát gyakorlatilag egy kerti pavilon, berendezve minden földi jóval, plusz mellette a kert osztályon ott van Mautner Zsófi, aki Isten finom micset készített, és mindenkit itt kínálgatnak a Cilával együtt, aki éppen itt ellátogat hozzá.
2: Én már árulom egyébként, megmondom.
3: És mennyiért? Várjál, Csabi, mennyire árasztom?
1: Vigyeld, rögtön.
2: Én már ezt Street Kitchenbe próbálom eladni a dolgunkat, ez egy megadható. A kedves férjének is tud vinni egyet, 1001.
1: Nem véletlenül kérdeztem az előbb tőletek, hogy eddig, hogyha gyorsan megsatszoljátok, vagy összeszámoljátok, hány országban jártatok már a világon? Átgondoltátok újra?
2: Hány országban jártunk?
1: Hát igen.
3: Fú, sok, mind a ketten nagy utazók vagy. Én nem tudom, azért nem számoltam még soha össze, de sok.
1: Aha, próbáljátok majd meg akkor össze.
2: Szerintem én voltam olyan 30 ország.
3: 30?
2: Aha. Csak bocsánat, Zoli, csak én közben itt adom el a micset.
3: Nagyon jó, jól csinálod.
1: A részesedésnél majd gondolj rá is. Jó, akkor megfordítanám a kérdést. Akkor azt satszoljátok meg, légy szíves, hogyha van egy srác, aki azt mondja magáról, hogy a világ összes országában megfordult már. Szerintetek hány éves lehet?
3: Hány éves lehet?
1: Igen, azt mondja, hogy már a világ összes országában.
3: Aki ma ünnepli a 100. szülinapját, igen.
2: Nem tudom.
1: Képzeljétek el, 23 éves még csak a fickó. Nem tudom, hogy csinálta, tehát mivel foglalkoztat, erre nem derült fény, de azt mondja, hogy a világ összes országát végig. Tehát lehet, hogy influencerként tevékenykedik, mert hogy persze megosztja az ezzel kapcsolatos tapasztalatait is. Úgy, mint például az egyik hely, ahol a legtöbbet kellett idegeskednie, azt mondja, az Egyiptom volt, hogy ott nagyon feszélyezve érezte magát, nem voltak jó fejek az emberek sem, és azt is mondta, hogy például Myanmar sokkal különlegesebb, mint például a Maldív-szigetek, amit tudjuk, hogy nagyon sokan imádnak.
2: Hát figyelj, ez egy érdekes dolog. Nekem például a Maldív-szigeteket én nagy... Bocsánat, vevőm van. Igen.
3: Akkor úgy jöttem, hogy állalok, várják közben.
2: Szóval, nekem a Maldív-szigeteket én nagyon élveztem, egyszer voltam ott, ezeket atollnak hívják, és fantasztikus, viszont akkor a sziget, hogy 15 perc alatt körbe sétálott, úgyhogy nagyon nem volt feladat, úgyhogy állandóan a halakat néztünk egy ilyen snorkingolva, mert egyébként 10 perc alatt végig sétáltad, és gondoltam, hogy beinstázom a szigetet, figyelj, végén már az agregátort instáztam.
3: Legyen valami a sztoriban.
2: Semmi nem volt. Aha. Tehát, hogy én például kapartam magam, mert én meg szerettem az olyan aktív nyaralásokat, vagy a, tudod, amikor tenger is van, város is van, buli is van, szóval, hogy gasztró is van.
3: Zsófi, neked volt olyan, ami csalódást okozott? Mert ez a fiú azt mondta, hogy neki Egyiptom az abszolút képzeld, csalódás. Képzeld el, pont erre akartam reflektálni, hogy milyen érdekes, hogy azt mondja, hogy csalódás, de hogy azért általában ez úgy van, hogy ott vagy egy rossz pillanatot kap el, vagy egy rossz helyzetet. Tehát egyébként nekem érdekes módon 20 évvel ezelőtt Marokkóban voltam, és az volt az egyetlen utazásom az összes közül, pedig hát tényleg én is több tucat országban jártam, ahonnan valahogyan nem olyan érzéssel távoztam, hogy akkor azonnal vissza akarok menni, és most 20 év után visszamentem pár héttel ezelőtt, és nagyon-nagyon örülök, és pont azért is mentem vissza, mert olyan furcsa volt, hogy az valószínűleg rajtam múlott, hogy rossz élményem volt, mert vagy egyébként akkor pont Ramadán alatt voltunk 20 évvel ezelőtt, na, ami nem biztos, hogy nem akkor kell utazni, igen. Tehát ez kiderült, és nagyon tetszett, és újra teljesen beleszerettem, és főző tanfolyamon voltam meg minden, szóval szerintem ilyenkor vissza kell menni egyébként azért, hogy az ember
1: második esélyt.
3: Nem tudom, adjon egy második
1: érdekes, amit mondasz, mert az is lehet, hogy rossz tapasztalatot gyűjtöttél akkor, plusz azért 20 év alatt nagyon sokat változott
3: hogy
1: nyilván.
3: Ne, tehát, hogy
1: én jártam már, hogy valami visszamentem 10-15-20 év távlatában, és egészen más élmény
3: abszolút
1: volt.
3: Azt tudjuk, hogy Csabinak mi a szerelem helye, Rio de Janeiro.
2: Igen, csak pont azt akartam nektek mondani, hogy ami nagyon érdekes, hogy nem szabad olyan elvárásokkal elmenni egy országba, amit nem tud teljesíteni. Tehát, hogy így, én egyszer voltam, pont Marokkóban voltam, és egy nagy nemzetközi modellverseny keretében, és voltak franciák, finnek, norvég, németnek. Német kis nő Münchenből mindenen ki volt borulva. This is very disgusting. Ez olyan gószos hallani, én ezt nem szeretem. És mondom, de Muci, akkor menjél vissza Düsseldorfba, vágd a körömollóval a füvet, de ez itt Marrakesh, tehát itt tényleg egy ilyen dárdára húzott kecskefejek vannak
3: az a piacon,
2: kígyó bűvölők jönnek, nyakadba raknak egy boát, tudod. Szóval, de hogy úgy fölkészülsz arra, hogy ez Marokkóban történik, vagy Egyiptomban.
1: Persze.
2: Nekem Egyiptomban az volt a legjobb, hogy így mentünk busszal a Királyok völgyébe, és néha megállítottak a katonák, akik tudod, ilyen szöges izét kihúznak, hogy defektet okozzanak. Ó, mondom, milyen jó hangulat van itt.
3: maradnék még egy kicsit.
2: Ez az egész, úgy tevegelnék még egy hetet. Szóval, de egyébként nagyon jó élmény volt Marokkó, mert nem... Vagy mi ez Egyiptom, mert ezt vártam el Egyiptomtól.
1: Igen, az egyik legérdekesebb kritika, amit egyszer láttam valahol Egyiptommal kapcsolatban, olyan meleg volt.
3: Hát az alig,
1: fú, igen. De meleg volt. Tehát, hogy képzeld el, Csabi, hogy a srác azt is megnevezte, hogy melyik a legtúlértékeltebb úti cél, és szerint ez Franciaország. Amit túlértékelnek a
3: túlértékelnek. Képzeld el.
1: Hát én ezt mondta.
4: Kikérem magam.
3: Csabi?
4: Figyelj, de szerintem az mindig az utazón múlik.
2: Jó, akkor erre elmondok nektek egy példát. Ez valószínűleg ez az influencer amerikai.
1: Nem, német.
4: Német.
2: Na jó.
4: Na jó.
2: Nekem volt egy amerikai barátom, és találkoztunk Párizsban, és pont Rómából jött vissza. És mondom neki, oh my God, and how was Rome? És azt mondta, that's nice, but just rocks and rocks and rocks. Hát mindenhol csak kövek és kövek vannak. Mondom, az egy 3000 éves város, az a Colosseum, az az európai kultúra bölcsője. Én neki azt mondta, it's just rocks and rocks. Mondom, jó van, menjél vissza Amerikába.
3: Zsófi,
2: hagyja nekem békességet.
3: Zsófi, neked mi a szerelem helyed? Mert Csabinak Rio, azt tudjuk.
4: Hát én biztos tudnék rögtön, hogy Isztambul, Tel Aviv, egy csomó ilyen város, de hogy azt szerintem nagyon közös bennünk, hogy mind a ketten nagyon szeretjük ezeket a káoszvárosokat, mert van, aki, jó, van, aki ez közelebb áll habitusban, és az jó, ha ismeri magát, hogy mondjuk egy Kopenhága, egy Düsseldorf közelebb áll ahhoz a fajta habitushoz, de én nagyon szeretem az ilyen káosz, hangzavar, rengetegen vannak, tömeg, sodródni kell, én imádom az ilyen helyeket.
2: Én nekem is így egyébként a szerelem ugye az Rio de Janeiro. Igen. De voltam például Buenos Airesben, és nagyon érdekes, mert ugye annyira más a mentalitása, az argentinok azok rettentő sznobok, tehát azok ilyen elég...
1: Viszont nagyon európai a városok.
2: A kultúrájukból, hogy nézd meg, hogy milyen egy tangó, és nézd meg, hogy milyen egy szamba. Mm-hmm. Tehát egy szamba nekem tele van élettel, az argentinok meg azt hiszik, hogy ők ott Dél-Amerika...
4: Párizs, azt is mondják, nem?
2: Azt is mondják.
1: Hát olyan, az építészet is olyan.
2: És úgy is beszélik a spanyolt, hogy mindenki más az valami bevándorló, aki nem úgy beszél, mint
1: ő. A végére hagytam a pozitív meglátását ennek a srácnak, mert hogy képzeljétek, azt is elmondta, hogy persze melyek a legkellemesebb meglepetések vagy úti célok. Európán belül például Portugália és Spanyolország, vagy Montenegro, azt mondja, hogy ezt nagyon érdemes felfedezni. Egyébként pedig Brazília is a kedvencei közé tartozik, továbbá Izrael, Ausztria és az Egyesült Arab Emírség. Erre mondta azt, hogy na oda visz, ezekre a helyekre viszont abszolút célszerű.
2: Valószínűleg, hogy azért szereti ez a 23 éves fiú Spanyolországot, mert az Álomhajó című német sorozaton nőtt. Amely ott gurgulázik a spanyol és a portugál partokon.
4: Úgy látom, te is szereted ezt a sorozatot.
2: Valószínűleg a Dr. Decker meg az Anna Schulz meg kinnőtt.
1: Kedves hallgatók, legyenek, hogy szívesek meginni nekünk a Sláger FM Facebook oldalán, ha összeszámolták már, hogy hány országban jártak. De persze SMS-ben is küldhetik, 0630-30-30-95-8, ha pedig éppen idehaza vannak, akkor találkozzunk itt, mert még Zsófia non-stop készíti a micsöket, én azt mondom, hogy végére értünk, de nem, folyamatosan készül.
3: Mennyit hoztál, Zsófi? Mennyit hoztál?
4: A fele elment, még fele adag, tehát még egy olyan 50 adag.
2: Megárulom a micset, itt a pultnál várok mindenkit.
3: És 11-ig vagyunk, tehát addig lehet jönni, nem csak 10-ig
2: vagyunk.
1: Egyelőtt még valaki megnyeri majd a biciklinket is, úgyhogy lehet, hogy érdemes mondjuk tömegközlekedésen, vagy gyalog, hogy utána a bringát el tudják vinni haza. Ez a Sláger reggel 9:30 lesz, 7 perc múlva.
0: Ez a... Hey guys, it's Taylor. And that's when I told you it's alright. A legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakása Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
4: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
5: Familypark.at.
6: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
7: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
8: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
9: Parkside Residence. Otthon és befektetés a Vizafogó Park mellett. Érdeklődjön kedvezményes lakásainkról. Parksideresidence.hu.
10: Nehéz a fürdőkádba lépés. Meglévő kádjára ajtót építünk a biztonságos fürdésért. A megoldás az Udor fürdőkád ajtó. Telefonszám 061-533-111. Fürdőkádajtó.hu.
11: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
12: A reklám után társadalmi célú reklám.
13: Örökségünk nem csupán emlékezet. A kultúra él és a hit összeköt. Rajtunk múlik, hogy továbbadjuk, mert hagyományokból épül a jövő. Kérjük, támogassa adója egyházaknak felajánlható 1%-ával a Mazsi Hisz munkáját. Technikai számunk 0358. Készült a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége megbízásából.
12: Társadalmi célú reklámot hallottak.
14: Drága aranyhallgatók, és itt a Praktiker vásárlói örömhírem van mindenki számára, mert a hétvégével meleg front érkezik Magyarországra és Budapestre, úgyhogy akár 26-27 fok is lesz. Úgyhogy bárki úgy érzi, hogy füvet akar nyírni, burkolni akar, gazolni akar,
15: grillezni
14: akar, micset akar sütni, akkor most ugorjon neki. Azért azt elmondom, hogy lehet, hogy lesz egy kis zápor. Ne ugassál, ugye? Valamelyik kutya megbolondult az áruházba, anyukája magára hagyta. Úgyhogy remek és gyönyörű időnk lesz, úgyhogy innen megyünk tovább.
16: Az időjárás Tata. Jelentés támogatója a Café Perté, www.caféperté.com.
17: Az M0-as autót keleti szektorában a 11-es főút felé haladva Csömör térségében több személyautó koccant. A 64-es kilométernél a külső sávot zárva tartják, most már több mint 3 kilométeres a torlódás. A 15. kerületben a Károly Sándor úton a Közvágóhíd utcánál szintén baleset lassítja a haladást, itt az érintett BKK járatokat is elterelik, több megállót kihagynak tehát. Illetve Zuglóban is helyszínelnek, a Róna utcában, a Zugló utcánál. A 11. kerületben a Kamaraerdei úton, a Kassai utcánál a két irány forgalmát egy sávon váltakozva engedik át, nem csak ma, hanem majd holnap is a reggeli és a délelőtt, illetve kora délutáni órákban. Aztán a Mexikói úton, a Kerepesi út felé a Korong utcánál időszakos sávzárást kell kerülgetni átépítést miatt a mai naptól. És számítsanak még korlátozásra a 7. kerületben a Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt egy építkezés miatt. Valamint majd a pesti alsórakparton a Markó utcai felhajtót egy rendezvény miatt lezárják ma 12:30-tól. Ezt már előre jegyezzük meg. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Folytatódik a Sláger reggel! Egy újabb sláger!

0: Ez a Sláger reggel.
1: Mi megújult, 9 óra 42 perckor, és ugye kérdeztük, hogy ki hány országban járt már. Sláger FM Facebook oldalán záporoznak a hozzászólások, van 10, 15, 20, 20 valamennyi, az úgy tűnik az a legtöbb, amit hallgatóink elmondtak, vagy elárultak nekünk.
2: És itt van velünk Laci, jó reggelt!
3: Jó reggel, sziasztok!
1: Szia, Laci.
2: Te nyertél, Laci. Valószínűleg a 30-al, mert te azt írtad nekünk SMS-ben, hogy valószínűleg a Csabi több országban járhatott, mint te, és a tied is 30. Fel tudod sorolni ezt a 30 országot?
4: Jaj. Na jó, gyerünk, Laci!
3: Hát kérlek szépen, hát valamikor ugye azt mondtuk, hogy voltunk Jugoszláviában.
2: Ja,
3: ha most már voltam Jugoszláviában, akkor jártam 7 országban.
1: Ja,
3: Szlovákiában megint voltam.
2: Oké.
3: Csehszlovákiában voltam 2, de hát én ezekben az országokban mindegyikben jártam. Tehát a Jugoszláv köztársaságnak minden tagállamában jártam azóta. Aha.
2: Melyik volt a legkülönlegesebb ország, ahol voltál?
3: Hát a legkülönlegesebb ország talán Jordánia volt.
4: Azért azt megállapíthatjuk, hogy Laci nem egy mai darab, hogyha Jugoszláviáról és Csehszlovákiáról beszél.
1: Hát már én is értem, amikor én sem vagyok mai darab. Jó, amikor még hát Jugoszláviáról.
2: Vagy az, mi már nem vagyunk
4: senki
2: azok.
4: Nem. Tudod ki a mai darab?
2: Jóhi.
4: A 95 után születettek ma is.
1: Mi még Németországot is akkor 2-nek tudjuk be,
2: hát
1: ugye?
2: Igen, pontosan.
3: Igen, és a Szovjetunióról ne is beszéljek már, hogy
2: azt is
3: láttam. Hát Belorussziába, Szovjetunióba, illetve Oroszországba, Lettország, Észtország, Litvánia.
1: Oké, mi volt a legtávolabbi úti célod?
3: Hát a skandináv országok azok voltak a legmeghatározóbb élményem, az ugye egy úton volt. De hát annak idején még olyan nagyon szegények voltunk, hogy Ikarusz busszal mentünk 30 napos vagy 28 napos útra, vittük a sátrat, vittük a parasztasztat,
2: az igen.
3: És nagyon-nagyon jó volt. És 70 ezer forint volt, ezt elmondanám, hogy ez a 20 akárhány napos út 70 ezer forint volt, mondjuk 25 évvel ezelőtt.
4: Azt akartam kérdezni, ez hányba volt?
3: Ez 25 évvel ezelőtt.
1: Mostanában
3: legtöbbet Olaszországba, Ausztriába.
4: De egyébként annyit azért, bocsánat, Laci, hogy a szabadba vágok, de amikor azt mondjuk, hogy hány országban voltunk, azért én nem az átutazó országokra gondolok,
2: hanem ahol eltöltöttél időt, így van, pontosan.
4: Tehát az, hogy én mondjuk elmegyek Franciaországba, Szlovénián keresztül.
2: Az semmi, igen. Köszi, Laci, szép napot neked, szia, hello.
1: Meddig jutottál, Petra, a számolásra?
2: Én 15 országban jártam.
1: Én, hát, hogy persze az átutazott nem.
2: Mármint ahol jártam.
1: Nekem nincs 30-28-nál föladtam.
4: Nem tudom, mert például föladtam. Jártam számolás. Szlovéniába, de csak átutaztam. Tehát nem
2: persze,
4: volt, nem
2: én
4: volt
2: csak
4: olyan,
2: számoltam.
4: Hogy mondjuk én egy hetet Ljubljanába lötyögtem igen. volna. Tehát így egyszer volt, tehát hogy így azért az átutazó országokat nevetni.
2: Ja, azt én sem vettem.
4: Vagy a reptér átszállásokat.
2: Valaki lehet, hogy azt is számolta.
4: Tehát, hogy így ilyen szempontból azért ezt tegyük hozzá.
1: Persze, neked a kedvenc ország, akkor Montenegro mondjuk?
2: Nem, nekem Bali volt a kedvencem.
1: Bali.
4: Nem volt nagyon szemetes, azt mondják.
2: Egyáltalán nem, és azt a káoszt, amiről a Zsófi is beszélt, én imádtam. Tehát, ami másokat zavar a motoros közlekedésben, meg minden, imádtam ott az embereket.
4: De ezt a káoszt már nem kell aggódnunk, mert már Budapesten is megtapasztalhatjuk a volt futárokkal, mert mindenki majdnem Baliról jön, és
1: Indiából.
4: Úgyhogy nagyon szeretem a volt futárokat, mert ugye ugyanezt a kultúrát hozzák, tehát a biciklisáv és a járda a számára ugyanaz, mint az autóút. Úgyhogy ez egy...
1: Az is kell aggódni, mert lassan elfogy a kerozin, tudod, mondják, és akkor senki nem megy sehova, marad mindenki a sehelyen.
2: Megyünk kocsival.
4: Jó, nem fogy a kerozin, most ne ideges.
1: Hát, amit kellett, azt már töröltek, azt elemik a legjobbakat.
4: És ez is egy annyira érdekes dolog, tudod, hogy... az, hogyha elmész Balira, és a járdán motoroznak, nem zavar. Az, hogyha mondjuk ugyanez Párizsban van, vagy bőr, akkor úgy...
1: Akkor a hülyét kapsz.
4: Muci, ezt miért hoztad el magaddal? Tehát, ezt az egy szokást otthon hagyhattad volna, senki nem haragudott volna meg.
1: Na jó, a Facebookunkon továbbra is írják meg, hány országban jártak már. Ez a Sláger reggel, 3:10 múlt, 1 perccel.
4: Így kevernek le mindenki.
0: A legnagyobb slágerek között a legújabbak itt.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 10 óra lesz, 10 perc múlva. Jó reggelt kívánunk az M3-as praktikerből.
2: David Attenborough ma ünnepli a 100. születésnapját. Egy csodálatos természettudósról van szó, akinek ugye köszönhetjük, hogy megismerhetjük általa a világot, és tudjátok, hogy 8 éves korában kapott születésnapjára egy szalamandrát, és azt pecsételte meg a sorsát, hogy imádja az állatokat, a növényeket és a természetet. És van nekünk is egy Sir David Attenborough-unk, aki már bebújt a buxusok közé.
3: The orchids is one of the most beautiful flower in the world. If we are traveling a lot, we can see the flamingos, the bird who has a gorgeous color in the world. But if we are traveling around the world, we can see cactus, the other part in the planet.
4: Szeretettel üdvözlök mindenkit, itt az öreg Cilla beszél.
2: Hogy tudom, hogy így hozni a hangját?
4: Nem tudom. Az az igazság, hogy én rajta nőttem föl, igen. És én állandóan David Attenborough-t néztem angolul, igen. Tudod. És így annyira megmaradt ez a jellegzetes, rekettes hang, tudod, és a mai napig egyébként pont most lesz egy nagy összefoglaló a BBC-n, a BBC Earth.
3: BBC Earth.
4: Ahol a David Attenborough-ról fog szólni ez az egész, mert tényleg már 100 éve van, és az életét szentelte, igen, a természetvédelemnek.
2: Szerintetek ő hány országban járt, ha már erről beszélgettünk?
1: Szerintem ő simán mindegyikben.
2: Az összesben.
1: Ő az, akiről el tudom képzelni, hogy hát, ő minden országban megfordult
4: de hát
1: már.
4: Tényleg, én azon gondolkodom, hogy most már csak a hangját adja, vagy még mindig elutazik, mert most pont néztem egy nem is olyan régi dokumentumfilmet, azt hiszem, talán Antarktiszon volt, vagy hol, és azért úgy nézett ki, mintha ott a pingvinek között,
2: igen,
4: el lett volna.
2: És pár évvel ezelőtt ő még előadásokat is tartott, tehát ő ilyen 90 pluszosan is folyamatosan járta, igen, a világot, hogy edukálja az embereket, hogy értsük, hogy miért fontos, hogy vigyázzunk a bolygónkra.
4: Szerintem az csodálatos, hogy 100 évesen még észnél vagy, tudod. Tehát, hogy én már nem, hogy előadást tartani, én már annak örülök, ha egyedül elmegyek a mosdóba.
2: Meg ha a kaktuszokig eltalálsz.
4: A praktikerben kaktuszokig ellötyögök.
2: Csak azért beszélgetünk a gyönyörű növényekről egyébként, mert hogy azért a kertépítés, ez a kertrendezés, ez is hozzátartozik.
1: Hát és micsoda madarak vannak itt ugye ilyen fémvázból. Állítólag Attenborough-nak az is nagyon meghatározó volt. Azt mondja, hogy ez az egyik legfontosabb pillanat volt, amikor a paradicsom madarakról forgathatott. Tehát ugye madármániás egy kicsit, bár nem ornitológus. És itt az előbb néztem, van páva, nem tudtam beazonosítani. Az egyikre mondták, hogy nem tudom milyen állat, gólya, nem gólya, de hogy nem tudom, mik vannak még itt, amivel lehet kertet dekorálni. Szóval az volt, és hogy egyébként meg én azért vagyok hálás így televíziós szemmel, mert hogy tulajdonképpen ő az, aki meghonosította azt a fajta dokumentumfilmezést, amikor a néző azt érzi, hogy ott vagy, mert ugye ott állt, lelkesen mutogatta, tehát nem csak lefényképezték meg, hanem ő ott elmagyarázta, hogy nézd itt ez a szikla, és hogy volt ez? Tessék?
3: Where we have been.
1: így, igen.
2: Isten éltessen nagyon sokáig, igen, a 100. születésnapján.
4: David Attenborough.
0: A legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl?
0: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Műsorajánló. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem Mauter Zsófival.
3: E heti vendégeink Lanc Tibor, a Lehel csarnok vezetője, és Mihalik Zoltán, a Fény utcai piac igazgatója.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Tavaszi lakásakció a Big George Propertynél. Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költözz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat meghosszabbítva. 2026. május 15-ig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
5: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális, családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
8: Belföldi és nemzetközi szállítás, akár emelő hátfalas teherautókkal is. Bérraktározás, magas színvonalú szolgáltatások. B Fiesta, szállítmányozási és logisztikai Kft. Az ön partnere.
9: Válaszd a jövő zöld otthonát. Applikációval vezérelt okos otthonok prémium környezetben, számos közösségi szolgáltatással a 9. kerületi Millenniumi Városközpontban. A Metrodome Green második üdemének lakásai már elérhetőek. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
10: Képzelje el egy estét. Egy gyermeket, aki éhesen fekszik le. Akinek nincs, aki meséljen. Akit nincs, aki megöleljen. Akinek másnap sem kerül vacsora az asztalára. Aki talán elveszíti a szüleit. Az SOS Gyermekfalvak 40 éve nyújt szerető és biztonságos otthont a szülők nélkül maradt gyerekeknek. SOS Gyermekfalvak. Támogass minket adód 1%-ával.
0: Sláger FM. Sláger FM.
4: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Iratokat foglaltak le az AS-nál a Magyar Nemzeti Bank ügyében. Érvénytelenítették a Tungstram újpesti ingatlan pályázatát, és több mint 89 ezeren jelentkeztek középiskolába. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják, én Zsupos Ági vagyok. Iratokat foglaltak le az ügyészség nyomozói az állami számbevőszék épületében. a Magyar Nemzeti Bankot érintő eljárással összefüggésben, írta a 24.hu. A portál értesülését a központi nyomozó főügyészség is megerősítette. Az ügyészség közlése szerint a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt folyamatban lévő ügyben végeztek eljárási cselekményeket. A kutatás és lefoglalás célja az volt, hogy az ügyben fontos iratokat hiteles és rendezett formában adják át. A főügyészség hangsúlyozta, nem merült fel annak veszélye, hogy a dokumentumokat elrejtenék, vagy megsemmisítenék. A nyomozást korábban éppen az AS feljelentés alapján rendelték el, a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak gazdálkodása miatt. Érvénytelenítették a Tungsram újpesti épület együttesére kiírt pályázatot. A Tungsram felhasználója korábban több mint 10 milliárd forintért hirdette meg a nagymúltú cég újpesti fényforrásgyárát és a hozzákapcsolódó ingatlanokat. A csomagban az üzem mellett ipartelep, magánút és sportcsarnok is szerepelt. A licit márciusban zajlott az elektronikus értékesítési rendszerben. A legmagasabb ajánlat pedig 11,9 milliárd forint volt. A korábban eredményesnek ítélt pályázatot azonban utólag érvénytelenítették. Az indoklás szerint az eljárás nem felelt meg az előírt rendnek, illetve sérült a titkosítás. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú iskolába, közölte az oktatási hivatal. A legtöbben 9. évfolyamra jelentkeztek, de sokan próbáltak bejutni 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba is. A 9. évfolyamra felvételizők nagy többsége sikerrel járt. Több mint 98%-uk bekerült valamelyik középiskolába. A felvettek jelentős része az elsőként megjelölt helyén, vagy az első három választása egyikén tanulhat tovább. A legtöbb diák technikumban vagy gimnáziumban kezdi meg tanulmányait. Az iskolák május 8-áig értesítik a tanulókat a döntésről. Akik most nem jutottak be május 11-től, a rendkívüli felvételi eljárásban jelentkezhetnek a még üres férőhelyekre. Nyílt tájépítészeti ötletpályázatot hirdetett a kőbányai önkormányzat a Szent László tér és a környezetének megújítására, írta az Építész Fórum. A pályázat célja, hogy olyan terv készüljön, amely megalapozza a tér értékőrző fejlesztését. A beruházásnál fontos szempont lesz a meglévő épített értékek megőrzése, a terület megújítása, valamint a korszerű zöld és vízmegtartó megoldások alkalmazása. A pályázat tájépítészeti eszközökkel tenné rendezettebbé és élhetőbbé a parkot és annak környezetét. A pályaművek feltöltésének és beérkezésének határideje augusztus 12-e. Pótlóbusz jár az egyes villamos egy szakaszán vasárnap reggel, írta a BKK. Május 10-én üzemkezdettől 8.30-ig karbantartás miatt nem közlekedik a villamos a Göncárpád városközpont és a Lehel utca Róbert Károly körút megálló között. Az egyes villamos két szakaszon jár, a Bécsi út és a Göncárpád városközpont, valamint a Lehel utca Róbert Károly körút és Kelenföld vasútállomás között. A kimaradó részen egyes jelzésű pótlóbusz közlekedik. Kezdetben napos időre van kilátás a térségben, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat, de számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge mérsékelt marad az északnyugati szél. Délután 23-24 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Kellemes májusi időnk lesz.
12: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Biatorbágy térségében két személyautó ütközött össze. A 18-as kilométernél ezért lezártak az egyik sávot. A torlódás már is több mint 3 kilométeres. A baleset hatással van egyébként az M0-ás forgalmára is, az is valamelyes lelassult. Szintén az M1-esen a főváros felé az átépítés miatt a Komáromi csomópont és Tata között, aztán pedig Bicske és Biatorbágy között is még mindig jelentősen lassabb a haladás, főleg a külső sávban, ahol a kamionok csak arra szolgálni tudnak néhány szakasz. Érdemesebb lehet személyautóval inkább az átterelt belső sávot választani. Az M0-ás keleti szektorában a 11-es főút felé haladva Csömör térségében történt korábban baleset. A helyszíneléssel itt végeztek, a 64-es kilométertől azonban még mindig csak lassabban lehet haladni, mert igen komoly torlódás alakult ki. Az Alkotás utcában kifelé a Nagyenyed utca előtt egy műszakhibás jármű tartja fel a forgalmat a belső sávban, és még mindig erős a forgalom a Szélkálmán tér környékén, a Szerémi úton befelé a Rákóczi híd előtt, valamint a Rákóczi úton befelé a Barostértől. Jó utat!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
12: 10 óra 5 perc. Jó reggelt kívánunk a Praktiker M3-ból. Itt van Pordán Petra.
13: Somogyi Zoltán.
12: Mautner Zsófi még mindig mit csinál?
13: És Kajdi Csabai itt van.
12: Igen, aki fogadta vendégünket, Rezes Juditot. Mindjárt, hogy miről lesz szó, majd kiderül. Yeah.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 9:10 lesz már 3 perc múlva, és hát minő kellemes meglepetés.
2: Jó reggelt, igen. Jó én reggelt. Is most kiléptem
1: végre.
2: A konyhából.
1: Hát ez is meglepetés.
2: Kiléptem a konyhából, levettem egy percre a kötént, és becsatlakozom hozzátok.
3: És hoztatok magatokkal egy kedves vendéget itt is, mert hogy készültök egy óriás happeningre Cilával együtt.
1: Azt a mikrofont használt, kérlek, Csabi.
4: Ja.
1: Igen, így halljuk, amit mondasz.
4: Miért tették ezt a fülembe?
1: Nem tudom.
3: Hogy madonnázhass így.
4: Kicsit olyan pilótás.
1: Köszönted itt a kedves tegnap, vendégünket?
4: Tegnap néztem a függetlenség napját. Ilyenbe volt a Chris Hemsworth öccse.
2: Ja, oké. Okay. Mert hogy ugye 13-án, azaz szerdán kezdődik a Hello Margit Fesztivál, ami ugye a második kerületnek egy fantasztikus kulturális közösség összekovácsoló rendezvény sorozata, és annak a nyitó estéjén, ugye Rezes Judit, aki most a vendégünk, egy elképesztő programmal készül, ahol a divat, a fenntarthatóság és kicsit talán a gasztronómia is összekapcsolódik, igaz?
3: Igen. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, Rezes Judit! Arra mondani, hogy nem azért jött, hogy mit se tegyen, bár már ez is túl van.
5: Az megvolt, igen. Jól esett neki. Nagyon finom volt, még itt az utolsó falatokat azért így lenyelem, meg hát tulajdonképpen a Zsófi nagyjából mindent elmondott róla, de azért nem. Tulajdonképpen igen, akkor így a hivatalos dolgot elkezdem mondani, hogy tulajdonképpen nekünk azért érdekes és fontos számunkra, mert valahogy új szemmel próbálunk nézni a városra és a közösségeinkre, és igen, május 13-án este 8-tól a Fény utcai piac egy estére átalakul kifutóvá, színházzá, és a Rádió Café After helyszínévé a Hello Margit fesztivál nyitó eseményeként, igen. És tulajdonképpen ez az egész arról szól, hogy hogy tud a divat, a fenntartható divat, a zene, a tánc és egy csomó ember, különböző ember összefogásából létrejön valami, ami tulajdonképpen reméljük, hogy látványos lesz, közösségi és gondolatébresztő. A kutyámat muszáj volt
1: elhoznom. Azt figyelme, hogy az egész környék átalakult, mert ugye emlékszem, hogy a Lövőház utca, amíg amikor például a Mamut épült, hogy akkor ott még autóforgalom volt, és aztán nem emlékszem most már hány éve, tizenvalahány éve, hogy azt átalakították sétáló utcává, és hogy valahogy fura módon életre kelt az egész. Ugye ott egymást érik most már a kávézók, és hogy valahogy kialakult ez a Margit negyed, így
5: tituláljuk
1: ezt nagyjából, és hogy ott tényleg egy olyan kulturális közeg alakult ki, alig 11 néhány év leforgás alatt, mert korábban ott ilyen nem volt. És azt mondják, és akkor ezt erősítsd meg, vagy száfold meg, hogy egy olyan kulturális közösséget és közönséget jelent ez, és kultúrát értő közönséget, ami példaértékű.
5: Abszolút, abszolút. Úgyhogy ez tényleg minket is iszonyan inspirál, hogy egy ilyen közösségben vehetünk részt, és ez a Margit negyedet életre hívó, igen, a második kerületnek egy ilyen összefogásából tudott ez megszületni.
4: Azért tegyük hozzá, hogy ezért rengeteget hozzátett Őrsi Gergő, a második kerület polgármestere.
5: Abszolút.
4: És ő volt az, aki azt szerette volna, hogy egy ilyen kulturális és tulajdonképpen egy ilyen buli negyed jöjjön létre itt a Margit negyed és a Margit körúton. És hát végig is buliszta az összes negyedet.
3: És ti mit fogtok csinálni?
2: Hát, mi ezen a bizonyos Fény utcai piacon.
4: Hát, várj, de nekünk az egész felkérésünk volt nagyon érdekes. Igen, mert ugye a Judit megkeresett engem ezzel kapcsolatban, és mondta, hogy a piac és a gasztronómia, megmondtam, hát én gasztronómiában barátnőnél egy tapottat nem megyek. És a végén, kézzeljétek el, ezt elmondom, hogy történt. Mondta a Judit, hogy mindenképp le kell ülnünk erről beszélni egy kávé mellett.
1: A mikrofont egy kicsit emeld magasabbra, mert rosszul
4: hagyjál. És le kell ülni egy kávé mellett, és akkor elkezdünk beszélni, hogy itt lesz egy divat bemutató, de nem lesz annyi idő, körülbelül ránk 4 perc fog jutni.
2: Nem tudjátok lekeverni.
4: Állunk egy erkélyen a piacnál, és akkor ott és a Zsófi rám néz, ha mi vagyunk a Mapecsóból az öregek.
5: De nagyon jó fejek, mert úgy beszéltük meg, hogyha bármi van is tovább, lekeverjük.
2: Mert mondtuk, hogy a 4 perc...
1: Sok sikert kívánok hozzá!
2: Mondtuk, hogy a 4 perc az esélytelen, hát a Cila érte csak beköszönés az...
3: És az 4 perc!
2: Szóval jött egy ilyen kis színes leszünk, ugye ez egy egyórás program, ahol a kerületnek a divattervezőit viselik a modellek, tehát itt mindennel összefügg, mert a kerület közösségteremtő, ez a kultúra, fenntarthatóság, csodálatos fotók, készültek.
5: kerületi emberek lesznek, úgyhogy igen.
3: Milyen stílusú ruhák várhatók?
5: Na jó, ez nagyon szép kérdés, és tulajdonképpen azt tudom neked mondani, hogy mindenféle, aha, de most ez tényleg hebegek, habogók, de azért is, mert ugye hárman vagyunk ebbe az egészbe benne, a Delta produkció részéről Gerulci Judit, és Tihanyi Ildi, aki a ruhákat hozza össze és tervezi, és hát ő tudna jobban beszélni, de mint ahogy mondta Zsófi, ez tulajdonképpen a második kerület divattervezői és second hand ruhái.
1: Na, ezt akartam kérdezni, és mitől hordható, fenntartható?
2: Meg hordható. Ezek hordható ruhák, igen. Azért azt hozzáteszem, mert én is pár divat tervezőt ismerek, és ez nem haute couture, hanem ezek valóban hétköznapok során.
5: Igen, fontos. Igen, hát főleg tehát azért is, mert hogy second hand boltokból
1: ez
5: van,
1: is fenntartható, meg...
5: és maguk a tervezők is azért úgy dolgoznak, vagy úgy próbálnak.
1: Tehát gondolom, hogy újra hasznosított anyagok is felbukkanak, például remek ötleteket láthatunk
5: igen,
1: erre.
5: Igen, mindenki azért másból
2: megint. Hát és szuperek a fotók, azért azt mondd el, Judit, hogy ugye ott a, nem tudom, a hentesnél, meg a krumplik között állnak ugye a híres.
5: Igen, csináltunk egy nagyon klassz fotósorozatot a piacon, és van egy a második kerületnek a menőnők, vagy menők csoportja, és akkor abból kértünk fel nagyon fantasztikus nőket, és akkor így mindenféle helyszínén a Fény utcai piacon készítettük el a fotókat.
2: Hol a hentes? Például egy ilyen krumpli zsák mellett áll, akkor nem tudom, kik vannak benne, Osvártani, láttam ezeket a képeket.
5: Igen, igen, igen. Kovács Éva, igen, a Nőklapja főszerkesztője, úgyhogy igen, vannak, és nagyon, szerintem nagyon jól sikerültek, ez egy ilyen beharangozója tulajdonképpen már így az interneten mindenhol közösségi oldalakon látszik.
4: Ugye én
5: mint
4: nagykövet engedélyeztem ezeket a fotózásokat. Igen, hogy a Fény utcai piac
5: nagykövetével ülünk ki.
4: De figyeljetek, de ti ezt nem tudjátok elképzelni, hogy egy pénteki rádiós nap után mi átrongyoltunk a piacra.
2: Akkor mentünk
4: veletek. Igen. És átrongyoltunk a piacra, és ott volt milyen Róza mama, aki lepényt sütött, és az őrs, nem, a piaci vezetője, a Mihalik úr, fogta magát, és így elment előttünk, és a Zsófi megfogta a kezét. Te nem akarod a Cillát nagykövetnek? De nincs annyi pénzünk. Ne van, mindegy, meg lesz. Mondtam, vállalom, így lettem nagykövet.
2: És Liba máért, vagy miért vállaltad?
4: Semmiért. Csak azt akartam, hogy legyen egy ilyen pozíció.
2: Azt is mondta, az őrsi, a polgármester ugye felhívott, és azt mondta, hogy hát az a probléma, hogy azért diplomata rendszámot nem biztos, hogy fog tudni adni.
4: De hivatalos kinevezés szeretne. Na most ő meg ugye a Lehelnek a nagykövete. Lehel piaci, úgyhogy aztán kide...
1: Zsófira mutogat éppen a Cilla.
2: És akkor egy másodpercre egy kicsit hadd reklámozzam, ugye, kóstoljuk meg műsort, és ugyanis most vasárnap a beszélgetésben a Fény utcai piac vezetője Mihalik Zoltán és a Lehel piac vezetője Lanc Tibor lesznek a vendégeim, tehát egy kicsit ilyen Fény utca, Lehel piac harc várható. Nem, egyébként mind a kettőt nagyon szeretjük, de hogy a két úriembert hívtam meg egy kicsit beszélgetni a piacozás szépségéről.
1: Oké, a piacozás majd hétvégén, a divatban mutató meg még pár napot várat.
5: Igen,
1: magára.
5: Szerdán, május 13-án este 8-tól.
1: Itt viszont nálunk ma lehet biciklizni, mert ne felejtjük, ebben az órában gazdára talál egy szuper jó kis mountain bike, amit ajándékba kaptunk a Praktiker áruháztól itt az M3-as mellett.
4: Én bedobtam a nevem a dobozba.

0: Sláger reggel.
1: 10:51 lesz már 3 perc múlva, az M3-as Praktikerből jelentkezünk, mint hogy megújult az áruház, és engedjétek meg, hogy bemutassam nektek Nagy Jakab Andreát, aki a Praktiker HR is CSR igazgatója is. Mi találkoztunk már Veszprémben, és ott is emlékszem, hogy nagyon jót beszélgettünk arról, hogy amiről sokan hajlamosak vagyunk megfeledkezni, akik betérünk egy ilyen áruházba, hogy ez legalább annyira egy munkahely és egy közösség is egyben, és hogy ez itt is igaz nyilván. Van olyan, minthogy ez volt az első Praktiker, ezt ma már tisztáztuk, van esetleg olyan dolgozó, aki mondjuk kezdetől fogva itt van, mert az egy nagyon jó jel.
2: Igen, az valóban egy nagyon jó jel. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Sajnos már nincs ilyen kolléganőnk. Tavaly volt utoljára, aki nyugdíjba vonult. Ágnesnek hívták a kolléganőnket, és innen is kívánunk neki nagyon boldog nyugdíjas éveket, de tavaly őt elbúcsúztattuk. Oh. Úgyhogy már nincs olyan kollégánk az áruházban, aki a kezdetektől fogva itt van.
1: Közel 30 év.
3: Ez nagyon sok idő, igen.
4: 30 évesen kellett elhelyezkedni.
3: Ki a legfiatalabb kollégátok?
2: A legfiatalabb kollégáink, a diákjaink, aha, ugyanis mi ebben az áruházban is egy nagyon komoly duális képzőhely vagyunk. Logisztikus és értékesítő kollégákat képzünk. Nagyon hiszünk abban, hogy a munkaerőpiacot formálni is kell, és nem csak mindig kiszipolyozni onnan a munkaerőt. Úgyhogy ebben az áruházban sok ilyen diákunk van, ők alig 18 évesek, vagy még éppen nincsenek is 18 évesek, a középiskolai duális képzésben vesznek részt.
4: És hadd kérdezem meg, mert engem ez annyira érdekel, hogy sok multinacionális cégnél, ilyen nagyvállalatoknál azt láttam, hogy rengeteg képzést tartanak a dolgozóknak, hogy kezeljék a vevőket, hogy különböző tanfolyamok vannak, hogy nálatok is vannak ilyenek, hogy minél jobbak legyenek a kollégák?
2: Igen, vannak. Az eladók, értékesítő kollégáinknak kétféle típusú képzésük van rendszeresen. Az egyik egy ilyen vevőorientáció, ahogyan szólítsuk meg a vásárlókat, hogyan lépjünk velük kapcsolatba. A másik pedig inkább szakmai jellegű, amit a beszállítóinkkal együtt tartunk, ilyen szállítói oktatások, amik a termékeinkről, az azzal való munkával kapcsolatosan zajlanak, hogy tudják a vásárlókat szakszerűen kiszolgálni, hogy melyik festék mire való, melyik izzót, hogyan lehet, melyik kerti szerszámot hogyan lehet használni, úgyhogy vannak ilyen képzéseink is. És a vezetőknek természetesen az áruházakban is vannak területi vezetők, és vannak áruház vezetéssel foglalkozó áruház vezetőnk és helyettesünk, nekik pedig egy nagyon komoly, egy éven átnyúló vezetőképző programuk van.
4: És én azt, mondjaj, ne haragudj, Zoltán.
1: Véletlenül szeretném beléd folytatni.
4: Jaj, köszönöm, Zoltán. Még egy kérdésem lenne, hogy megfigyeltem, vagy hallottam, vagy fülest kaptam, hogy van a Praktikernek úgynevezett márka nagykövetei, akik ugye ilyen fehéringes úriemberek, akik nagyjából teljesen mindegy, hogy milyen osztályon bolyongok, mert én

0: nagyon sokat bolyongok a praktikerbe, mindig tud segíteni. Ők kik?
1: Igen, ők valóban a márka nagyköveteink. Ezt a programot tavaly ősszel vezettük be. Először két budapesti áruházba, Budaörsön és Bécsi úton, és ma már további két áruházba kiterjesztettük. Egyik itt az M3-as áruházban, pont ma fognak bemutatkozni a márka nagyköveteink. A másik áruház Vecsés, és jövő hónapban indulunk Pécsen és Győrben ezzel a programmal. Nekik az a fő feladatuk és a fő fókuszuk, hogy olyan vásárlókkal lépjenek kapcsolatba és segítsék a vásárlást, akik nagyobb projektekben felújítást terveznek, és akkor végig kísérik ezen a folyamaton, egészen onnantól, hogy tanácsot adnak a ma, hogy néz ki egy jó belső dekorációs kép, egészen odáig, hogy hogyan lehet megvalósítani. És nem csak fehér inges urak, hanem hölgyek is vannak nagyon a márka nagykövetek között.
0: Pardon.
2: Nekem csak egy olyan hölgyeket. Praktikus kérdés jutott eszembe, ez mindig foglalkoztatott, főleg mondjuk autópálya benzinkutaknál szoktam elgondolkodni, hogy ami ott van úgy távol mondjuk a lakott területtől, hogy oda hogy jutnak ki a dolgozók, hogy ez például itt az M3-asnál hogy működik, mert ez is lehet közösség összekovácsoló erő is.
1: Így van. Ez egy nagyon speciális áruház ebből a szempontból. Egy kicsit nehezebb is toborozni ide munkaerőt, hiszen ide nem jár budapesti busz, úgyhogy ide egy buszjáratunk van, amit az áruház nyitásakor érkeznek a kollégák és záráskor távoznak. Úgyhogy valóban ez egy ilyen közösségi utazás, hogy itt a kollégák együtt buszoznak ide a munkahelyre.
3: Bocsáss meg, még egy kérdés engedjetek meg, addig az Oli elindul, mert hamarosan bringázunk. Milyen nálatok egy csapatépítő buli?
1: Milyen nálunk egy csapatépítő buli? Általában kettő van egy évben, így az áruházi kollégáknak is. Az egyik nyáron, ez inkább ez a közösen bográcsoljunk, süssünk közünk. És nyilván ez nagyon nehéz, mert vasárnap szokott legtöbbször lenni, 6-kor bezár az áruház, és akkor van rá alkalom, illetve mindenkit hívunk és várunk szeretettel az adott lokációra egy karácsonyi, egy kicsit meghittebb ebédre, vacsorára, kik hogyan szervezik.
0: Ez egy-egy áruházra vonatkozik, vagy az ország?
1: Országosunk tavaly nem volt. Az áruházak saját maguk szervezték, tehát van nekik egy nyári csapatépítő és egy karácsonyi együtt vacsorázás, ebédelés. Viszont az idén tervezzük azt pünköskor, hogy csinálunk egy nagy prakti festet, ahova majd szeretettel hívunk és várunk minden kollégát.
3: Nagyon szépen köszönjük. És Zoli, ha minden igaz, akkor bringázik.
2: És ezt a kérek elnézést, nagy a Andrea HR és CSR igazgatót, hogy ott hagytam faképnél a pavilonnál. Azt meg sem mertem jegyezni, mint Leila Hercegnő a Star Wars-ban, a fejhallgatónk miatt egy kicsit ráemlékezt. Fenséges nagyon.
1: Köszönöm
2: mert
1: szépen.
2: Közben eljöttem ide a bringás kihívásunk helyszínére. Szia, egy bemutatkozást kérnék.
4: Igen, sziasztok, Dávid vagyok.
2: Dávid, tedd meg, hogy fölpattansz a Drótszamár Gyergébe. Dávid azért jött, hogy versenybe szálljon az ajándék kerékpárunkért, és akkor lészve, és próbálj meg itt slalomozni.
0: Kellene vágódjon, jó, Dávid. Jézusom.
2: Dávid, úgy rángatja, mint a cila.
0: Fönne akadja Buthán.
2: Hoppá, lábát letette egy hiba pont, oké, vigyázz a kakadúra, vagy nem tudom milyen madár ez. És tovább is a végén az oliva fácska. Oké, köszi, tapsot kérnék itt a környékben.
3: Nagy jött. Tapsot.
2: Kihívást teljesítve, köszönöm szépen, te is versenyben vagy akkor most már az ajándék bringánkért, amely ebben az órában talál majd tehát gazdára, addig még lehet jelentkezni itt az M3-as praktikerben.
0: Te, Dávid, mint egy igazi Tour de France-os úgy szintott itt végig velünk.
2: Közben meg Jimmy Cliff a Sláger reggelben. I can see clearly now, jó reggelt! I can see clearly now, jó reggelt!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem Mauter Zsófival. E heti vendégeink Lanc Tibor, a Lehel csarnok vezetője, és Mihalik Zoltán, a Fény utcai piac igazgatója.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.

0: adatait. Follow the Flow, május 23. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
2: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
1: Irány az Osan, spórolj okosan!
3: A Toyota idei harmadik újdonsága, a 6. generációs öntöltő hibrid RAV4 megérkezett a Sakurába. Magabiztos jelenlét, modern technológia, megbízhatóság. Ismerje meg a legendás SUV legújabb változatát és egyéb kedvezményes ajánlatainkat a Sakura nyílt napokon, május 11-e és 16-a között. toyotasakura.hu.
4: Hiszünk a különlegesben. Manzetti, az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka, helyben igazítással. Öltönyök háza.
5: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
6: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz de Ritmú tüzes latin táncshow. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Pünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
7: Nehéz a fürdőkádba lépés. Meglévő kádjára ajtót építünk a biztonságos fürdésért. A megoldás az Udor fürdőkád ajtó. Telefonszám 061 533 33 111. fürdőkádajtó.hu.
8: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
9: A reklám után.
10: A reklám után nem más, mint a jó öreg rádiós Cillát hallhatjátok egy jó kis időjárással. Hajnalban még itt az M3-as praktikernél azt kell mondanom, hogy mi volt? Köd volt. Ugye ez
11: de nem is akármilyen, igen.
10: Óriási ködbe érkeztünk. Azóta kisütött a nap, a napközben még 24 fokra is számíthatunk. A hétvége viszont meglepetéseket tartogat, mert azt írják itt nekem, hogy akár még záporok és zivatarok is lehetnek, de ettől függetlenül 21 és 27 fok között lesz a hőmérséklet. Ugye a frontérzékenyeknek javaslom, hogy próbálják túlélni a hétvégét, mert ugyan nem lesz semmiféle front, de emiatt a pára és köd miatt fejfájás és görcsös panaszok. Te hogy lehet itt, hogy bírod ez, Zoli?
11: Isteni.
10: A görcsös panaszaiddal.
11: Azt vártam, hogy legyen már még tud valami. Akkor van miről beszélni.
10: Jöjjön már egy görcsös panasz.
11: Az M3-as autópályán Magyaród térségében munkavégzés miatt tapasztalható kisebb fennakadás a főváros felé, illetve Balk térségében is, úgyhogy ha valaki ott idegben van, akkor javaslom, hogy kanyarodjon be hozzánk is. Mautner Zsófi kitűnő Micsével, meg itt egyéb más frissítőkkel egy picikét megnyugodhat. Közben az M1-es autópályán szintén a főváros felé a Komáromi csomópont és Tata között, az ott kiépített terelésben, majd pedig Bicske és Biatorbágy között is az erős forgalom hatására jelentősen lelassult a haladás, főleg a külső sávban, ott a kamionok miatt tapasztalható torlódás, személygépkocsival érdemesebb a belső áttérelt sávot választani. Az M0-ás keleti szektorában a 11-es főút felé, a végcsomópont felé haladva, Csömör térségben történt korábban baleset, ott is végeztek a helyszíneléssel, a 64-es kilométertől azonban még mindig kicsit lassabb a haladás. Ugyanazt tudom mondani, mint az előbb az M3-as kapcsán, hogy itt van Mautner Zsófi kitűnő Micse, meg a mi kerti garnitúránk az itt berendezett stúdióban az M3-as bevezetőjénél. Közben a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Váci út előtt egy műszakhibás jármű vesztegel, illetve erős még mindig a forgalom a Szél-Kálmán tér környékén, a Szerémi úton befelé a Rákóczi híd előtt, és a Rákóczi úton befelé a Baros tértől. Jó utat!

0: Ez a Sláger reggel.
1: 3:11 előtt egy perccel, továbbra is a Praktiker M3-ból, innen az M3-as bevezetője mellől, és Flórián László, a Praktiker vezérigazgatója ül itt mellettünk, és ha már itt az előbb szó volt csapatépítésről meg csapatról, bár most egy zakóban foglaltál helyet, de hogy te nem vagy egy ilyen főnök típus így ránézésre, inkább nem. El tudnak képzelni egy szúró fűrésszel ott a kertben, ahogy éppen összeépítesz valami.
2: Hát, komolyan, nekem nagyon,
3: nekem nagyon pozitívan
2: mondod. Típus. Nekem hát, mosolygós jó kedvű. Nem látom a Lacit egy kantáros gatyában.
1: Nem az eleganciáját kérdőjeleztem meg, hanem hogy egy vidám, jókedvű, ilyen életre való fickó,
3: hát, aki
1: valószínűleg szereti azt, amit csinál.
4: Akkor sok szeretettel köszöntelek titeket, meg a hallgatókat. Köszönöm szépen a lehetőséget. Hát ez egy nagyon gyakorlatias szakma, és hát én is, amikor majdnem 30 év ezelőtt elkezdtem ezt a munkát, akkor itt pakolgattam az áruházakba,
3: úgyhogy... Ne, te úgy kezdted?
4: Hát természetesen, majdnem mindenki így kezdi ezt
3: az
4: a szakmát, úgyhogy egyébként meg szeretem is a barkácsolást is, meg ezeket a teljesen hétköznapi dolgokat, amit itt csinálunk.
2: Ami engem nagyon érdekel, hogy ugye eredetileg a Praktiker, ugye ez egy német nagyvállalat volt, tehát 98-ban, amikor ez az áruház megnyitott, akkor ez még egy német vállalat volt, de ha jól tudom, akkor ez megváltozott, és erről mesélj nekünk egy picit.
4: Igen, a német minőség megmaradt, de magyar tulajdon van. Tehát a Praktiker eredetileg egy német koncern volt, több mint 10 országban, és amikor 2008-ban jött a nagy világválság, akkor a nemzetközi Praktikert is elsöpörte, és a magyar Wallis csoport, hál' Istennek, 16-ban pont 10 évvel ezelőtt megvásárolta a Praktikert, úgyhogy ma az egyik legnagyobb magyar kereskedelmi vállalat vagyunk, és hát a legnagyobb magyar barkácslánc.
3: Azt mondod, hogy ugye te végigjártad a ranglétrát, melyik volt a kedvenc etapod? Most?
1: A békázás a raklapokkal.
3: Szerintem az is jó lehetett.
4: Hát az egyik kedvenc emlékem, azt föl szoktam idézni, amikor elkezdtem dolgozni, még egy másik vállalatnál 97-ben, külföldön, Németországban, és akkor ott kivittek az áruátvételre, ott nyüzsgött 60 ember, majd mondták, hogy jó munkát, és ott hagytak.
3: Nem!
4: És akkor igazából meg kellett szólítani valakit, hogy te mivel foglalkozol, én is ezt szeretném ma csinálni, és akkor így úgy kellett betanulnom, hogy nem nagyon kaptam hozzá a segítséget.
2: De egyébként szerintem minden, ami fiatalon csináltunk, az olyan szép emlék, ugye? Nem? Akkor még olyan könnyen ment minden. Úgyhogy ez egy abszolút olyan időszak. És milyen tervei vannak a Praktikernek? Most hány áruházból áll a lánc országosan?
4: Igen, 23 áruház van, de mondhatjuk azt, hogy 24, mert ugye van egy online webshop, ami gyakorlatilag bárhol szállít. Igazából szinte minden nagyvárosban 100 000 lakos fölött elérhetőek vagyunk, de ha nem vagyunk elérhetőek, akkor tudsz rendelni a webshopról. Egyébként a webshop pont itt az M3-as áruház mögött van, úgyhogy innen szállítunk ki az egész országba.
2: És például ugye, ha jól tudom, mert ugye most ugye elkezdődik a balatoni szezon, tehát ugye nagyon sokan elindulnak a Balatonra, azért ott ugye Zolikám, ott is kell füvet vágni, ott
1: ezért
2: is kell
1: voltam múlt héten Veszprémben,
2: És ott is van ugye egy nagy Praktiker, tehát hogy azt az egész területet lefedi?
4: A Veszprém az egész északi partot szerintem lefedi, tehát a veszprémi áruház nem csak a Szombathely, Zalaegerszeg között nem volt áruházunk, úgyhogy most ott is képviseltetve vagyunk egy éve.
1: Mi meg annak örülünk, hogy itt lehetünk, és lassan a végére érünk a mai Sláger reggelnek.
2: De még
1: van még itt az a bizonyos mountain bike, még az utolsó próbálkozók mehetnek ugye egy-egy kört az akadálypályánkon, aztán lassan kiderül, hogy ki lesz ez a bizonyos bicikli. Köszönjük szépen ezt az ajándékot, még pluszban azon túl, hogy ezt is vihetjük, ezt a papírot.
3: Én vinném szívesen.
1: Nagyon otthonosan
4: érzünk, hogy
1: Flórián Lászlóval beszélgettünk, a Praktiker vezérigazgatójával itt a Sláger reggelben.

0: Sláger reggel.
1: 11 óra lesz, 9 perc múlva, még az utolsó versenyzünk most szállt be, és végeztek igen a biciklivel, de már itt van a neve.
2: Még fölpattant a biciklire?
1: Persze, még valaki gyorsan
3: lehet. Persze, folyamatosan egész reggel.
1: Jó, kimaxoltam a szélet, éppen elítves húzzál egyet, hogy kiderüljön, hogy a mai versenyzőink.
2: Jaj, csak az én nevem ne legyen, jaj.
1: Tessék, te nem játsz.
3: Adom.
1: Kérlek szépen.
3: Kár, hogy nem játszott, pedig olyan ügyesen tekertél.
1: Szóval, nem tudom, hogy vagy itt lesz, mert volt, aki már elment közben, de vannak, akik türelmesen várják, hogy az MTB 26-os Galaxy kerékpár, amely tárcsafékes, ráadásul és 21 sebességes, és a praktikától kaptuk.
3: Menő.
1: Nem mi ajándékban, nem ideadták, hogy sorsuljuk ki. Ez kérem szépen, ez a Jácinté. Jácint itt van még?
2: Jácint!
3: Gyere! Jácint
1: játszott!
2: Gyere! Székesfehérváról jött a Jácint.
1: Igen, ő az, aki Székesfehérváról
3: jött. És ráadásul érettségiző is, úgyhogy ez egy külön...
2: És érettségizik, és Székesfehérvár. Ide üljál.
1: A mikrofon ott van neki.
2: Jó, van egy mikrofon.
3: Jácint, gratulálunk! Boldogság, öröm!
1: Nyertél már életedben bármikor, bármit, bárhol? Nem, a mikrofonját kérnénk szépen.
2: Várjanak.
3: Be kell kapcsolnunk, be van kapcsolva? Igen. Srácok, segítsetek.
2: Ad be.
4: Volt már rá példa, igen.
1: Na!
3: De ilyen nagy nyereményed még sosem volt.
4: Ilyen még nem.
1: Le is mondtam. Figyelj, és akkor most...
2: Szeret biciklizni? Ez hagyd kérdezem.
4: Igen, tehát, igen, szeretek.
2: Jó,
1: hát... Az jó, mert Székesfehérvár innen nagyjából egy ilyen 3-4 órányi biciklizni.
2: Mert tudod, nem csak azért kérdezem, mert tudod, hogyha arra gondolok, hogy valaki mondjuk Jácint nyert volna egy magas nyomású térten a 9. emeletre, nem biztos, hogy boldog lenne, igen. De így azért értem, hogy akkor szeret biciklizni.
1: Hát persze, hát azért jelentkezett a játékunkba.
2: Muci, mindenre jelentkezünk, tudod, jól.
1: Nem, de Jácint, ezt tisztáztuk.
3: Gratulálunk nagyon!
4: Köszönöm szépen!
1: Használd egészséggel!
2: Igen. Na, nagyon jó, tök jó helyre került.
3: Jó tekerés!
1: Köszönjük a játékot! És köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, az aktivitást, azoknak, akik ellátogattak ide.
2: Zoli, még mielőtt le akarsz engem keverni, mert engem mindig lekeversz.
1: Nem is nálam,
2: mert nekem segítened kell, mert nekem kell egy robotfűnyíró, ha te nem vállalod. Úgyhogy segítsél nekem itt robotfűnyírót válogatni a kerti osztályon.
1: Igen?
2: Gardéna dolgokat kell megnéznem. Tudod, a Gardina ilyen kerti eszközök, metszőolló, gerebje, lombgerebje, és még két dolog kell, kültéri burkolat, mert felfagyott ebbe a -10 fokba most nálunk a lépcső.
1: Aha.
2: És csaptelep, mert a Misi valami hülyeséget rálocsolt, és szétmarta a csaptelepet, úgyhogy ebbe jössz velem, valami Wasserburgot kinéztem.
3: Na hajrá!
2: Csillagos
3: még itt egy kicsit.
1: Megvan akkor a program, igen. És önöknek is megvan a program a nap hátralévő részéhez, és kellemes slágerfemezést kívánunk, aztán pihentető hétvégét. És akkor...
3: Hétfő reggel találkozunk, akkor... Horváth Tomi lesz a vendégünk, a társműsorvezetőnk, és még dalpremier is lesz, bezanyám.
2: Ne hülyéd!
1: De ti meg jövő héten pénteken Zsófival?
3: Jöttök?
2: Én úgy tudom, hogy ott leszünk, igen, ha nem zavarunk titeket.
3: Nem.
1: Kicsit késel, de hát ezt meg...
2: Na jó,
3: az a baj, hogy
2: kellemes hétvég.
1: Jövő pénteken 6-kor kezdünk, nem?
3: Igen, hétre. Ezt akartam mondani, hogy ez kellemes volt neki ez a 7 óra.
2: Nehogy hétre essek be.
3: Jaj,
2: hát isteni volt ma 5:30 kelni.
1: Köszönjük a figyelmet.
3: Csók.
1: Viszontlátok.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezekről agyfagyást kapok.
3: Te is!
4: Akkor tisztázzuk. Itt mindent én csinálok. Ti meg csak nézitek, ahogy lóg a nyelvem.
3: Úgy van.
4: Gyuri!
1: Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig. Kis Orsival.
4: És Kovács Áronnal.
1: Pénteken 4-kor találkozunk.
5: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
8: Újra vár a Szegedi Szabadtéri Játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök Hajnala táncmű, a Három Testőr Kalamb Musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dómtérre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
9: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
10: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
11: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
12: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
13: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
14: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
15: Budapest, készen állsz?
16: Let me take you.
15: Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
6: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: Vallomást tett a Szőlő utcai ügy egyik tanúja. Görög Márta lehet az igazságügyi miniszter, és lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója. 11 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss híreit Zsupos Ágitól hallják. Vallomást tett az ügyészségen a Szőlő utcai javítóintézet ügyének egyik áldozata és koronatanúja, írja az Index. A férfi közlése szerint megnevezte azt a szemét, akit az ügyben Zsolti bácsiként emlegetnek, de az ügyészség kérésére egyelőre nem hozta nyilvánosságra a nevet, mert az veszélyeztethetné a folyamatban lévő nyomozást. Bangó Sándor azt írta, most a hivatalos eljárás és az igazság kiderülése a legfontosabb. Az ügyben a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját, korábban szexuális kényszerítés és erőszak gyanújával vették őrizetbe, jelenleg is letartóztatásban van. Görög Mártát kérte fel az igazságügyi minisztérium vezetésére Magyar Péter leendő miniszterelnök. A politikus a Facebookon jelentette be, hogy a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékányát jelöli a posztra. Magyar Péter szerint Görög Márta szakmai és akadémiai munkája garancia lehet a jogállam, a jogbiztonság és az alkotmányos rend megerősítésére. A leendő miniszter feladatai közé tartozhat a jogalkotás szakmai minőségének javítása, az átláthatóbb törvényalkotás és az érdemi társadalmi egyeztetések erősítése. A posztra korábban Mellétei Barna Mártont javasolták, ő azonban visszalépett, mert rokoni kapcsolatban áll Magyar Péterrel. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója. Révész János a szervezet honlapján jelentette be, hogy benyújtotta lemondását, munkaviszonya pedig június végén szűnik meg. Döntését azzal indokolta, hogy május 9-e után a miniszterelnök és az egészségügyért felelős miniszter személye is változik, ezért szerinte etikus, ha az új ágazati vezetés maga választhatja ki az Országos Kórház főigazgatót. Révész Sándor leköszönő levelében történelmi jelentőségű lehetőségnek nevezte, hogy az egészségügy 16 év után ismét miniszteri szinten képviselteti magát. Azt írta, ez esélyt adhat valódi strukturális reformokra és fejlődésre. Klimatikus vészhelyzetre számít nyáron Budapest fő tájépítésze, írta a Telex. Bardóczi Sándor szerint a fiatal, frissen ültetett fák különösen nagy veszélyben vannak, mert még nem gyökeresedtek meg, az öntözési kapacitások pedig korlátozottak. A főváros ezért új faültetési rendszert dolgozott ki, amely jobb esélyt adhat a fáknak az aszály átvészelésére. A fő tájépítés szerint most nem újabb faültetésre, hanem a már elültetett fák megmentésére van szükség. Ehhez önkéntes segítséget és anyagi támogatást is várnak. Budapest csatlakozott a Vágatlan Május kezdeményezéshez is, amely a kaszálás visszafogásával segíteni a zöld felületek túlélését. A helyzetet súlyosbítja, hogy áprilisban az átlagosnál jóval kevesebb csapadék hullott. Egész napos szabadtéri rendezvényt tartanak május 9-én, holnap szombaton a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Az esemény az új országgyűlés alakuló üléséhez és az új miniszterelnök eskütételéhez kapcsolódik. A program délelőtt 10 órakor kezdődik, az országgyűlési ülést kivetítőkön lehet majd követni. A tervek szerint délután kerül sor a miniszterelnök megválasztására, eskütételére és ünnepi beszédére, majd díszszemlét és zászlófelvonást is tartanak a Kossuth téren. A szervezők művészeti produkciókkal, meglepetés vendégekkel és esti zenés programokkal is készülnek. A rendezvény ingyenes. Ma többnyire napos, enyhe időre készülhetünk vételkörzetünkben. A felhők napközben időnként megjelenhetnek, de eső ezekből ma már nem valószínű. A légmozgás általában gyenge és mérsékelt marad, a délutáni órákban 24 fok lesz a maximum.
3: Köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Történt egy baleset a Ferdinánd hídon a Váci út előtt, ezért a 76-os trolibusz is terelve közlekedik, és nem érinti a Csanádi utca Lehel tér megállót. Műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Váci út előtt, városon kívül pedig munkavégzés miatt akadozik a haladás az M3-as autópályán, Mogyoród térségében a főváros felé, Bak térségében pedig a határ felé vezető oldalon, a kiépített terelésnél lassulás alakult ki. Vissza a fővárosba, az 5. kerületben az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál lezárták a félútpályát, mert javítják a vízvezetéket. Útszűkületre kell készülni a Nagymező utcában a Bajcsy-Zsilinszky út után a Lovag utcánál építkezés miatt, és egyirányosították a 7. kerületben a Veselényi utcát, a Síp utcától a Rumbach-Sebestyén utcáig, mert javítják a burkolatot. A 19. kerületben az Árpád utcát, az Üllői út szervízútja közelében azért zárták le, mert itt javítják a csatornát, illetve a 18. kerületben a Vlasics-Gyula utcát is lezárták a Baross utcánál, mert itt meg a gázvezetéket javítják, a Baross utcában a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni. Jó utat!
18: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: Ismét nagyon kellemes napot kívánok Önöknek, ez már a Sláger napközben, én Kiskata vagyok, és már is indítjuk az órát Tom Jones és Musti közösével. A Sex Bomb érkezik, de előtte Ray Parker Jr. dalával űzzük a szellemeket, jön a Ghostbusters!

Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, a Hertz dala szólt újabb verzióban. Ez volt a Wonderful Life 2025. Egyébként a Hertz tagjai több formációt is megalakítottak közösen, mire rájöttek, hogy ők valójában nem igényelnek több zenészt maguk köré, ők duóban tudnak jól együttműködni, és hát azóta is így működik ez a formáció. No de itt a Sláger FM-en a mai reggeli finomságok után, amiket ma Utnár Zsófi készített a Sláger reggelben, javaslom, maradjunk még egy kicsit az ételeknél, szóval, hogyha eddig a Mitch gondolatától nem éheztek meg, akkor majd megéheznek a Kiskondér Főző Fesztivál és Családi Nap hírétől, hiszen szombaton ez a program is vár majd bennünket itt Budapesten, Pest-Szentlőrincen. Ez az a nap, amikor szabad tűzön készíthetjük el a kedvenc ételeinket, és hát meg lehet kóstolni persze a többi csapat fogásait is. A színpadon pedig délelőtt a Jágfalvai True Worship zenél, majd délután pedig a Joy Gospel Blessing kórus fellépését hallgathatjuk meg. Lehet nevezni a Családi Olimpiára, ahol az egyes állomások teljesítését zsákba macska ajándékokkal jutalmazzák majd, szóval tele lesz mókával és incsiklandó falatokkal a szombat, és Pest-Szentlőrincen a Kondor Béla sétányon rendezik majd meg ezt a Kiskondér Családi Nap és Főzőfesztivált. Jó bulizást kívánok hozzá! Itt a Sláger FM-en pedig munka közben is bulizunk egy kicsit, hiszen már is érkezik a Honey Beast és a legnagyobb hős, de előtte a Maroon 5 Christina Aguilera-val közösen készített dala, a Moves Like Jagger forog.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne a Smash Mouth dala szólt, ez volt az All Star, én pedig Kiskata vagyok, és örülök, hogy együtt lehetünk. Az SMS és telefonszámunk 0630303095, és mondom ezt azért, hogyha esetleg úton vannak, és olyasmit látnak menet közben, amit hasznos lenne a többieknek is tudni, akkor mindenképpen szóljanak róla nekünk is, ezúton is köszönet a segítségükért. Hamarosan összefoglalom, hogy jelenleg mi mindent tudunk az utakról, de előtte meghallgatjuk Cyndi Laupert dalát, jön a Girls Just Wanna Have Fun.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Május 22-én visszatér a kis tehén. Kollár Clemens Lászlóék a Budapest Parkban mutatják meg, hogy 20 év alatt semmit nem öregedtek a dalaik. Se a Cybergyerek, sem a Markó. Kis tehén zenekar, május 22, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
4: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
5: Nyári akciók a magyar tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
2: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
6: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
7: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferobréker Kft. Érd, Tolmács utca 6. ferobreaker.hu.
8: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
9: Székre állok.
1: A Sláger FM műsora.
0: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
2: A kicsik pedig elmondják.
10: Most már van telefonotok, mondtátok, hogy nem nézhettek rajta még filmeket? Ilyen rövid videókat, TikTokot? Vagy...
11: Nem. Hát nekem nem engedik le, hogy bármit letöltsek. Tehát nem szabad letöltenem se TikTokot, se Instagramot. Hát ezek ilyen 16 pluszosok, és igen. Azért még 10 évesek.
10: Igen. Nagyon. Helyes.
11: Nekem az, hogy játékot is letöltsek, meg kell kérdeznem a szüleimet.
10: Jó. Mindig kérdezzétek meg.
9: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A reklám után.
12: Már is mondtam, hogy milyen időjárásra számíthatunk. Manos szerencsére tovább állt a hidegfront, nyomában pedig már kiderült az ég, tényleg már nyoma sincs a tegnapi borongós esős időnek. Szép bárányfelhők úsznak fölöttünk, a hőmérőnk szerint pedig már 20 fok van odakint. Délutánra egyébként 24-25 fokot ígérnek a meteorológusok, de szerintem nem kizárt, hogy lesz ennél egy picivel melegebb is, ráadásul szélcsendes időt ígértek nekünk, ami még kellemesebbé teszi a mai időjárásunkat, viszont nagyon figyeljünk, hogy erős az UV-sugárzás, úgyhogy használjunk minél magasabb faktor számú bőrvédőkrémet a szabadon maradó testfelületekre is. Ezt használjuk hétvégén is, mert szombaton, vasárnap is sok lesz a napsütés. Jönnek a közlekedési információk. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában és az István úton tart a felújítás. Sávlezárásra kell készülni az Árpád úttól a Tél utcáig, illetve a Lőrinc utcától az Árpád útig is. A Szent István téren és a Károly István utcában időszakos korlátozás fogadja az autósokat, és lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Mádi Lajos utcát is az István útnál, úgyhogy itt fokozott óvatossággal közlekedjenek. Mától egészen szombat estig rendezvényt tartanak majd a Hung Expo területén, úgyhogy a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 20. kerületben az Rényi utcában, az Ősz utcánál csatornát javítanak, itt ezért van útlezárás, és útszűkület nehezíti a közlekedést a 21. kerületben a Vermes Miklós utcában, a Szent Imre tér után, mert javítják a csatornát, a Baross utcában pedig a 4. kerületben, a Vörös Marti utcánál a gázvezetéket javítják, úgyhogy itt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, de útszűkület van a 18. kerületben és a Kossuth Lajos utcában, a Városház utcánál, mert itt meg a vízvezetéket javítják. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
0: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, az Ace of Base dalat szólt, és hát lassan kezdünk most már tényleg megéhezni, már azért is, mert nem soká itt van az ebédszünet, viszont még egy lapáttal rátennék a korgógyomrokra, hiszen ezen a hétvégén a sok-sok szabadtéri fesztivál között gasztrofesztiválok is várnak majd bennünket, például Székesfehérváron most szombaton rendezik majd meg a város egyik legnépszerűbb gasztronómiai eseményét, a fehérvári halünnepet. Persze a kulináris élvezetek mellett a színpadon itt is egymást követik majd a jobbnál jobb programok. A palotavárosi tavak melletti rendezvény területen fölállított színpadon a megnyitóról a székesfehérvári helyőrségi zenekar gondoskodik majd, aztán a gyerkőcök megnézhetik a Halász szerencséje című mesét, de lesz meseműhely is, érkeznek gólyalábasok és óriás bábosok, délután pedig a Brass Dance és a Dimenzió zenekar is koncertezik majd, úgyhogy pazarul érezhetjük majd magunkat akkor is, hogyha átruccanunk szombaton Székesfehérvárra. Itt a Sláger FM-ben pedig javaslom, most ígyunk meg egy nagy pohár vizet, aztán alig 18 perc és már ebédelhetünk is, de most jön George Harrison dala, God, my man, sad on you.

0: Molnár Tamás és Majka Dala szólt, ez volt a visszapillantó itt a Sláger FM-en. Mi pedig előre pillantunk, 10 perc múlva déli 12, úgyhogy lassan lehet melegíteni az ebédet. Én most egy jó erős halászléről álmodozom, természetesen tiszai módra, vagyis tészta nélkül. Utána pedig megennék egy 2, 3 vagy 4 túrós palacsintát. Önöknek jó étvágyat kívánok. A hírek előtt pedig még meghallgatjuk Harry Styles dalát. A zenész életében nagyon fontos szerepet tölt be manapság a futás. Nemrég ugye több maratonon is próbára tette magát. Azt mondta, hogy a turnék fárasztó magányában a futás lett az a tér, ahol rendet tud tenni a gondolataiban. Amikor 3 órán át fut teljesen egyedül, akkor van ideje gondolkodni. Ő énekel most nekünk, jön az Aperture.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon, és akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!
2: Gyors vagy lassú, pop vagy dance?
0: Most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában, és mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A Sláger FM-en.
1: Támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smuk Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
4: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
5: Május 8-a és 10-e között kuponnapok a Kökiben. Ráadásul egy autót is nyerhetsz egy hosszú hétvégére. Keresd a kuponokat a Köki appban, vásárolj és nyerj 3 napos autóhasználatot az Autópalasz jóvoltából. Frissítsd fel a ruhatárad, és irány a kikapcsolódás. Köki, több mint vásárlás.
6: Május 22-én visszatér a kis tehén. Kollár Clemens Lászlóék a Budapest Parkban mutatják meg, hogy 20 év alatt semmit nem öregedtek a dalaik. Se a Cybergyerek, sem a Markó. Kis tehén zenekar, május 22, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
7: Kötényshop.hu. Egyedi tervezésű, különleges színösszeállítású, kiváló minőségű alapanyagokból készült kötényeinket ajánljuk bárokba, kávézókba, éttermekbe, munkaruházatnak és ajándéknak, de persze rendelhetsz magadnak is egyedi kötényt akár otthonra is, mert a kötényekben is lehet trendinek lenni. www.kötényshop.hu.
8: Hé, hová tűnt a fonan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
9: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
10: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
0: Ez a Sláger FM.
11: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Külön kell igényelni a nyugdíjbiztosítás adójóváírását. Baleset okozhatta Dudás Miklós halálát, és vaddisznók támadtak sétálókra Tata és Tatabánya környékén. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás, figyelmeztet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A támogatást csak azok kapják meg, akik ezt külön feltüntetik a május 20-áig benyújtandó személyi jövedelemadó bevallásukban. Az állam a befizetett összeg 20%-át írhatja jóvá a biztosítási számlán, legfeljebb évi 130 ezer forintig. Az igényléshez a biztosító által küldött igazolásra van szükség. Aki elfelejti beírni az adóbevallásába, később önellenőrzéssel javíthatja a hibát. A jóváírás akkor is elmaradhat, vagy csökkenhet, ha valakinek nincs elég befizetett adója. Más kedvezmények már kimerítették a keretét, vagy adó, illetve járulék tartozása van. Baleset okozhatta annak az ismert sportolónak a halálát, akit január 5-én holtan találtak budapesti lakásában, Dudás Miklós, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A rendőrség sajtótájékoztatón nem nevezte meg az érintetted, de korábbi sajtóhírek szerint Dudás Miklós világbajnok hajakozó ügyében folyt a nyomozás. A BRFK szóvivője elmondta, a férfit azután találták meg, hogy napok óta nem tudták elérni, ezért a rendőrök feltörték a lakását. A helyszínen nem találtak idegenkezűségre utaló nyomot, de a boncolás során sérüléseket észleltek, ezért halált okozó testi sértés gyanúja miatt indult nyomozás. A szakértői vélemények, tanúkihallgatások, cellainformációk és kamerafelvételek alapján nem találtak gyilkosságra utaló adatot, ezért a nyomozást lezárták. Milliárdos áfacsalás és számlagyár ügyében 8 gyanúsított letartóztatását rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A NAV közlése szerint a pénzügyőrök egy főként Bács-Kiskun vármegyében működő céghálózatot számoltak fel. A gyanú szerint a hálózat fiktív számlákkal segített cégeknek abban, hogy jogosulatlanul csökkentsék áfa fizetési kötelezettségüket. A NAV szerint a bűnszervezethez köthető cégek valótlan tartalmú bizonylatokat állítottak ki, a már nem használt vállalkozásokat pedig strómanok nevére írták át. A vagyoni hátrány meghaladja az 1 milliárd forintot, de a lefoglalásokkal teljes egészében megtérült. Az országos akcióban csaknem 180 pénzügyőr vett részt, 20 embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként. Malacaikat védő vaddisznók kerültek veszélyesen közel, sétálókhoz Tata és Tatabánya környékén, írta a Kemma. A derítőtó közelében egy kutyasétáltató számolt be arról, hogy a bozótból hirtelen kirohant egy nőstény vaddisznó, amely a kutyák felé indult. Hasonló helyzetet élt át Tatabányán Jakabházi Miklós vadász és természetfotós is, aki szerint ilyenkor a kocák a malacaikat féltik, a kutyákat pedig különösen nagy veszélynek érzékelhetik. Ingyenes, szezonnyitó programmal indul a tavaszi-nyári időszak a Budapest Bike Mafia Farmon Újbudán, írja Világ Budapest. Május 9-én holnap egész napos közösségi eseménnyel várják az érdeklődőket a farm és a kultúráért fái között. A hely nem csak kiülős találkozópont, hanem közösségi kert is, ahol a megtermelt zöldségek és gyümölcsök rászorulókhoz juthatnak el. A programban család és gyerek foglalkozások, zöld szemléletű aktivitások és közösségi események is lesznek. A mai napon kellemes tavaszias, meleg idő várható. Felhősebb részek után több órára kisüt a nap, majd kevés gomoly és fátyol felhő is megjelenhet az égen, de ezekből csapadékra nem kell számítani. A maximum hőmérséklet 24-25 fok között lesz.
13: Köszönjük szépen a híreket, jönnek a közlekedési infók. Jelenleg sötétek a jelzőlámpák a Blaha Lujza téren, úgyhogy fokozott óvatossággal közlekedjenek itt. A budakeszi utat pedig egy baleset miatt zárták le a Labanc utcánál, és van egy műszaki hibás jármű, amely a Róbert Károly körúton veszteg el az Árpád híd felé a Váci út előtt a külső sávban. A 11. kerületben a Kamaraerdei úton a Kassai utcánál ma is, holnap is egészen délután 3-ig burkolatjavítás miatt csak egy sávon váltakozva haladhat a forgalom. Mától a 14. kerületben a Mexikói úton, a Kerepesi út felé a Korong utcánál időszakos sávlezárásra kell készülni. Átépítés miatt és útszűkület van a 7. kerületben a Péterfi Sándor utcában, a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Ma délután 00:30-tól, tehát hamarosan, várhatóan 1:45-ig lezárják a pesti alsórakparton a Markó utcai felhajtót rendezvény miatt, az 5. kerületben pedig az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál a vízvezetéket javítják, itt ezért van félpályás útzár. Vezessenek óvatosan!
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: Folytatódik a sláger napközben így 5 perccel déli 12 után. Jó étvágyat kívánok önöknek az ebédhez, bármit is esznek, utána mindenképpen egyenek egy fagyit, hiszen ma van a magyar fagyi napja. Most azonban Robbie Williams dalával indítjuk az órát, jön a Let Me Entertain You.

Olivia Dean énekelt nekünk itt a Sláger FM-en, aki nemrég olyan telefonhívást kapott, amitől rendesen remegni kezdett a lába, ugyanis éppen kempingezett a barátaival, és kolbászkákat sütött grillen, akárcsak ma útnál Sofi, amikor egyszer csak csörgött a telefonja is, Elton John hívta fel őt, aki csak azért hívta, hogy elmondja, mennyire büszke rá. Szerintem ez annyira édes történet. Na de hadd ajánljak most önöknek egy olyan programot erre a hétvégére, ami nem csak édes, de lehengerlő, fantasztikus, erőt adó és közösséget építő is lesz egyszerre, hiszen szombaton és vasárnap jön a harmadik kerület ünnepe, az Óbuda napja. Az idejében új programhelyszínnel is gazdagodik a rendezvénysorozat, hiszen a kerület védőszentjének nevét viselő Flórián tér is egésznapos elfoglaltsággal várja majd a szabadidősport rajongókat. Itt többek közt jogával, csikunggal, kungfuval, sportmérésekkel, közösségi játékokkal tölthetjük az időt. A főtéren és a Szentlélek téren folyamatosak lesznek a színpadi programok, többek közt bemutatkoznak majd a kerületi tánciskolák is. A Csobánka téren közbiztonsági napot tartanak majd, de élettel telik meg a Zicsi udvar is. Lehetetlen felsorolni minden programot. Szóval irány szombaton és vasárnap a harmadik kerület. Itt a Sláger FM-en pedig Mika látogat meg bennünket, és hozza Grace Kelly című dalát.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és a Halott Pénz Gyerekek című dala szólt, amit akár élőben is meghallgathatunk majd a Budapest Parkban május 16-án jön a Halott Pénz koncertje. Itt a Sláger napközbenben pedig már is szétnézünk az utakon, várom önöktől is a közlekedési infókat 06 30 30 30 95 8, utána pedig érkezik az a zenész, akit a felesége úgy tűnik lekörözött, mármint vagyon és keresett tekintetében. Justin Bieber felesége Hailey Bieber született Baldwin lány, Stephen Baldwin lánya és Alec Baldwin unokahúga, aki eleinte híres családtagjainak köszönhetően vonta magára a figyelmet influencerként, aztán amikor férjhez ment a Baldwin után, már a Bieber név is jól csengett Hollywoodban, mostanra pedig menő üzletasszonyjá vált, aki többet keres, mint a férje, vagy éppen az apukája. Na hát jön már is Justin Bieber és a Ghost.
1: A 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szüli napomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
4: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
3: Irány az Osan, spórolj okosan!
5: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az event.

0: Team.hu weboldalon.
1: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
2: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
3: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise, ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
4: Különleges helyszínt keres rendezvényéhez a Dunakanyar kapujában? Válassza a Hotel Golden Palace eleganciáját. Legyen szó családi rendezvényről, céges eseményről, vagy exkluzív ünnepségről. Nálunk minden részlet a tökéletességről szól. Stílusos terek, ízletes gasztronómia és professzionális szervezés. Minden egy helyen. Hotel Golden Palace, ahol az események élménnyé válnak. Látogasson el weboldalunkra www.hotelgoldenpalace.hu és foglaljon most, hogy rendezvénye igazán felejthetetlen legyen.
5: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
6: A reklám után.
7: Időjárás jelentéssel megyünk tovább itt a Sláger FM-en. A meteorológusok már a térségünkre alapvetően napsütéses időt ígérnek. Ne ijedjünk meg, hogyha időről időre összezárnak fölöttünk a felhők, ezekből várhatóan nem jön csapadék. Elsőre csupán az ország keleti észak-keleti felében élők számíthatnak ma. Délután 24-25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, és itt a fővárosban szélcsendes napra számíthatunk. A Dunántúlon azonban olykor-olykor megélénkülhet a szél, ma már nyoma sincs a hidegfrontnak, és hétvégén is frontmentes, meleg időre számíthatunk. Szétnézzünk az utakon. Sajnos történt egy baleset a Budakeszi úton, a Labanc utcánál. Itt tart még a helyszínelés, úgyhogy fokozott óvatossággal közelítsék meg ezt az útszakaszt, és figyeljenek arra is, hogy ha minden igaz, akkor ezekben a percekben lezárják a pesti alsórakparton a Markó utcai felhajtót rendezvény miatt. Este 8-tól pedig a pesti alsórakpartot a Margit híd és a Lánc híd között zárják majd le rendezvény előkészületei miatt. Majd hétvégére az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt is lezárják, mert átadják azt ismét a gyalogos és kerékpáros forgalom. Sávlezárásra kell készülni a 20. kerületben, az Rényi utcában, az Ősz utcánál, mert itt javítják a csatornát, a 13. kerületben pedig a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot, mert felújítják a járdát. Lezárták a félútpályát az 5. kerületben, az Irányi utcában és a Belgrád rakpartnál vízvezeték javítás miatt, és egyirányosították a 7. kerületben a Veselényi utcát, a Síp utcától a Rumbach-Sebestyén utcáig, várhatóan ma délután 5-ig burkolatjavítás miatt. Jó utat!
8: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Egy újabb sláger. A Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.

0: Sláger FM.
1: A hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha múltat

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne a Vajakon Diosdalos volt, ez volt a Néna-nanna. Ugye vannak dalok, amiket unalomig tud hallgatni az ember, hát ezt a dalt akárhányszor hallgatom, soha nem lesz unalmas. Úgyhogy nem tudom, ez lehet, hogy kategórián felül áll. No, de itt a Sláger FM-en egy olyan programot szeretnék önöknek ajánlani, ami szintén nem lesz unalmas, sőt, inkább mozgalmas és csicsergős, mert hogy ugye hétvégén egészen pontosan vasárnap ünnepeljük majd a Madarak és Fák napját, Pilis Szent Ivánon pedig szombaton délelőtt 10-től várnak bennünket Madarat Tolláról, Odút Madaráról címmel egy közös sétára, amelynek keretében madárszemmel járhatjuk végig a jági tanösvényt, útközben meglesve, hogy kik használják a mesterségesen kihelyezett fészekodókat, valamint interaktív játékok és különböző természetbúvár eszközök segítségével is felfedezhetjük a tanösvényen található meg annyi csodát, úgyhogy ez a program egészen kiváló hétvégi kikapcsolódást kínál nekünk, irány hát a jági tanösvény, Pilis Szent Iván most szombaton, itt a Sláger FM-en pedig irány a 80-as évek, jön a Pointer Sisters dala, a Jump from a Love.

Rejdal a forgott, ez volt a Raise My Husband itt a Sláger FM-en. Ugye egy énekes karriere akkor tud igazán beindulni, hogyha végre talál egy kiadót. Rej azonban akkor indította be igazán a karrierjét, amikor szakított a kiadójával, aki nem engedte kibontakoztatni tehetségét. Most már nincs előtte akadály, és előttünk sincs. Jönnek a hírek, Zsupa Ságitól, de előtte Fatima dala. Látta.

0: Műsorajánló. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival. E heti vendégeink Lanc Tibor, a Lehel csarnok vezetője, és Mihalik Zoltán, a Fény utcai piac igazgatója.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
0: From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
6: Május 22-én visszatér a kis tehén. Kollár Klemenc Lászlóék a Budapest Parkban mutatják meg, hogy 20 év alatt semmit nem öregedtek a dalaik. Se a Cybergyerek, sem a Markó. Kis tehén zenekar, május 22, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
7: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
8: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz de Ritmú tüzes latin táncsó. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Pünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
9: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra.
10: Baby,
9: emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
2: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Kialakult az új parlamenti ülésrend. Több mint 13 ezeren írnak német érettségit, és lezárások lesznek a Puskás Aréna környékén. Már is mondom a részleteket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják, 13 óra van. Kialakult az országgyűlés új ülésrendje, írja az Infostart. A szokás nem változott, a kormányzó párt képviselői a házelnöki pulpitus felől nézve jobb oldalon foglalnak helyet. Az új beosztás érdekessége, hogy a Tisza párt és a Fidesz frakciója nem közvetlenül egymás mellett ül majd. A két nagy képviselőcsoport közé a KDNP 8 fős frakciója kerül, így egyfajta pufferzóna alakulhat ki közöttük. A patkó bal szélén a Mi Hazánk 6 képviselője kap helyet, mellettük ülnek a Fidesz képviselői, majd a KDNP, végül a 141 fős Tisza frakció. Az ülésrendet az országgyűlés alakuló ülését előkészítő egyeztetések után véglegesítették. Ma megkezdődött a német nyelv írásbeli érettségi vizsga, közölte az oktatási hivatal. Országszerte több mint 13 ezer diákat számott tudásáról közép- és emelt szinten. A vizsga felépítése hasonló az angol érettségihez, a tanulók olvasott szövegértéséből, nyelvhelyességből, hallott szövegértéséből és íráskészségből kapnak feladatokat. Középszinte 3 óra, emelt szinten 4 óra áll rendelkezésükre. Az íráskészség részhez mindkét szinten használható nyomtatott szótár, de erről a vizsgázónak magának kell gondoskodnia. A többi feladat résznél segédeszköz nem használható. A dolgozatokat központi javítási útmutató alapján értékelik. Forgalomkorlátozások lesznek holnap a Puskás Aréna környékén a labdarúgó Magyar Kupa döntő miatt, közölte a BKK. A lezárások várhatóan 15 órától 21:30-ig tartanak. Emiatt a 30-as busz, valamint a 75-ös és a 77-es troli terelve közlekedik. Lezárják többek között a Dózsa-György út egy szakaszát, az Ifjúság útját, a Verseny utcát és az István mezei utat. Este egy időre a Stefánia út is zárva lesz. A BKK arra kéri a szurkolókat, hogy a korlátozott parkolási lehetőség miatt közösségi közlekedéssel érkezzenek. A helyszín megközelítésére főként az M2-es és M4-es metrót, valamint az 1-es villamost ajánlják. Társadalmi egyeztetésre bocsátott a rövidtávú szálláskiadás szabályozásáról szóló javaslatát a Józsefvárosi önkormányzat. A kerületben az elmúlt években jelentősen nőtt az Airbnb típusú szálláshelyek száma, főként a belső város részekben. Az önkormányzat célja nem a teljes tiltás, hanem az átláthatóbb és korlátozottabb működés. A javaslat szerint kerületi, negyedszintű és társasházi szabályokat vezetnének be, új rövidtávú szálláshely pedig csak társasházi hozzájárulással jöhetne létre. A szálláshelyek ajtaján kötelező lenne feltüntetni az üzemeltető elérhetőségét is. A lakók május 31-ig online kérdőívben mondhatják el véleményüket. Családi napot rendez támogatottjainak a Regőci István Alapítvány a koronavírus árváiért. Az idén 5 éves szervezet május 17-én a Margit-szigeti szabadtéri színpadra várja azokat a családokat, amelyekben a gyerekek a Covid miatt veszítették el egyik vagy mindkét szülőjüket. A programok között lesz mesesarok, táncház, sakkfoglalkozás, zenei előadás, űrhajós élménybeszámoló és felnőtteknek szóló pszichológiai előadás is. Herceg Anita, az alapítvány kuratóriumának elnöke elmondta, az elmúlt 5 évben több mint 1640 gyermeket támogattak. Alapvetően napos idő lesz, de napközben időnként felhők szűrhetik a napsütést. Jelentős csapadék nem érkezik, az északnyugati szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A délután kellemesen telik, 24 fok lesz a maximum.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
12: Ági, köszönjük szépen a híreket. Gyorsan megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnemény felé pedig a külső és a leálló sáv használható. Az M4-esen Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon pedig a 35-ös és 39-es kilométer között zárták le a külső sávot. A fővárosban tart a felújítás a 4. kerületben, a Pozsonyi utcában és az István úton, itt változik a közlekedés rendje, úgyhogy nagyon figyeljék a kihelyezett táblákat. Útszűkület van a 18. kerületben, a Kossuth-Lajos utcában, a Városház utcánál, mert itt vízvezetéket javítanak, a 10. kerületben pedig a Gergely utcában, a Kada utca közelében sávlezárás fogadja az autósokat, mert javítják a gázvezetéket. Jó utat kívánok!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: Folytatódik a sláger napközben, egy kicsit hátradőlve romantikázunk Seal dalára. Jön a Kiss from a Rose, előtte azonban Belinda Carlisle-tól a Heaven is a Place on Earth szól. Én Kiskata vagyok, örülök, hogy együtt lehetünk. Laza péntek délutánt kívánok, és jó rádiózást!

0: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt Ed Sheeran dala, a Sapphire. Tudták a zenészről, hogy van egy több mint $2 millió érő autógyűjteménye? Hát ő bizony nagy autórajongó. Ezek szerint, hogyha önök is Ed Sheeranhez hasonlóan szeretik a benzingőzt, akkor ajánlom önöknek holnapra a Benzingőz Fesztivált Ócsán, ahol igazi benzingőzös fesztivál hangulatú délutára lehet készülni. A motorok, az autók és a rockzene kapja majd itt a főszerepet. A program egy igen látványos ócsai felvonulással indul majd délután 1 órától elkezdődik a zenés táncos rendezvény az Egressy előtt, a rendezvényen pedig egész délután különleges járművek sorakoznak fel, érkeznek oldtimer autók, a legújabb Mustangok, touring autók, Harley motorok, amerikai autók több korszakból, terepjárók, valamint olyan motorok is, amelyek szerényebbek ugyan, de annál szerethetőbbek. A gyerekekre is gondoltak a szervezők, ők a mini kressz pályán próbálhatják ki magukat, illetve gyerekudvar is vár rájuk. Mindez természetesen végig kíséri a muzsika is, úgyhogy Ócsán nem csak benzingőzös, de rockos, rock'n'rollos lesz a hangulat. Az esemény egyébként díjmentesen látogatható, úgyhogy bízom benne, hogy itt találkozunk. Most pedig megyünk tovább Axwell és Ingrosso dalával, jön a More Than You Know.

0: per lelke, amikor ezt a dalt hallja. Ez volt a Four Tops és a Lakain Acapulco, és ez a Sláger FM, benne pedig szól a Sláger napközben, így 1:33 után. Én Kiskata vagyok, és már is hozom a közlekedési információkat, utána pedig a Coldplay dalát. Jön majd teljes hosszában is a dal, de előtte megnézzük, hogy alakul az időjárásunk. Nagyon kellemes, igazi, hamisítatlan májusi időnk van. Most 23 fokot mutat a hőmérőnk, míg 1-2 fokot emelkedhet a hőmérséklet, és jöhetnek még ugyan feeling felhők, főként bárány felhők, de esni nem fog az előrejelzések szerint, és nem jön eső holnap-holnap után sem, úgyhogy tölthetjük akár nyugodtan a szabadban is a hétvégét, csak a bőrünkre vigyázzunk, mert erős lesz az UV-sugárzás. Holnap délutára 25-26, vasárnapra pedig 26-27 fok. Ígérnek a meteorológusok. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Történt egy baleset a Hungária körúton, a Rákóczi híd felé, a Stefánia út előtt a külső sávban, és élénkül a forgalom a fővárosban. A pesti alsórakparton az Erzsébet hídtól északra és a Margit hídtól délre, valamint a Széll Kálmán tér környékén is egyre erősebb a forgalom. Városon kívül pedig az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, a komáromi csomópont és Tata között a kiépített terelésben a rendkívül erős forgalom miatt jelentős menetidő növekedéssel kell számolni. Az érintett csomópontoknál nehézkes és hosszabb menet időt vesz igénybe a fel- és lehajtás, valamint a kamionok is araszolnak vagy állnak a külső sávon. És ha már városon kívül járunk, hát hasznos tudni azt is, hogy burkolatfelújítás miatt ma és jövő héten is sávlezárás várható az M6-os autópályán Budapest határában, a Pécs felé induló oldalon, a 15-ös és 16-os kilométer között egy sávra terelik a járműveket. Ez egészen délután 5-ig lesz így, a 10-es számú főúton pedig több helyen is útszűkület fogad bennünket építési munkák miatt. Solymár térségében a 16-os és 17-es kilométer között, Pilisvörösváron pedig a 18-as kilométernél.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez volt Edwin Collins dala, az A Girl Like You itt a Sláger FM-en, és ez továbbra is a Sláger napközben gyorsan pergő munkaidőt kívánok Önöknek. 2 perccel járunk 1:45 előtt, és most ugye szépre váltott az időjárás, ugye hétvégére is sok napsütést és egyre melegebb időt ígérnek nekünk. Érdemes nekiindulni és kirándulni egy jót, például a Dunakanyarba, és hogyha a Dunakanyar szépségére és kulturális értékeire szeretnénk rácsodálkozni, akkor mindenképpen ruccanjunk át Nagymarosra, hiszen holnap itt rendezik meg a Dunakanyar Fesztivált, amely a régióra jellemző varázslatos hangulatot hozza közelebb a látogatókhoz. Lesznek vezetett túrák a prédikáló székhez, vagy éppen a Julianus kilátóhoz, de kézműves foglalkozásokkal is készülnek, meghallgathatjuk Pál Feri előadását, kihagyhatatlan a sétahajózás és persze a koncertélmények, fölép például a Kolompos Együttes, és lesz Be Massive Horizon Party is, mindez nem egy helyen, mert hogy Nagymaroson belül több helyszínen is vár bennünket a fesztivál, úgyhogy vegyék elő a kalandos énjüket, aztán holnap találkozzunk itt, mi pedig gördítjük tovább már is a délutánt az Aha dalával, jön a Take a Me.

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, Alex Warrendal szólt, ez volt a Fever Dream, és 8 perce járunk pontosan 2 óra előtt. Azonnal érkezik Zsupas Ági a friss információkkal, előtte azonban énekel nekünk Rúzsa Magdi, akinek díjgyűjteménye hétfőn egy újabb elemmel bővül majd, hiszen május 11-én adják majd át az Altisius zenei elismeréseit. Idén már 26. alkalommal díjaznák a kortárs zeneszerzőket és szövegírókat azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a kimagasló zenei művészeti teljesítményre és az ezekbe fektetett szerzői munka jelentőségére. Magdi az év könnyű zenei szövegírója kitüntetést veheti át, most pedig ő énekel nekünk Fák alatt című dala zárja az órát.

0: Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon, és akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!
2: Gyors vagy lassú, pop vagy dance,
0: most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n, vagy a slágerfm applikációjában.
2: És mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A slágerfm-en.
1: Támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smuk Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
3: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
5: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
6: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
7: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
8: Kötényshop.hu. Egyedi tervezés, különleges színösszeállítású, kiváló minőségű alapanyagokból készült kötényeinket ajánljuk bárokba, kávézókba, éttermekbe, munkaruházatnak és ajándéknak, de persze rendelhetsz magadnak is egyedi kötényt akár otthonra is, mert a kötényekben is lehet trendinek lenni. www.kötényshop.hu.
9: A többszörös platina lemezes énekes dalszerző producer Charlie Puth először lép fel Magyarországon július 27-én a Budapest Parkban. Olyan slágereket köszönhetünk neki, mint a We Don't Talk Anymore, vagy a See You Again. Charlie Puth, július 27, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
10: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
0: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Távozik a Metropolitán Egyetem elnök vezérigazgatója. Tagadták bűnösségüket a Jókai utcai házomlás vádlottjai, és kitüntették az utcán életmentő műtétet végző főorvost. 14 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják. Távozik a Budapesti Metropolitán Egyetem éléről dr. Cenek Gréta elnök vezérigazgató. Az intézmény közleménye szerint a vezető személyes okokkal indokolta döntését. A Budapesti Metropolitán Egyetem vezetése megköszönte dr. Cenek Gréta munkáját, és további pályafutásához sok sikert kívánt. Arról egyelőre nem adtak tájékoztatást, hogy kiveszi át az elnök vezérigazgatói feladatokat, illetve mikortól léphet hivatalba az új vezető. A közlemény további részleteket nem tartalmazott a távozás körülményeiről sem. A változás az egyetem legfelső vezetését érinti, de az intézmény működésével kapcsolatban nem közöltek egyéb módosítást. Tagadták bűnösségüket a Jókai utcai házfalomlás ügyének vádlottjai a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. A 2022-ben történt balesetben 3 ember sérült meg, köztük Tóth Nikolett, a Budapesti Operettszínház táncművésze, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett és maradandó fogyatékossága alakult ki. Az ügyészség szerint a 6. kerületi társasház tetőterében lakásokat alakítottak volna ki. A bontási munkák során azonban nem ismerték fel az Attika fal jelentőségét, és nem gondos megfelelő biztonsági intézkedésekről. A vád szerint a járdát és az úttestet sem zárták le, amikor a több tonnányi törmelék leomlott. Az ügyészség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel vádolja az érintetteket. Az eljárás szeptemberben folytatódik. Kitüntette az Országos Mentőszolgálat dr. Dubócki Zsoltot, az Országos Onkológiai Intézet sebész főorvosát, írta a Magyar Nemzet. A főorvos április 26-án légimentőként segített szolgálatot, amikor Szigetújfaluba riasztották egy 30 éves szívtáji szúrt sérülést szenvedett férfihez. A sérültnél rövid időn belül keringés megállás alakult ki, ezért az orvos a helyszínen, a nyílt utcán döntött az azonnali beavatkozás mellett. Steril műtő és modern kórházi háttér nélkül nyitott meg a férfi mellkasát, majd 7 perc alatt összevarta a sérült dobogó szívet. A beteget sikerült stabilizálni a további ellátáshoz. Az Országos Mentőszolgálat a főorvos helytállását a közszolgálatáért érdemjel aranyfokozatával ismerte el. Járatsűrítésekkel készül a BKK a holnapi Kossuth Lajos téri rendezvény idejére. A metrók és a nagykörúti villamosok sűrűbben és hosszabb üzemidővel közlekednek. Az utolsó metró szerelvények hajnali 1 óra körül indulnak. A BKK elsősorban az M2-es és az M3-as metrót, valamint a 4-es és a 6-os villamost ajánlja. A rendezvény miatt szombaton 9 órától vasárnap hajnalig lezárják a Kossuth Lajos teret, az Alkotmány utcát és az idősebb Antal József rakpartot, emiatt több járat útvonala is módosul. A 2-es, a 2B és a 23-as villamos a rövidített útvonalon jár, a 15-ös busz pedig terelve közlekedik. Pályakarbantartás miatt jelentős menetrendváltozásokra kell készülni a Váci és az Esztergomi vasútvonalon a hétvégén, közölte a MÁV Inform. A korlátozás oka egy korábban megrongálódott váltó helyreállítása. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföld lesz, a veresegyházi vonatok pedig Rákospalota Újpestig közlekednek. Nyugodt májusi időre számíthatunk a délután hátra lévő részében is. A napsütést időnként kevés felhő zavarhatja, de esőre vitelkörzetünkben nem kell készülni, sőt, a szél sem lesz majd jelentős. A hőmérséklet maximuma 24-25 fok körül lesz.
12: Köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Az M1-es autópályán jelentősen megnövekedett a menetidő. A komáromi csomópont és Tata között a kiépített terelésben rendkívül erős a forgalom a főváros felé vezető oldalon, úgyhogy aki teheti személyautóval, inkább az átterelt sávot választa, vagy a komáromi csomóponttól inkább az 1-es számú főutat. A fővárosban is egyre többen vannak úton, lassú haladás a budai alsórakparton, a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Rákóczi úton, a Károly körúton az Asztória felé és a Szél Kálmán tér környékén is tapasztalható már torlódás. A 20. kerületben az Rényi utcában, az Ősz utcánál a csatornát javítják, úgyhogy itt sávlezárásra kell készülni. A 21. kerületben a Vermes Miklós utcában, a Szent Imre tér után szintén csatornajavítás miatt van útszűkület. A 18. kerületben a Kossuth Lajos utcában útszűkület van a Városház utcánál vízvezeték javítás miatt, a Vlasics Gyula utcát pedig a Baross utcánál gázvezeték javítás miatt zárták le. Itt a Baross utcában a forgalom egy sávon váltakozva halad. Vezessenek óvatosan.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: 5 perccel járunk 2 óra után, és Tina Turner készülődik, hogy elénekelje nekünk, hogy nincs szükségünk még több hősre, de előtte Jennifer Lopez dalát hallgatjuk meg, a Waiting for Tonight-tal indul az óránk. Én Kiskata vagyok, örülök, hogy együtt lehetünk, jó rádiózást kívánok!

0: hallgatóink tudják, a legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Itt tényleg a kedvenceim mennek.
0: Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, hogy a szuperhősök jönnek és mennek, a Pókember és Batman örök kedvenc marad, viszont idén állítólag a jelmezes összejöveteleken nagyon sokan bújtak a K-pop démon vadászok bőrébe. Az Oscar-díjas animációs film egyik dala szólt, most ez volt a Hendrix és a Golden. Rumi, Mira és Zoe kalandjai pedig folytatódnak majd, hiszen már készül a folytatás. Itt a Sláger FM-en pedig készülünk a hétvégére. Vasárnap irány az Olympia Park. Ugye tudjuk az elmúlt évek kutatásaiból, hogy a kutyák nagyon jó hatással vannak ránk, csökkentik a stressz szintünket, és hát ugye éppen tegnap reggel a Sláger reggelben volt szó arról, hogy az ELTÉ-n a hallgatók stressz szintjét a vizsgai időszakban terápiás kutyákkal fogják csökkenteni. Na hát a belvárosi kutyafesztiválon az Olympia Parkban vasárnap minden a felelős állattartásról szól majd. Az ingyenes rendezvényen többek között fotózás, tanácsadás, fizioterápia bemutatók, mikrocsip edukáció, közös séta és még mini koncertek is várnak bennünket. Szóval csapjuk a hónunk alá a családot a négy lábúval együtt, és látogassunk el erre a programra, hogyha pedig még nincsen kutyánk, akkor itt fontolóra vehetjük azt is, hogy örökbe fogadunk egyet. No de a Sláger nap közben már is folytatódik. Érkezik a Guns N' Roses dala Knocking on Heaven's Door, de előtte Nabi a slágerét hallgatjuk meg. Szóval Never Pay the Bass.

0: Egy vadonatúj dal szólt itt a Sláger FM-en, ez volt Tóth Abigail és Accent közösen Sugar-Daddy, és ha már újdonságok, akkor érdemes kitölteni a zenei kvízünket, akár honlapunkon, akár applikációnkon keresztül, hiszen ott is találnak egy-két újdonságot, amikről önöknek kell eldönteni, hogy tetszik vagy sem, hogy bekerüljön-e a zenei kínálatunkba, vagy inkább ne, hiszen ezzel a zenei kvízzel azt igyekszünk fölmérni, hogy az önök zenei ízlése hogyan alakul, és annak megfelelően alakítjuk a zenei arculatunkat. Köszönet, hogyha segítenek nekünk ebben, cserébe pedig bezsebelhetnek nyaralást, akár Siófokon, a Mátrában, vagy a Velencei tónál, és még egy ékszer vásárlási utalvány is vár valakire. A Szólj bele, hogy mi szóljon zenei kvízt megtalálják applikációnkban, vagy honlapunkon keresztül. Most pedig megyünk tovább, hamarosan Sabrina Carpenter érkezik a Manchild-dal, de előtte infoblokk.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, itthon is.
1: Most Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
1: Sláger FM.
2: Köszönjük.
4: Újra vár a Szegedi Szabadtéri Játékok. 2026-ban mesés-zenés előadások, a Hősök Hajnala táncmű, a Három Testőr Kalandmusik,

0: énekel, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Carmenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
1: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: A Toyota idei harmadik újdonsága, a hatodik generációs öntöltő hibrid RAV4 megérkezett a Sakurába. Magabiztos jelenlét, modern technológia, megbízhatóság. Ismerje meg a legendás SUV legújabb változatát és egyéb kedvezményes ajánlatainkat a Sakura nyílt napokon, május 11-e és 16-a között. toyotasakura.hu.
3: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a bünkösdi Cavalcada Castellum Hotel Hollókőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor. Érkezik a Reyes de Ritmo tüzes latin tánc show. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú pünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.

0: fújni, és éld át velünk az elmúlt 10 év legszebb pillanatait. Follow the Flow, május 23, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
2: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
3: Afrodité Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel, Zalakaros. 30-383-5969.
4: Május 8-a és 10-e között kuponnapok a Kökiben. Ráadásul egy autót is nyerhetsz egy hosszú hétvégére. Keresd a kuponokat a Köki appban, vásárolj és nyerj 3 napos autóhasználatot az Autópalasz jóvoltából. Frissítsd fel a ruhatárad, és irány a kikapcsolódás. Köki, több mint vásárlás.
5: A reklám után.
6: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Az ország északkeleti csücskében jelenleg is szakad az eső, ott záporokra, zivatarokra gyakorlatilag egész nap lehet számítani. Budapest fölött bárányfelhős, Veszprém fölött pedig derült az ég, és 24-25 fokot mutat a Sláger FM hőmérője. Holnap még tovább emelkedik majd a napközbeni hőmérséklet, 25-26 fokra számíthatunk, vasárnapra pedig szintén 26-27 fokot ígérnek, és a következő napokban is sok lesz a napsütés, az esernyőt nyugodtan hagyhatjuk pihenni. Jönnek az utak hírei, tovább erősödött a forgalom a fővárosban, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, a Margit körúton, a Széll Kálmán tér környékén és az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt is tapasztalható torlódás, de lassú a haladás a Fiumei úton az Orci tér felé, a Nagy körúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Rákóczi úton és a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. Figyeljenek arra is, hogy a 11. kerületben a Kamaraerdei úton a Kassai utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Burkolatjavítás miatt ez a korlátozás. Délután 3-ig lesz érvényben. Mától a 14. kerületben a Mexikói úton, a Kerepesi út felé a Korong utcánál időszakos sávlezárás van átépítés miatt, és útszűkület nehezíti a közlekedést a 21. kerületben a Vermes Miklós utcában a Szent Imre tér után, mert javítják a csatornát. Városon kívül pedig számítsanak rá, hogy a 11-es számú főúton Szentendrénél a 18-as kilométernél burkolat felújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra lehet számítani, ami gyakran okoz torlódást. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
7: Hi, I'm Sabrina Carpenter.

És jót táncoltak erre a darra, vagy legalább headbangeltek. Ez volt az Edda és a kölyköd voltam. Ez pedig a sláger napközben is. Ha már tánc, akkor maradunk ennél a mozgásformánál, bár stílust váltunk. 1972-ben éppen május 6-án rendezték meg az első magyarországi városi táncházat itt Budapesten a Liszt Ferenc téren. Ennek évfordulóján pedig évről évre megünnepeljük a Táncház napját országszerte. Idén a Hagyományok Háza és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 5 népzenekutató örökségét eleveníti majd fel egy közös ünnepi koncerten május 9-én a Zeneakadémián. A 125 éve született Domokos Pál Péter és Rajecki Benjamin, a 120 éve született Manga János, valamint a 100 évvel ezelőtt született Kallós Zoltán és Pesobár Ernő népzenei gyűjtéséből válogatnak majd. A koncerten a népzenei műfaj jól ismert énekesei és hangszeres előadói mellett a népzene tanszék jelenlegi és korábbi tanárai és hallgatói is fellépnek majd. Ide is várnak mindenkit sok szeretettel, mindez tehát a Zeneakadémia nagy termében szombat este. A Sixpence None the Richer dala pedig már is érkezik. Forog a Kiss Me.

a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan is, benne Lady Gaga énekelt, ez volt a The Dead Dance, és hát igazi sztárparádéval mutatták be néhány nappal ezelőtt az Ördög Prádát visel második részét, és hát Lady Gagának is jutott benne egy kis cameo szerep. Itt a Sláger FM-en pedig már is átadom a terepet Zsupos Áginak, aki szállítja a friss információkat, de előtte van még egy picike időnk, úgyhogy egyik kedvenc dalomat játszom önöknek. A Bombontól szól az Érezd magad jól, hát ennél jobb kívánságot én ma délutánra el sem tudok képzelni.

0: kezd meg minden bajodról.
1: Műsorajánló. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem Mauter Zsófival. E heti vendégeink Lanc Tibor, a Lehel csarnok vezetője, és Mihalik Zoltán, a Fény utcai piac igazgatója.
1: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Igen, itthon is.
4: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
4: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
5: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
6: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
7: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia. Egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
8: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja Önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
9: Elegancia. Luxus. A nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
10: A többszörös platina lemezes énekes dalszerző producer Charlie Puth először lép fel Magyarországon július 27-én a Budapest Parkban. Olyan slágereket köszönhetünk neki, mint a We Don't Talk Anymore, vagy a See You Again. Charlie Puth, július 27, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
11: Legjobb, legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Ínszünk pápát a cövesznek. Ledszóli a cövesz helyett. Nézz utána, ledszoli.hu.
12: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
13: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
14: A reklám után
1: a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Görög Márta lehet az igazságügyi miniszter. Lezárások lesznek a Puskás Aréna környékén, és napokig szünetel az MVM online ügyintézése. 15 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss híreit hallják. Görög Mártát kérte fel az igazságügyi minisztérium vezetésére Magyar Péter leendő miniszterelnök. A politikus a Facebookon jelentette be, hogy a Szegedi Tudomány Egyetem állam és jogtudományi karának dékányát jelöli a posztra. Magyar Péter szerint Görög Márta szakmai és akadémiai munkája garancia lehet a jogállam, a jogbiztonság és az alkotmányos rend megerősítésére. A leendő miniszter feladatai közé tartozhat a jogalkotás szakmai minőségének javítása, az átláthatóbb törvényalkotás és az érdemi társadalmi egyeztetések erősítése. A posztra korábban Mellétei Barna Mártont javasolták, ő azonban visszalépett, mert rokoni kapcsolatban áll Magyar Péterrel. Többnapos rendszer karbantartás miatt átmenetileg nem érhető el az MVM online ügyfélszolgálata, és az MVM Next mobil alkalmazás, írja az Infostart. A leállás már tegnap reggel megkezdődött, és várhatóan hétfő reggel 8 óráig tart. Ez idő alatt az ügyfelek nem tudnak online ügyeket intézni, és az alkalmazáson keresztül számlát sem tudnak befizetni. Az MVM tájékoztatása szerint az előre fizetős mérők feltöltése a kijelölt feltöltőpontokon továbbra is működik, a mérőállást pedig telefonon lehet bejelenteni. A szolgáltató a többnapos kiesést rendszerkarbantartással indokolta. Az érintetteknek érdemes a karbantartás idejére más fizetési vagy ügyintézési lehetőséget választaniuk. Forgalomkorlátozásokra kell készülni szombaton a Puskás Aréna környékén a Magyar Kupa döntője miatt. A labdarúgó mérkőzést május 9-én 18 órától rendezik, a lezárások pedig várhatóan 15 órától 21:30-ig tartanak. Ez idő alatt lezárják a Dózsa-György út egy szakaszát, az Ifjúság útját, a Verseny utcát, az István-Mezei utat. Este rövid időre a Stefánia út is zárva lesz. A BKK szerint a stadion környékén kevés a parkolóhely, ezért érdemes közösségi közlekedéssel érkezni. A helyszín megközelítésére elsősorban az M2-es és M4-es metrót, valamint az 1-es villamost ajánlják. Ezek a mérkőzések idején sűrűbben közlekednek majd. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írta a Kemma. A város több területén ritkábban nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Esztergomban ugyanakkor a közlekedésbiztonsági és városüzemeltetési szempontokat továbbra is figyelembe veszik, vagyis ahol szükséges, ott elvégzik a fűnyírást. Fejérvár megyében is elindul a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója, közölte a FEOL. A vásárlók május 8-án, 9-én 19 vármegyei helyszínen ajánlhatnak fel élelmiszert a rászorulóknak. Székesfehérváron 9, Dunaújvárosban 3, Móron 2 áruházban, valamint több más településen is várják az adományokat. A gyűjtőpontokon tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rist, édességet vagy más jól tárolható terméket kell leadni az Élelmiszerbank zöld mellényes önkénteseinek. Sok napsütés várható még, csak időnként növekedhet meg a felhőzet. Számottevő csapadék már nem valószínű, az északnyugati szél gyenge, néhol mérsékelt lesz. A délután folyamán még 23-24 fokos maximumokat mérhetünk.
16: Az időjárás jelentés támogatója a Café Perté, www.caféperté.com.
17: Ági, köszönjük szépen a híreket, hozom a segítséget az úton lévőknek. Történt sajnos egy baleset a 14. kerületben, a Fogarasi út Vezér utca kereszteződésében. Az erre közlekedők sávlezárásra számítsanak. Erős a forgalom a Pesti alsórakparton, az Erzsébet hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Budai alsórakparton pedig a Petőfi hídtól északra is, a Margit hídtól szintén délre, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, valamint a Rákóczi úton és a Fiumei úton is az Orci tér felé. Városon kívül közlekedve pedig hosszabb menetidőre kell számítani az M1-es autópályán, a főváros felé tartó oldalon, a komáromi csomópont és Tata között, ugyanis a kiépített terelésben rendkívül erős a forgalom, és az érintett csomópontoknál nehézkes és hosszabb menetidőt vesz igénybe a leilletve felhajtás. Aki teheti, a személyautóval az átterelt sávot használja, vagy akár a komáromi csomóponttól az 1-es főúton is picit jobban lehet haladni. Az M3-as autópályán pedig a határ felé vezető oldalon Mogyoród és Bak között az erős forgalom miatt szintén torlódás alakult ki, itt is hosszabb menetidővel számoljanak. Jó utat!
18: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
17: Milyen gyorsan telik ez a nap, már 5 perccel elmúlt 3 óra. Itt a Sláger FM-en pedig érkezik már is DJ Bobo dala, az Everybody, kicsit felpörgetjük a délutánt, és Elton John dalát is meghallgatjuk, az I'm Still Standing indítja az óránkat. Én pedig Kiskata vagyok. Sláger!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Teddy Swims vadonatúj dala szólt, ez volt a Mr. Know-It-All, és hát a zenész nemrég az év együttműködése díjra jelölték az American Music Awards-on, a Gun Gun Gun című daláért, amit ugye David Guettával és Tom Zendájjal közösen készített, viszont nem csak ez a hír vele kapcsolatban, hanem az is, hogy ott lesz a díjátadó fellépői között. No de, itt a Sláger FM-en egy picit közelebbi programot ajánlanék önöknek, a Millennium Háza ugye hétről hétre vár bennünket a családi vasárnappal is, minden hétvégére kitalálnak valami tematikát, tehát idén adva van a tematika, hiszen 10-én ünnepeljük a Madarak és Fák napját, így hát ezen a programon is madarak és fák nyomába eredhetünk. Lesz felfedezősét a Budapest zöld szívében, a Városligetben, közösen derítjük majd fel a park fáinak titkait, miközben megismerkedünk az itt élő madarakkal is, megpróbáljuk majd felismerni hang alapján, hogy mikor milyen madár énekel, és még egy izgalmas állati nyomozáson is részt vehetünk majd, ahol detektívként kutathatunk elhullajtott tollak után. Hagyjuk hát el a betoncsungát, és vegyük az irányt vasárnap a természet felé, és ha már ott járunk a természetben, a Városligetben, akkor öleljünk meg egy fát, mert az is igazoltan csökkenti a kortizol szintünket, akár csak a legnagyobb slágerek, Jön Kelly Roland és David Guetta dala, A When Love Takes Over.

0: Vékészti hangjától a mai napig megremegnek a női lábak, ez volt Never Gonna Give You Up című dala itt a Sláger FM-en, és ha már férfi hangok, hát Tom Grennan is olyan hanggal büszkélkedhet, hogy hú, hamarosan ő énekel nekünk, jön a Little Bit of Love. De előtte megnézzük, hogy hogyan alakul a hétvége időjárása. 24 fokot mutat a Sláger FM hőmérője is, hát most már Veszprém fölött is vannak bárányfelhők, esőtől nem kell tartani ma, és holnap sem érkezik csapadék, bár holnap a délelőtti órákban vastagabb felhők árnyékolják majd a napot, csapadékot nem ígérnek a szakemberek. Holnap reggel 14-15 fok várható, délutánra pedig 23-24 fokot ígérnek, vasárnap pedig még egy picit tovább emelkedik a hőmérséklet, akkor akár 26-27 fok is lehet, szóval nagyon kellemes lesz a hétvége időjárás. A sok napsütéssel, kevés felhővel és szélcsenddel. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Történt egy baleset a 14. kerületben, a Fogarasi út Vezér utca kereszteződésében. Itt sávlezárásra kell számítani. Torlódik a forgalom a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Margit körúton, illetve a Szilágyi Erzsébet fasorban is befelé. Figyeljenek arra is, hogy tart a felújítás a 4. kerületben a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni az Árpád úttól Tél utcáig és a Lőrinc utcától az Árpád útig is, de a Szent István téren és a Károly István utcában is időszakos korlátozás fogadja az autósokat. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt. Építkezés miatt lezárták a 19. kerületben az Árpád utcát az Üllői út Szerbíz útja közelében, mert javítják a csatornát. A 7. kerületben a Rumbach-Sebestyén utcát zárták le a Madách Imre utcánál felújítás miatt. Itt figyeljenek arra is, hogy az Asbóth utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott, a Madách Imre úton pedig útszűkületen kell áthajtani. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, hát ez a dal hatalmas lendületet adott nekünk, a Queen-től a Crazy Little Thing Called Love, és ha már lendület, akkor ne is adjuk alább, fussuk le a fogaskerekűt. Holnap rendezik majd meg a főváros kedvenc sportrendezvényét, az Előzd meg a fogaskerekűt versenyt, amit idén már 21. alkalommal szerveznek meg, akár biciklivel, vagy akár két lábon is megmérethetjük magunkat Budapest ikonikus járgányának nyomába eredve. A táv mindössze 4 kilométer, ezt nagyjából 15 perc alatt teszi meg a fogaskerekű, viszont extrémnek számító 325 méteres a szintemelkedés. Emiatt a legprofibb sportolókat is megizzasztja ez a verseny, és nem csak azokat, akik futva teszik próbára magukat, hanem azokat is, akik tekernek. Nagyon kemény kihívás, de minden évben fantasztikus itt a hangulat, úgyhogy jó szívvel ajánlom önöknek ezt a programot is, mint ahogy jó szívvel ajánlom a slágerlistánkat is. Hamarosan érkezik majd Kisorsi, Kisó és Kovács Áron, és indul a Sláger FM slágerlistája, de most a Spice Girls dalával megyünk tovább. Szól a Wannabe. Yeah!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Dua Lipa dala szólt, ez volt a Training Season, és hát én ezzel a dallal el is búcsúzom önöktől, hiszen érkezik Kisorsi Kisó és Kovács Áron, és indul a slágerlista. Legközelebb holnap hajnali 6-kor találkozunk. Én ébresztem majd önöket szombat reggel, tejjel kellemesen a péntek délutánjuk. Én Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel. A Kovalszki meg a Vega dalával köszönök el. Jön a Mit mondjak még? Viszont hallásra!

0: Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon, és akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!
2: Gyors vagy lassú, pop vagy dance,
0: most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slagerfm.hu-n vagy a slagerfm applikációjában.
2: És mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A Sláger FM-en.
1: Támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smuk Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héj jobban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
4: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
5: familypark.at.
6: Kötényshop.hu. Egyedi tervezésű, különleges színösszeállítású, kiváló minőségű alapanyagokból készült kötényeinket ajánljuk bárokba, kávézókba, éttermekbe, munkaruházatnak és ajándéknak, de persze rendelhetsz magadnak is egyedi kötényt akár otthonra is, mert a kötényekben is lehet trendinek lenni. www.kötényshop.hu.
7: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
8: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
9: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
10: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
11: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: Ez a Sláger FM.
12: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Járattörlésekre kell készülni a nyári repüléseknél. Valomást tett a Szőlő utcai ügy egyik tanúja, és pótlóbusz jár a Kisföld alatti helyett a hétvégén. 16 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. vallomást tett az ügyészségen a Szőlő utcai javítóintézet ügyének egyik áldozata és koronatanúja, írta az Index. A férfi közlése szerint megnevezte azt a szemét, akit az ügyben Zsolti bácsiként emlegetnek, de az ügyészség kérésére egyelőre nem hozza nyilvánosságra a nevet, mert az veszélyeztethetné a folyamatban lévő nyomozást. Bangó Sándor azt írta, most a hivatalos eljárás és az igazság kiderítése a legfontosabb. Az ügyben a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját korábban szexuális kényszerítés és erőszak gyanújával vették őrizetbe, jelenleg is letartóztatásban van. Több repülőjárat törlésére is számítani lehet a nyári szezonban, írta az Infostart. A járat kimaradások hátterében főként az iráni konfliktus miatt kialakult üzemanyagellátási zavarok és a kerozénárak emelkedése állhat. Varga G. Gábor légiközlekedési szakíró azt mondta, globálisan a törölt járatok aránya nem éri el az 1%-ot. Európa és az arab félsziget térségében azonban nagyobb lehet a hatás. A szakértő szerint a drágább üzemanyag miatt főleg a kisebb forgalmú útvonalak válhatnak vesztességessé. Ezért egyes légitársaságok átmenetileg felfüggeszthetnek, vagy megszüntethetnek járatokat. A Lufthansa már jelentős számú rövidtávú járatot törölt a nyári menetrendből. Pótlóbusz jár a Kisföld alatti egy szakaszán a hétvégén, írta a BKK. Az M1-es metró szombaton és vasárnap csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között közlekedik, vagyis az Oktogon és a Mexikói út között nem járnak a szerelvények. A kimaradó szakaszon pótlóbuszokkal lehet utazni. A BKK azt javasolja, hogy aki teheti, más járatokat is vegyen igénybe. A Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B busz, az Erzsébet királyné útja és a Ferenciek tere között pedig az 5-ös busz jelenthet alternatívát. Az utasoknak érdemes indulás előtt megtervezniük az útvonalat. Ma és holnap tartja nagy tavaszi élelmiszergyűjtési akcióját a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Az ország 240 településén önkéntesek gyűjtik a felajánlásokat a rászoruló emberek számára. A legnagyobb segítséget a készétel konzervek, a tészta, a rizs és más tartós élelmiszerek jelentik, mondta a Sláger FM-nek Nagy György András, kommunikációs igazgató.
14: Több mint 5000 zöldmelényes önkéntesünk fogadja hétvégén a boltokba betérő vásárlókat, és arra kérik őket, hogy gondoljanak a nélkülözőkre is, tegyenek a kosarukba egyel több tésztát, hozzá tésztaszószt, vagy akár rizst, vagy valamilyen édességet gyermeknapra tekintette. Országszerte 240 településen az Aldi, az Osan, a Lidl és a Tesco összesen 437 áruházában kerül sor erre az összefogásra. Ezeknek a jelentős része egyébként Pest megyében, illetve Budapesten összesen 141 egységben vesz részt a programban, ahol ez a gyűjtés megvalósul, az adott térségben működő jótékonysági, kisebb karitatív szervezetek fogják majd kiosztani az adományokat.
13: Az Élelmiszerbank legutóbbi országos akciójában novemberben több mint 500 millió forint értékű adomány gyűlt össze. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kapta idén az év emlékhelye díjat, az elismerést a Nemzeti Örökség Intézete és a Nemzeti Emlékhelyi és Kegyeleti Bizottság adta át. A díjjal azokat a nemzeti és történelmi emlékhelyeket ismerik el, amelyek aktívan és példaértékűen őrzik a történelmi emlékezetet, és a fiatalokat is meg tudják szólítani. A méltatás szerint a műegyetem különösen fontos helyszín, mert az 1956-os forradalom egyik kiinduló pontja volt. Hogy hogyan érdemes közlekedni a vonatokkal ma, illetve mire kell odafigyelni, arról Pejper Károlyt kérdezem, a MÁV Inform sajtóügyeletesét. Szia, hallgatlak!
15: Jó hírrel szolgálok a vonattal utazóknak, mert nem lassítják, nem korlátozzák jelentős fennakadások a délutáni forgalmat. Egy műszaki hibás szerelvény miatt azonban a debreceni fővonalon estig előfordulhatnak 5-15 perces késések. A hétvégi budapesti nagy rendezvények miatt jelentősen megnövekedhet az utazási kedv, ezért érdemes minél előbb elővételben megvenni a jegyeket. Főváros és a vidéki nagyvárosok, illetve a Balaton között lehetőség szerint nagyobb kapacitással, több kocsival közlekednek a járataik. A hétvégén rákos rendezői pályakarbantartás miatt módosulni fog a menetrend a Váci-Szobi, a Veresegyházi és az Esztergomi vonalakon. Az Esztergomi vonatok fővárosi végállomása Angyalföldre, a Veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A Szobi vonalon az Z70-es vonatok és minden második S70-es járt a teljes útvonalán a nyugati pályadvarig közlekedik. A nemzetközi vonatok napközben viszont a nyugati helyett a keleti pályadvarról, illetve Váccal indulnak. Pejper Károly, MÁV Inform, viszont hallásra!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
16: És most... Indul az Opel Valli slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
17: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a Kereskedelmi Rádió Közösítés alapján a 2026-os év 19. adása. Itt van Orsi, a múltból hoz dalokat, a hét sztárja pedig május 10-én ünnepli a 66. születésnapját. Ooh, the number of the beast, 66.
18: Megijesztett.
17: Mindig napszemüveget hord, mondom, hogy 66, the number of the beast.
19: Ne, elég.
17: És még Pavarotti is könyörgött neki. Egy közös dalért. Jó, tudom, unalmas lett a vége, de hát másra számított mindenki, de ez van. Indul az Opel Valli slágerlista Kid Leroy-jal és Justin Bieberrel. Ez a Maradjál Mán a 40-en.

0: Bordó és René Zellweger unokatestvére Zonnenwald Lokko Lokkoja új belépőként a 38. Benson Boone és a gyönyörű dolgok pedig a 39. feszengtek, de ez semmi ahhoz képest, hogy jön Orsi és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 35 éves lett Brass Bence. 2009-ben a Csillag születik tehetségkutatóban ismerte meg az ország. Több kislemez, videoklipet és zenei díjat tudhat magáénak, ám mindig a színészkedés volt az első. 2020-tól a Víg Színház vendégművésze. 2010-es slágerét indítom, a zenét és a klipet SP szerezte a dalt, Szakos Krisztián hangszerelte, a klipben pedig Trokán Nóra látható. Fogadj el így, Brass Bence énekel.

0: Balázs Bence és a Fogadj el így. Ha ezt mondja neked bárki, ne fogadd el! Ez hülyeség, Bence, ezt te se gondolod komolyan. Mindenki ezzel védekezik. Én ilyen vagyok, így kell elfogadni. Nem!
1: Dehogy nem!
0: Nem tilos fejlődni. Megváltozni nem kell, fejlődni kötelező. Oké?
1: Oké.
0: Na, hát jó, üljenek le. Nem kell tapsolni, nem motivációs tréner vagyok. Jó, tessék leülni.
1: Üljetek vissza.
0: Jöjjön némi info inkább a hét sztárjáról. 66 gyertyát fog elfújni a szülinapi tortáján, folyamatosan napszemüvegben látható, és ez nem sztáralőr vagy image, tehát nem egy szemüveg márka fizeti, hanem ritka szembetegségben szenved, és kerülnie kell az erős fényeket, amik akár vakságot is okozhatnának nála.
1: De jó ég.
0: Ezt mondjuk értem, de sötétben miért hord napszemüveget? Ott mi zavarja? Bár lehet, hogy egy ilyen felvillanó lámpa az még rosszabb.
1: Igen.
0: Na mindegy, nem csak énekes és dalszövegíró, ha más műfajokban is kipróbálta már magát, ő írta a Millió dolláros hotel című Wim Wenders film történetét, persze a zenéje mellett. Ezt nem úgy értem, hogy a zenéje mellett írta magát a sztorit, hanem, tehát értitek ezt a mellett, hogy így...
1: Hogyne, teljesen világos minden.
0: Világos. Jó. Pánik van a diszkóban, a High Hopes visszatért a 37-re.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakása Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
2: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjénikaskad.hu.
3: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
4: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
5: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
6: Familypark.at.
7: Már megint a Premier Outletbe mentek.
8: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
9: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
10: Premier Outlet Budapest.

0: Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Válaszd a jövő zöld otthonát. Applikációval vezérelt okos otthonok prémium környezetben, számos közösségi szolgáltatással a 9. kerületi Millenniumi Városközpontban. A Metrodome Green második ütemének lakásai már elérhetőek. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
2: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatást.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most folytatódik az Opel Wallis slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. 35.

0: Calvin Harris és Sam Smith és az ígéretek földje a 35. Zara Lawson és a Kent Emmer pedig a 36. Na de orcsújra hoz valamit a múlt homokja, leporogatjuk.
1: Visszapillantó.
2: Beyoncé ma már popikon, de 9 éves korában még csak egy barátjával alapított egy kislánybandát. Ebből lett a Destiny's Child, ami a 2000-es évek egyik legnagyobb dobása lett. A Say My Name című dalnál még 4-en voltak, és ezzel lett világhírű az egész csapat. Innen indult Beyoncé, és most visszamegyünk a kezdetekhez. Jön a Destiny's Child és a Say My Name.

0: Houston is Child és a Mondd már a nevem. Na mondd a nevem, na mondd a nevem. Igen, ezt ismerkedésnél szoktuk elkövetni, hogy udvarlunk, és azt mondja a csaj, hogy figyelj, mindent megkapsz, most itt azonnal. Ha elmondod, hogy hogy hívnak engem.
1: Sajnálom, pincőkém, de vége.
0: És ott állsz, és fogalmad nincs, hogy Terike vagy Marika. Pedig ő felajánlotta, hogy tényleg bármi lehet, és akkor tippelhetsz egyet, persze, meg van az esélye. És akkor, ha betalál, akkor betalálsz.
2: Tiltakozom!
0: Hát nem kell, mert általában sose találjuk el. Na mindegy, elárulom ki a hét sztárja, Paul David Hewson, azaz Bono. A YouTube front embere. Van a Bereó is, a Bono mellett, ők ketten vannak. Jó, én is hallottam, elnézést, Dublinban született, még a családtagja és a baráta is Bonónak hívják.
3: Miért?
0: Ezek szerint senki nem hívja Paulnak, vagy Davidnek, vagy Hewsonnak. Ez érdekes. Hewson, we got a problem.
3: Mi?
0: Tineként öt tagja volt egy tucatnyi bandának, akikkel folyton értelmetlennek tűnő beceneveket adtak egymásnak, és a Bonovox az egy hallókészülék nevéből jött, ugye latinul a Bonovox azt jelenti, hogy jó hang, és hát ez rajta ragadt. Egyébként ez jól hangzik.
4: Tényleg?
0: Mármint, hogy latinul. Magyarul elég szarul hangzana, nem, hogyha úgy hívnánk egymást, hogy jó hang. Jó hang, gyere már ide! Hosszú fül, szeretne veled beszélni dagadt nyelvről.
3: Hogy érted ezt?
0: Eleinte utáltad, amikor megtudta, hogy mit jelent latinul, belenyugodott, hogy egy hallókészülékről nevezik el. Közben Joel Corey és Minek és a Head meg a Heart visszatért a 34.

0: Lotto befittet Luca Rallo Terry-vel a 32-en, Willy William és az Ego pedig a 33-dik, Orsi pedig az órában utoljára hoz valamit a föld alól. Remélem most azért összeszedte magát kicsit.
1: Visszapillantó.
2: Harry Styles ma már mindenhol ott van, slágerlisták élén, mozivásznon, divatkampányokban és persze a bulvár címlapokon is. De még mindig sokan emlékeznek arra, amikor a One Direction tagjaként 2010-ben berobbant. A banda 6 év alatt 70 millió lemezt adott el, és közel 200 díjat zsebelt be. Most egy tökéletes dal következik tőlük, szól a Perfect. I might never be knight in shining armor. I might never be the one you take home to mother.

0: One Direction és a Perfect. Köszi Pinktől, ezt jobban szeretem, de mindegy. Na de, jó hírem van. Gyerekek, akik szeretik a barna testet kockásossal piros nadrágban, már is örülhetnek, mert visszatér a Baywatch sztárja.
1: Ez komoly?
0: Nem a Michael Knight, hanem Erika Elenyák.
2: Meséld el, halljuk.
0: Újra reflektorfénybe kerülhet, bár el kell mondanom Erika Elenyákról, hogy életében nem volt olyan jelenete, mint Steven Seagal és az Under Siege, nem tudom, kettőben, mikor hajón mentek, mikor kiugrott a tortából. Élete jelenete.
1: Igaz.
0: Az a szöveg, az az időzítés, ahogy azt a karaktert hozza. Jó, hát meg van rajta két mell is persze.
3: Tiltakozom!
0: Mi ellen, hogy van rajta két mell? Hát ne tessék tiltakozni, hát a Jóisten így teremtette.
2: Úgy tűnik.
0: És jól tette, hogy megteremtette, mert az egy csodálatos jelenet volt. Na mindegy, ismét felbukkan most egy projektben, vagy folytatásban, de ez, várjál, amiről beszéltem idáig, az a 90-es években volt, tehát azóta 30 év telt el. Tehát lehet, hogy egy kicsit a tortából kiugrás, hogy ő kiugrik a tortából, de a mellét még nem látjuk.
3: Tiltakozom!
0: A gravitáció ellen? Na mindegy. A rajongók nosztalgiával fogadják a hírt, Elenyák az utóbbi években visszavonult a életet élt, most azonban újra kamera elé állat. Jó, én itten gonoszkodom, meg test szégyenítek, de tudjátok, hogy igazából én őt szeretem.
3: Te is! Gyuri!
0: Mint az ABC-t. Gail és az ABCDEFU visszatért a 31-re.

0: és az ABCDFU 31. itt a vége. Fuss, remél ennek az órának már is. Hírek, időjárás, közlekedés hamarosan, utána pedig egy lépés, és folytatjuk az Opelval is slágerlistát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, az autóban is.
4: A Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
4: kérjük, mondja el. Sláger FM.
2: Köszönjük.
5: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük, forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
7: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért, a többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
6: Irány az Osan, spórolj okosan!
8: Bevezető árakkal vár a Metrodombít lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombít. További információ metrodom.hu.
9: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi Kavalkáda Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánc de Ritmú tüzes latin táncsó. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Pünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
10: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
11: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
12: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
13: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
14: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Görög Mártát jelöli igazságügyi miniszternek Magyar Pétert. Sűrűbben közlekednek a BKK járatai az országgyűlés alapuló ülése utáni ünnepség miatt holnap. 125 éve nem látott szárazság pusztítja a főváros zöld felületeit. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Görög Mártát jelöli igazságügyi miniszternek a Tisza kormányban Magyar Péter. A Szegedi Tudomány Egyetem jogi karának dékánya, több szakmai testület tagja, és a leendő miniszterelnök szerint 2,5 évtizedes munkája garancia a jogállamiság és a fégek ellensúlyok rendszerének helyreállítására. Járatsűrítésekkel és több közlekedési változással készül a Budapesti Közlekedési Központ a szombati Kossuth téri rendezvényre. A metrók és a nagykörúti villamosok sűrűbben és hosszabb üzemidővel járnak, az utolsó szerelvények hajnali egy körül indulnak. A rendezvény miatt szombat délelőtt 9 órától lezárják a Kossuth Lajos teret és környékét, ami több villamos és buszjárat útvonalát érinti, főként a 2-es villamos vonalán és a belvárosi buszoknál. A tér akadálymentes elérését külön minibusz segíti a Nyugati Pályaudvar és a Kossuth tér között, amely előzetes igénylésre indul. Megnevezte a Zsolti bácsi néven emlegetett férfit a Szőlő utcai ügy koronatanúja, Bangó Sándor, közölte az Index. A budapesti regionális nyomozóügyészség megerősítette, hogy csütörtökön folytatólagos kihallgatást tartottak, ez már a harmadik alkalom volt. A tanú a TikTokon jelentette be, hogy vallomást tett, de a hatóság kérésére a férfi nevét nem hozhatja nyilvánosságra. Az ügyészség szerint a nyomozás továbbra is soron kívül zajlik, és a megnevezett személy kilétét egyelőre nem közlik, mert az veszélyeztetné az eljárást. 125 éve nem látott asszály sújtja a fővárost, és a közelgő nyár minden eddiginél pusztítóbb lehet Budapest főtájépítésze szerint. A budapesti közművek főkerdi víziója ezért új faültetési protokoll dolgozott ki, hogy a frissen ültetett fák jobban átvészeljék a szélsőséges időjárást, írta a pénzcentrum. A februárban és márciusban kiültetett fiatal fák különösen kiszolgáltatottak, mert még nem ért le a gyökérzetük a talajvízig, miközben az öntözési kapacitás korlátozott. Badóczi Sándor szerint most nem új ültetés, hanem kétkezi segítségre van szükség az önkéntes vízadás programban, illetve támogatásra a Zöld Budapest alapítványon keresztül. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy idén áprilisban az átlagos csapadékmennyiség tizede hullott, több térségben a talajvíz tartalma kritikus szint alá csökkent. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi Hídra a Budapesti Közlekedési Központ. A nyertes tervezőnek nem csak a teljes körű, hanem a részleges felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a saruk és a villamos pálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpársávot alakíthassanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A feladat része a híd fők belső tereinek felújítása, a kivitelezés ütemezésének kidolgozása és a közlekedés fenntartásának vizsgálata is. A későbbi munkákhoz kapcsolódóan tervezői művezetést is biztosítani kell. Vasárnapig tart a 28. Budaörs Fesztivál, amely a város egyik legfontosabb kulturális eseménye. A több mint két évtizedes múlta visszatekintő rendezvény minden korosztálynak kínál programokat, a jazztől az alternatív rockon át az indie folkig, emellett színházi nyílt próbák, kiállítások és gyermekprogramok is várják a látogatókat. A fesztivál célja, hogy minden korosztály számára gazdag kulturális élmény kínáljon, és bemutatkozási lehetőséget adjon különböző művészeti ágak képviselőinek. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották. Szombaton még sokfelé felhős idővel indul a nap, de napközben nyugat-délnyugat felől egyre több felé kisüthet a nap. A délután második felében ezeken a tájakon ismét beborul az ég, és ott záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél időnként élénk lesz, hajnalban 7-14, délután 21-26 fok várható majd. Vasárnap több lesz a napsütés, csak nyugaton és délnyugaton növekszik meg a felhőzet, csapadék alig valószínű, a csúcshőmérséklet 23-28 fok között alakul. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a Komáromi csomópont és Tata között a kiépített terelésben rendkívül erős a forgalom, emiatt hosszabb menetidővel számoljanak. Az erős forgalom miatt torlódik a kocsisor az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon, Mogyoród és Bakk között, itt is hosszabb menetidővel számoljanak. Erős a forgalom Budapesten a Közraktár utcában befelé, a Pesti alsórakparton az Erzsébet hídtól északra és a Szent István parttól délre, a Rákóczi úton, a Kiskorúton az Asztória felé mindkét irányból, a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Fiumei úton az Orci tér felé, az Üllői úton szakaszonként, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Torlódik a forgalom a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt is. Lassú a haladás a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, az Alkotás utcában a Margit körúton, illetve a Széll Kálmán tér környékén is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
16: És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítése alapján, ahol is Orsi a múltból hoz dalokat, én meg a jelenben próbálom őket jó fényben feltüntetni. A hét sztárja a szülinapos Bono a YouTube-ból. Folytatjuk az Opel Valli slágerlistát Bondissel és Steve Appletonnal, ez a Never Walk Alone, és a 30.

0: Farukko Pepasza a 28. 7 helyet javított, 29. Dua Lipa és a Physical. Fizikálisan vagyunk tehát akkor jelen. Na Orsi, gyere, hozz valami jót, most már ki vagyok éhezve. Nem baj, ha üt, az a jó, ha üt. Olyat hoztak?
1: Visszapillantó.
2: Peter Gabriel jön, aki még a Genesis frontembere volt, mielőtt Phil Collins átvette tőle a mikrofont. A Sledgehammer egyedül is hatalmas durranás lett, és ha valaki szereti az izgalmas klippeket, ez volt az egyik első, ami animációval új szintre emelte a videoklip fogalmát. Peter Gabriel következik a Sláger FM-en.

0: Peter Gabriel és a Sledgehammer. Na ez ütött, kérem szépen. Ez igen. És ez itt még mindig az Opelval is. Slágerlista, ahol a hét sztárja Bono. Aki 14 éves volt, amikor az édesanyja egy családi temetésen agyvérzést kapott és meghalt.
1: De jó Isten!
0: Hát nem kis belépő, vagy kilépő, nem tudom minek nevezzem.
2: Tiltakozom!
0: Jó, hát most ez minden tiszteletem mellett, de azért így elvenni a fényt a halottról azért nem teljesen korrekt. Ez a trauma egyébként nagyon mély nyomot hagyott benne, és többek között az I Will Follow, az Out of Control és a Lemon, valamint a Tomorrow című YouTube dalokban is énekel róla. Hát mindenki a saját életéből merít, de az, hogy tényleg az édesanyját beesik a sírba valaki mellé, azért az, na, hát igen, a témának nem utolsó. Nagyon kevés olyan világhírű több évtizedes sikeres rockbanda létezik, amely tagcserék nélkül volt képes a csúcson maradni, és a YouTube az ilyen. Bár a csúcson maradás az, bár nem tudom, mi van velük.
3: Elnézést tőlem kérdezi?
0: De gondolom azért mennek, mint az állat. Azért furcsa ez, mert én imádtam őket a Joshua Tree, például a világ legjobb albuma. Véleményem szerint aztán utána, hát, kicsit elkarászottak. Ugyanaz a négy középsulis iskolattárs és jó barát alkotja ezt a bandát, akik a kezdetekkor. Tehát ebben azért van valami szép, meg azt is el kell fogadnunk, hogy állandóan mást akarnak csinálni. Mert Töri után jön a matek, matek után az irodalom, hát hozzászoktak ez a színes világhoz. A névváltoztatás viszont már, ami a banda nevét illeti, az, hogy honnan jött, azt hamarosan elárulom, de addig is Joe Corey, Galantis és Izzy Bizu, maradj egy kicsit tovább, című 27-es dola következik.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
3: Válaszd a jövő zöld otthonát. Applikációval vezérelt okos otthonok prémium környezetben, számos közösségi szolgáltatással a 9. kerületi Millenniumi Városközpontban. A Metrodome Green második ütemének lakásai már elérhetőek. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
4: A Toyota idei harmadik újdonsága, a 6. generációs öntöltő hibrid RAV4 megérkezett a Sakurába. Magabiztos jelenlét, modern technológia, megbízható. Ismerje meg a legendás SUV legújabb változatát és egyéb kedvezményes ajánlatainkat a Sakura nyílt napokon, május 11-e és 16-a között. toyotasakura.hu.
5: Május 22-én visszatér a kis tehén. Kollár Klemenc Lászlóék a Budapest Parkban mutatják meg, hogy 20 év alatt semmit nem öregedtek a dalaik. Se a Cyber gyerek, sem a Markó. Kis tehén zenekar, május 22, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
6: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
7: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
8: familypark.at.
9: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
10: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
11: A reklám után társadalmi célú reklám.
12: Örökségünk nem csupán emlékezet. A kultúra él és a hit összeköt. Rajtunk múlik, hogy továbbadjuk, mert hagyományokból épül a jövő. Kérjük, támogassa adója egyházaknak felajánlható 1%-ával a Mazsi Hisz munkáját. Technikai számunk 0358. Készült a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége megbízásából.
11: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Teddy Sims nem az ajtót csapkodja, hanem Lose Control-al visszatért a 25-re, Kígyó és a One Republic Chasing Paradise-a pedig, amit a konyhában elguruló paradicsomról írtak, a 26-dik. Na de itt jön Orsi, és hozant a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Hihetetlen, de 62. születésnapját ünnepli Geszti Péter, a magyar kreatív ipar svájci bicskája. Gyerekszínészként indult, magyar töri szakon tanult, de igazán akkor robbant be, amikor megírta az első Emelet dalszövegeit, majd jött a Repülők, a Jazz meg az, és 2011-től a Gringo Sztár. A most következő dalt senkinek sem kell bemutatni, szól a Télen-nyáron nyár.

0: Kriszti Péter és a télen-nyáron nyár. Köszönjük szépen, a hét sztárja pedig nem más, mint Bono, azaz Bono. Illetve Monóban Bono. Amikor megalakultak, tehát a YouTube megalakulásakor Feedback volt a nevük.
1: Mi?
0: Ugye ez a gerjedés. Aztán The Hype-ra változtatták, ugye ez a Hype, ezt nagyjából tudjuk. Uh-huh. Ekkor még négyük mellett Dick Evans is a banda tagja volt, David Evans, vagyis The Edge fivére. Akkor a gitáros a The Edge. The Edge.
1: Jól érzi magát?
0: Ahogy Lady Gaga is megénekeltetett, híres testvérpárról van szó. Aztán ő kilépett, nyilván a mai napig bánja, és azóta is alkoholista, gondolom is háromszor elvált, és egy lakókocsival lakik valahol a sivatagban. Ha nem így lenne, akkor gratulálunk. A többiek ekkor YouTube-ra változtatták a nevüket, és azóta ugyanez a felállás, ugyanez a név.
2: Le a kalappal!
0: Innen folytatom, de Szigala, Giacomni, Ilian Kidon és a Riptide a 24. Ezt gondoltam, megosztom veletek, sőt, meg is hallgatjuk.

0: long time. Ray Dalton és a Do It Again a 4 helyet rontott, Charlie XCX és az Apple pedig 23-at. Mármint, hogy nem egy rontott, hanem a 23. helyen áll. Orsi jön és hoz valami olyan dalt, amiben fütyülnek, tehát ez kapásból nem lehet jó.
1: Visszapillantó.
2: Pontosan 35 évvel ezelőtt, 1991-ben a Roxette negyedszerre is lista vezető lett az Egyesült Államokban, ezúttal a Joyride-dal. Egy kis nosztalgia, egy óriás sláger, Roxette és a Joyride, itt a Sláger FM-en.

0: egy dalban ne fütyüljenek! A Roxette és a Joyride felrúgta ezt a szabályt, és bejött mindenkinek. Engem meg halálba idegesített.
1: Ne fütyülj!
0: Kösz, Jorsi! Folytatjuk az Opelval is slágerlistát, és gyerekek, a világ legjobb híre. Annyira szerettem ezt a filmet, az első részt, hogy megvettem interneten azt az órát, amit Will Smith viselt a karján, és jelezte, hogy mikor van naplemente, mert onnan jöttek a zombik.
2: Ugyan már.
0: És én ezt az órát megvettem. Annyira oda voltam ezért a filmért, ugyanis a legenda vagyok, visszatér!
3: Jól van.
0: Ami azért érdekes, mert ott meghal a végén.
4: Kár, igen nagy kár.
0: Hogy folytatták? Készül a Legenda vagyok 2, amely új történettel folytatja az első rész világát. A projekt régóta tervben volt, úgyhogy most komoly előrelépés történt. A rajongók különösen kíváncsiak, így én is, hogy hogyan oldják meg a történet folytatását, mert hogy Smith ismét kulcs szerepet kap a filmben. Hatalmas a várakozás, és egyébként bennem is, mert nagyon szerettem azt a filmet. One Republic és az I Ain't Worried a 21. Ezt meg Orsi szereti nagyon.

0: One Republic, és a két érdekel, a 21. pedig érdekeljen benneteket, mert jön a hírek, aztán időjárás közlekedés, és a top 20, ami hátra van, hiszen a műsor felénél vagyunk, hamarosan folytatjuk a fél Opel Valli Schlager listát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon, és akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
1: Szólj bele, hogy mi szóljon! Gyors vagy lassú, pop vagy dance? Most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában. És mondd meg, mit hallanál szívesen.
2: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
1: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A slágerfm-en.
2: Támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smuk Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
4: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
5: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakása Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
6: Már megint a Premier Outletbe mentek.
7: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
8: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
9: Premier Outlet Budapest.
10: Megbízható partner a talajművelésben. Villager motoros kapálógép 3 év garanciával. Erős, strapabíró, sokoldalú.
11: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
12: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
13: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
14: Kötényshop.hu. Egyedi tervezésű, különleges szín összeállítású, kiváló minőségű alapanyagokból készült kötényeinket ajánljuk bárokba, kávézókba, éttermekbe, munkaruházatnak és ajándéknak, de persze rendelhetsz magadnak is egyedi kötényt akár otthonra is, mert a kötényekben is lehet trendinek lenni. www.kötényshop.hu.
15: Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
1: Schlager FM.
3: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Schlager FM-en.
16: Megkezdte börtönbüntetését Talsoly Csaba, a Questor volt vezetője. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket pénteken és szombaton a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Shakira énekli a foci VB hivatalos dalát. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Rendőri intézkedés keretében szállították el még csütörtökön második kerületi otthonának közeléből Talsoly Csabát. A volt Questor vezető mostantól jogerős ítélet alapján megkezdte 2 év letöltendő börtönbüntetését, közölte a szegedi ítélőtábla. A Soltpadkerti Takarékszövetkezeti ügyben jogerősebb bűnsegédként elkövetett hűtlen kezelés, pénzmosás és vesztegetés miatt marasztalták el. A bíróság szerint az elkövetés bűnszervezetben történt, ezért nem bocsátható feltételesen szabadlábra. Talsoly Csabát 2 évre eltiltották a közügyektől, 8 évre pedig minden gazdasági vezetői tisztségtől. Ügyvédje közölte, Védence önként vonult be, de továbbra is vitatja a felelősségét, és több rendkívüli jogorvoslatot készítenek elő. A Questor ügy a 2015-ös broker botrányok egyik legsúlyosabb esete volt, több mint 30 ezer sértettel. Pénteken és szombaton tartja nagy tavaszi élelmiszergyűjtési akcióját a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Az ország 240 településén önkéntesek gyűjtik a felajánlásokat a rászoruló emberek számára. A legnagyobb segítséget a készételkonzervek, a tészta, a rizs és más tartós élelmiszerek jelentik, mondta Sláger FM-nek Nagy György András kommunikációs igazgató.
17: Több mint 5000 zöldmelényes önkéntesünk fogadja hétvégén a boltokba betérő vásárlókat, és arra kérik őket, hogy gondoljanak a nélkülözőkre is, tegyenek a kosarukba egyel több tésztát, hozzá tésztaszószt, vagy akár rizst, vagy valamilyen édességet gyermeknapra tekintette. Országszerte 240 településen az Aldi, az Osan, a Lidl és a Tesco összesen 437 áruházában kerül sor erre az összefogásra. Ezeknek a jelentős része egyébként Pest megyében, illetve Budapesten összesen 141 egységben vesz részt a programban, ahol ez a gyűjtés megvalósul, az adott térségben működő jótékonysági kisebb karitatív szervezetek fogják majd kiosztani az adományokat.
16: Az Élelmiszerbank legutóbbi országos akciójában novemberben több mint 500 000 forint értékű adomány gyűlt össze. A budapesti Corvinus Egyetem rektora és több kutatója is helyet kapott a research.com idei tudományos világrangsoraiban. A rektor Bruno van Potelsbergő közgazdaságtan és pénzügyi területen magyarországi lista vezető lett, a globális rangsorban pedig az 1223. üzleti és gazdálkodási kategóriában a 979. helyet ért el. A közgazdaságtani listán szerepel még Kaló Zoltán és Fertő Imre is. A globális rangsor 3. helyére a Nobel-díj James J. Heckman került, aki szintén kötődik a Corvinushoz. A research.com összesen 26 tudományterület alapján értékel, elsősorban idézettségi adatok és szakmai elismerések alapján. Shakira új dala lesz a nyári futballvilágbajnokság hivatalos himnusza, közölte a Nemzetközi Futballszövetség. A 42 éves énekesnő bemutatta a Die Die című szám részletét, amelyet az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában megrendezett tornára választottak. A teljes dalt május 14-én adják ki, amiben a nigériai sztár Burna Boy is közreműködik. Shakirának volt már 2 hivatalos világbajnoki himnusza, 2010-ben a Waka Waka, 2014-ben pedig a La La La kísérte a tornát. A FIFA nemrég bemutatta a VB hivatalos labdáját és kabala figuráit is, amelyek a 3 rendező országot jelképezik. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották. Szombaton még sokfelé felhős idővel indul a nap, de napközben nyugat délnyugat felől egyre több felé kisüthet a nap. A délután második felében ezeken a tájakon ismét beborul az ég, és ott záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél időnként élénk lesz, hajnalban 7-14, délután 21-26 fok várható majd. Vasárnap több lesz a napsütés, csak nyugaton és délnyugaton növekszik meg a felhőzet, csapadék alig valószínű, a csúcshőmérséklet 23-28 fok között alakul. A 7-es főúton Siófok térségében 2 autó karambolozott, a 104-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Az erős forgalom miatt az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon Mogyoród és Bakk között torlódásra készüljenek, a 27-es és a 37-es kilométer között sok helyen csak araszolva halad a kocsisor. Erős a forgalom a Közraktár utcában befelé, a Pesti alsórakparton, az Erzsébet hídtól északra és a Szent István parktól délre, a Rákóczi úton, a Kiskörúton, az Asztúria felé mindkét irányból, a Bajcsi-Zsinszky úton és az Andrássy úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, az Üllői úton, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn. Torlódik a forgalom a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt. Lassú a haladás a budai Alsórakparton, a Budaörsi úton, a Hegyalja úton, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, a Margit körúton, illetve a Széll Kálmán tér környékén.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
3: És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos slágerlista a Kereskedelmi Rádió összesítése alapján.
18: Jó!
0: Elérkeztünk a Top 20-hoz. Orsi a múltbolozdalokat, a héttelre pedig a szülidnapos Bono. Folytatjuk az Opel Valli slágerlistát Alex Warrennel, ez az Ordinári és a 20.

0: maga abrakadabrájával bevarázsolta magát a 18-ra, bár 6 helyet rontott, úgyhogy itt egy kicsit, hogy is mondjam, csak lefelé csúszott az a nyúl a cilinderben, Cameron és a Be Mine pedig a 19-dik. Orsi jön, és 5 harmóniát megoszt velünk.
1: Visszapillantó.
2: Camila Cabello most arra szóló sztár, de 2013-ban még a Fifth Harmony tagja volt. Még a csapatban töltött idő alatt duettezett Shawn Mendes-zel és Machine Gun Kelly-vel is. Aztán 2016-ban kiszállt a lánybandából. Egyik utolsó nagy közös sikerük a Worth It, amit most meghallgatunk. Jön a Fifth Harmony a Sláger FM.

0: Fifth Harmony és a Worth It, köszönjük szépen. Érkezik a hét sztárja, nem Orsi, ő a mindennapok sztárja, hanem Bono a YouTube-on. Szerepelt a Törtetők című sorozatban, és azt a nehéz feladatot kapta, hogy önmagát alakítsa.
1: Értem.
0: És akkor kérdezte, hogy de hát milyenné? Hát, hogy úgy alakítsd magad. Miért legyek dagadt kövér? Önmagad alakítsd. És akkor elvitatkoztak órákat, aztán rájött, hogy mire gondolt a rendező. Valamint az Across the Universe című Beatles musicalben Dr. Robertset játszotta.
1: Ennyi?
0: A legviccesebb színész alakítása viszont a Sightings of Bono című diákfilmhez kapcsolódik. Ő maga jelentkezett, miután megtudta, hogy Bono hasonmásokat keresnek, de ez milyen jó fejség. Érted? Készül valami hülye diákfilm, és Bono hasonmásokat kerestek, és így jelentkezett, hogy hát ha esetleg hasonlítok rá, akkor megoldjuk.
1: Aha.
0: Ő az egyetlen ember, akit jelöltek már Oscar, Grammy és Golden Globe, valamint Nobel-díjra is.
1: Csak nem.
0: Utóbbit a béke kategóriában, de nem a narancsárga hajú szerezte meg előle, hanem nyilván valaki más, de hogy jelölték. Széleskörű jó szolgálati tevékenység elismeréseképpen.
1: Ő érte.
0: Na jó csávó, Bonot szeretem. Martin Garrix és Jack Stoll megmondtam, a 17.

0: Szombaton még sokfelé felhős idővel indul a nap, de napközben nyugat-délnyugat felől egyre több felé kisüthet a nap. A délután második felében ezeken a tájakon ismét beborul az ég, és ott záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél időnként élénk lesz, hajnalban 7-14, délután 21-26 fok várható majd. Vasárnap több lesz a napsütés, csak nyugaton és délnyugaton növekszik meg a felhőzet, csapadék alig valószínű, a csúcshőmérséklet 23-28 fok között alakul. A 11. kerületben a Kamaraerdei úton a Kassai utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mai szombaton 8 órától 15 óráig burkolatjavítás miatt. Mától a 14. kerületben a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál időszakos sávlezárásra kell készülni átépítés miatt. Útszűkületre kell készülni mától a 7. kerületben a Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Hétfőn 5 és 6 óra között lezárják az érintett útszakaszt. Tart a felújítás a 4. kerületben a Pozsony utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni az Árpád úttól a Tél utcáig, majd mától a Lőrinc utcától az Árpád útig is. A Szent István téren és a Károly István utcában időszakos korlátozásra kell számítani, valamint lezárják a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Mádi Lajos utcát az István útnál. Ma éjszaka a forgalom egy sávon váltakozva halad, a 11. kerületben a Kamaraerdei úton, a Kamaraerdei köznél burkolatjavítás miatt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik az Opel Vallis slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. 15.

0: Teddy Swims és a Door becsapódott a 15-en, Fastboy és a Good Life pedig a 16-dik. Na mindegy, érkezik Orsi.
1: Visszapillantó.
2: Május 10-én ünnepli 55. születésnapját Kis Tibi, a Queen Bee frontembere, gitáros, dalszövegíró, képzőművész, igazi modern polihisztor. Zenéje pont olyan sokszínű, mint ő maga.

0: Quimby és az autó egy szerpentinen. Köszönjük szépen! Itt a hivatalos magyar slágerlista a Kereskedelmi Rádiók összesítés alapján, ahol a hét sztárja Bono a YouTube-ból. Nem tartozik a nagyon magas termetes világsztárok közé, mindössze 166 centi magas. Orsi, te mennyi vagy? 160. Na, a Bono 6 centivel több nálad. Csak nem úgy, ahogy kére.
1: Tiltakozom!
0: A bicepszére gondoltam. Na mindegy, szóval tényleg nem magas. Angelina Jolie és Brad Pitt két közös gyermekének, ő a keresztapja.
2: Szép munka.
0: Ami pedig a saját gyerekeit illeti, 4 van neki. Na hát, rohol lelkem mondjuk. 42 éve él házasságban kamaszkori szerelmével, hát ez majdnem stimmel, Ellie Hugsonnal, akinek valószínűleg elég sok félrelépés felett kellett szemet hunnia.
3: Honnan tetszik ezt tudni?
0: Mondják a rossz nyelvek. De mi lenne, ha mindenki a rossz nyelvét visszahúzza a szájába? Négy gyermeke közül az egyik már saját jogán híres, Eve Hewson színésznő, többek között a Kémek hídjában vagy a Sebész sorozatban láthattuk, a legutóbbi Robin Hood filmben pedig Taron Egerton oldalán ővé lett a főszerep, Lady Marian-t alkotta.
3: Hogy mi van?
0: Lady Marian-t alakította. Nyilván éneklésre senki nem mert a családban kezdeni, mert azért apu elég erős benne. Loi és a Get Lucky a 14. Bonóval hamarosan

0: Gaga és a Dead Dance 4 helyet javítva 12. Kashmir és a Wild Ride a 13. Orsion és az Amit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 64. születésnapját ünnepli Dave Gahan. A Depeche Mode 1980 óta az egyik legnagyobb név az elektronikus zenei világban, és még most is teltházas koncerteket adnak. Egy örök klasszikus következik tőlük 1990-ből, ez az Enjoy the Silence, de mi most hangosítunk.

0: Depes mód, és az élvezd a csendet. Jaj, hát tényleg mi jó tanács így egy rádióban. Na, menjünk tovább. Nicole Kidman egy forgatási napodán kórházba kellett szállítani, miután súlyos influenzával küzdött.
1: Döbbenetes.
0: Már reggel rosszul volt, annyira, hogy a stáb attól tartott, hogy meg sem jelenik a forgatáson. Nyilván betelefonált, hogy... Ennek ellenére mégis elment, és láthatóan tényleg nagyon rossz állapotban volt, sápadtan remegve végigcsinálta az összes jelenetét. Mondjuk ez abban az esetben, hogyha mondjuk egy áldozatot játszott, akit pincébe zárnak, és időnként szájon vágják egy révai nagy lexikonnal, akkor ez például jól jöhet, ez a sápadt állapot remegés közben, de hát ha nem ez volt a produkció. Mert hogy kulcsfontosságú nap volt, nem akarta cserben hagyni a stábot, de miután minden felvétel elkészült, vitték egyenesen a kórházba, ahol infúziót kapott.
1: Le a kalappal!
0: Kollégái szerint szuperhősként viselkedett, és ezzel ismét bebizonyította, hogy mennyire hülye...
1: Mi van?
0: Nem, hogy mennyire profi. Én kérek elnézést, bár ez szerintem nem tudom, hogy ilyenkor ez mennyire okos ötlet.
1: Mi köze hozzá?
0: És hogy a felvételek jól sikerültek-e, hát az hamarosan akkor meglátjuk a mozikban. Taylor Swift közben a The Fate of Ophelia-val a 11.

0: Taylor Swiftet hallottuk a 11-en, most pedig időjárás közlekedés, és a legjobbak vannak hátra, a top 10, ezzel folytatjuk az Opel-val is slágerlistát, a szünet után Lekott Easy-ben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
2: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
5: A többszörös platina lemezes énekes dalszerző producer Charlie Puth először lép fel Magyarországon július 27-én a Budapest Parkban. Olyan slágereket köszönhetünk neki, mint a We Don't Talk Anymore vagy a See You Again. Charlie Puth, július 27, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
6: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
7: Runner futár, az én hősöm.
6: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
8: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
9: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
10: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledszóli a cövesz helyett. Nézz utána ledszóli.hu.
11: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
12: Fedezze fel a Dunakanyar ékszerdobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
13: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
2: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: A Tisza Párt közzétette Magyar Péter miniszterelnöki beiktatásának részletes programját. Soha nem látott utasrohamra készülhet a budapesti reptér a Bajnokok Ligája döntője miatt. Megvan a Balaton Fagyia verseny győztese. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Nyilvánosságra hozta a Tisza Párt Magyar Péter miniszterelnöki beiktatásának részletes programját. A programok szombaton 10 órakor kezdődnek az új parlament alakuló ülésével, amelyet kivetítőkön is követhetnek a Kossuth téren gyülekezők. A képviselők 10 óra 45 perckor teszik le az esküt, délután 12:30 választják meg a házelnököt, majd 14:30 lesz a miniszterelnök megválasztása és eskütétele. A hivatalos ünnepség 16 órakor kezdődik katonai tiszteletadással és Magyar Péter beszédével, amelyet kulturális műsor követ a szervezők szerint meglepetés fellépőkkel. A program 17 óra után utcavállal folytatódik a Kossuth téren. Megkezdődött az idei Szedd Magad Eper szezon, amely sokak szerint az egyik legjobb módja a friss gyümölcs beszerzésének. A Szedd Magad akciók olcsóbbak, frissebbek, élményprogramnak is kiválóak és támogatják a helyi termelőket. A Szedd Magad gyűjtő oldal szerint Veszprém vármegyében a Balatonfelvidéki ültetvények, Fejérben a Gárdonyi Borbás kert, Pest vármegyében pedig a Dunakeszi Eperföldek már fogadják a látogatókat. Soha nem látott forgalom várható a budapesti repülőtéren a Bajnokok Ligája döntője miatt. A május 30-i angol Arsenal és a francia Paris Saint-Germain fináléra több ezer szurkolót várnak, ezért a légitársaságok extra járatokat és kapacitás bővítést jelentettek be. A Wizz Air május 29-én megduplázza a kapacitását Dél-Kelet-Anglia és Budapest között, az EasyJet pedig több mint 750 plusz ülőhelyet kínál. A jegyárak már most többszörösükre emelkedtek. Egyes London-Budapest járatok több mint 150 ezer forintba kerülnek. A brit szurkolóknak az idei BL döntő azért is kiemelkedő, mert az Arsenal 20 év után először jutott el a sorozat mindent eldöntő meccsére. A Turkish Airlines és a Qatar Airways is nagyobb gépeket állít a vonalra. A Balaton-Mária fürdői Florida fagylaltozó nyerte a 13. Balaton fagyia versenyt. Az idei győztes fagylalt a Balaton Noir, amely csokoládé malátából, szilvaszószból, rumból és maláta ropogósból készült. A zsűri szerint a mezőny idén különösen erős volt, 30 fagylalt indult 18 cukrászdából. Külön díjat kapott a balatonfüredi Kisbergamon cukrászda, a Gyenesdiási Bringatanya és a Balaton akaratjai Sziszi fagylaltozó is. A szervezők szerint a verseny évről évre erősödik, és a győztesek forgalma a szezonban érezhetően nő. Minden eddiginél nagyobb létszámú mezőny érkezik a budapesti Skander Európa bajnokságra, közölte a Magyar Skander Szakszövetség. A május 11-e és 19-e között zajló kontinens viadalon több mint 1300 versenyző indul 315 kategóriában, köztük 150-160 női sportoló. Az MTK Sportparkban az ép és a parasportolók együtt versenyeznek mintegy 200 paraszkanderessel. A sportág célja, hogy a paraszkander 2032-ben bekerüljön a Brisbane Paralimpia programjába. A magyar csapat 106 fővel áll asztalhoz, és akár 30-40 érmünk is lehet. Jövő vasárnap Veszprémben ér célba a Tour de Hongrie mezőnye. Az utolsó szakasz a Szent István völgyhídon át a vár panorámájával zárul. A magyar körversenyen 15 hazai bringás indul, köztük a 2026-os győztes Walter Attila. A viadal szerdán rajtol Gyulán, majd 5 nap alatt 19 csapat 114 versenyzője járja be az országot. A Schlager FM híreit Ortutai Dórától hallották. Szombaton még sokfelé felhős idővel indul a nap, de napközben nyugat-délnyugat felől egyre több felé kisüthet a nap. A délután második felében ezeken a tájakon ismét beborul az ég, és ott záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél időnként élénk lesz, hajnalban 7-14, délután 21-26 fok várható majd. Vasárnap több lesz a napsütés, csak nyugaton és délnyugaton növekszik meg a felhőzet, csapadék alig valószínű, a csúcshőmérséklet 23-28 fok között alakul. Lezárják Budaörsön a Szabadságutat a Károly Király utca és a Petőfi Sándor utca között éjféltől vasárnap hajnalig rendezvény miatt. Rendezvényt tartanak szombat délután a Kossuth Lajos téren, ezért 15 órától lezárják az Alkotmány utcát másnap hajnalig. Lezárják a félútpályát szombaton 7 és 16 óra között a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál felújítás miatt, a váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik. Időszakosan és szakaszosan lezárják szombaton 6 és 14 óra között a 4. kerületben az Óceánárok utca, Megyeri út, Külső Szilágyi út, Homoktövis utca, Farkaserdő utca útvonalat futó és kerékpáros verseny miatt. Labdarúgó meccs miatt lezárják szombaton, várhatóan 15 órától 21 óráig a Dózsa-György utat, a Kerepesi út és a Tököli út között, az Ifjúság útját, a Verseny utcát és az István-Mezei utat. Várhatóan 19.40 és 20 óra 40 perc között lezárják a Stefánia utat, a Hungária körút és a Tököli út között.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
15: És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
0: Hello, Los Angeles. Ez a hivatalos magyar slágerlista a Kereskedelmi Rádió közösítés alapján. Jön a top 10 a legjobbak. Orsi a múltból az dalokat, a hétszerje pedig továbbra is a szülinapos Mono Bono. Folytatjuk az Opelval slágerlistát David Gettával, meg a One Republic-kal, meg az I Don't Wanna Wait-tel. A 10.

0: Felix Jenő és Sushi Walk With Me 5 helyet javítva a 8. Martin Garrix és Mattix, valamint Szatko, valamint Barbs, valamint a Butterflies a 9. És ebből az egyik a dal cím volt. Na mindegy, Orsi jön és hoz valami egészen furán.
1: Visszapillantó.
2: Május 10-én ünnepelné 69. születésnapját Lang Györgyi. A Padödő tagja színésznőként kezdte, de 1988-ban megalapította Falusi Mariannal a legendás duót, ami humorral, lazasággal és végtelen szerethetőséggel lett kultikus. 2023. május 20-án hunyt el. Most ráemlékezünk, 1990-ből szól a Padödő slágere, ez a Kiabálj.

0: A kiabály. Köszönjük szépen, Orsinak. Jaj, micsoda tanácsok.
1: Aha.
0: Ez itt az Opelval is legelista, ahol a hét sztárja Bono. Nem csak a YouTube-nak írt dalokat, okay, hanem számos zenész nagyságnak is, mint például Frank Sinatra, Johnny Cash vagy Keith Richards. És ez azért érdekes, mert hogy mindegyik idősebb nála, de jóval, majdnem 20 évvel, közel 20 évvel.
2: Na és akkor mi van?
0: Luciano Pavarotti pedig maga nyaggatta kitartóan azért, hogy dolgozzanak már együtt, és végül így született a jugoszláv polgárháború rengeteget szenvedő városát megéneklő Miss Sarajevo. A The Sweetest Thing című dalt bocsánat kérésképpen írta a feleségének, mert elfeledkezett a születésnapjáról, és a dal jogdíjait is átruházta rá.
1: Na hát, ez gyönyörű.
0: Édes jó Istenem, de hát hány éve vannak egyet, 20-valami vagy 30-valami? Tehát, hogy azért ennyiből, na visszakeresem. Várjatok, tudom, ezek nem azok a médiaképes pillanatok, de azért ez azért fontos, mert hogyha már hogyha elfelejtesz egy születésnapot úgy, hogy 2 éve jártok, szerintem azt úgy értem, hogy mitől problémás, de hogyha, igen, oké. Na, megtaláltam, ugye már említettem, csak elfelejtettem, mert régen volt.
1: Nekünk elmondhatod.
0: 42 éve élnek együtt most. Tehát, hogy gondolom ezt valamikor a Sweetest Things-nél járhattak 30-nál, 30-valánynál. Hát most azért 30-valányból elfelejteni egy évet, az mégse ugyanaz, amikor tudod. Aznap ismerkedtetek meg, is már a nevét se tudod. Szóval azért, na mindegy, de kapott egy szép dalt, meg jogdíjat, meg biztos pár fertőző betegséget.
2: Tiltakozom!
0: Hát az ellen ő is. Mindegy, a felesége a dalból származó összes bevételt a Csernobili katasztrófa kárvalottjainak ajánlotta fel. Tehát nem csak a Bono jó fej, meg adakozó, hanem a felesége is.
1: Így igaz.
0: A dugós csapóajtó pókfélék, tessék, dugós csapóajtós pókfélék.
3: Képzeld, láttam.
0: A mondat elején még azt hittem, valami másról fogunk beszélgetni, a feleség, meg ugye Bono, meg a dugós csapóajtó, de nem, itt vannak olyan pókfélék, hogy dugós csapóajtó, egyik fajtája Bono nevét viseli. 2012-ben fedezték ugyanis fel a YouTube legendás Joshua Tree albuma révén lett a pók neve Aptoxylus bonoi.
1: Jól beszélsz.
0: Itt szerepel benne a Bono. Tehát felfedeztek egy pókfajt, és pont akkor ment a Joshua Tree. Csodálatos. Ha mondjuk Doug Bill-t hallgattak volna, akkor lehetett volna a pók neve Aptostichus rosverus.
1: Befejezte?
0: Na ennyit akkor Bonóról, megyünk tovább egyéb hírekkel, mint például Accent, Sarah és Misha Miller, Don't Leave Kylie, a 3 helyet javítva a 7.

0: Tóta Miguel és Jackson Sugar Daddy az ötödik, Ed Sheeran, Azizámja pedig a hatodik, Orsi pedig jön, és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Ray Dalton május 10-én ünnepli 36. születésnapját, egykori teniszjátékos edző, aztán egyszer csak felénekelte a Can't Hold Us-t, és az egész világ együtt ugrált vele. Macklemore és Ryan Lewis nevén futott a dal, de a refrént Ray Dalton tette örökslágerré. Ez jön most a Sláger FM-en.

0: Macklemore és Ryan Lewis Can't Hold Us Dre Daltonnal kiegészülve. Csodálatos dal volt, köszönjük szépen. Ez itt még mindig az Open Vallis slágerlista. Ugye már említettem, hogy készül a Legenda vagyok 2, és akkor most figyeljetek, mert egy másik legendás gép is újra felszállhat.
1: Bármit mondj is, elviszem.
0: Nem a zombi gyilkoló gép, hanem egy vadászgép, ugyanis készül a Top Gun 3. része.
2: De királyság!
0: Tom Cruise ismét Maverick szerepében térhet vissza, a folytatás hatalmas sikerű Top Gun Maverick után érkezhet. A stúdió már dolgozik a projekten, annyi háború van most a világban, hogy egy ilyen repülős cuccot elsütni szerintem nem olyan nehéz. Tehát a téma az utcán hever, és sajnos a testek is. És ezt egyáltalán nem vízbe mondom. A rajongók világszerte izgatottan várják a következő részt, úgy tűnik Maverick története nem ért véget.
1: Ebben nem lennék olyan biztos.
0: Ez a konf viszont igen, mert hogy Hipaton, Norma Jean Martin és Henry Outmay hegye a negyedik.

0: Hey, ez volt az Out of My Head. A negyedik helyen Orsi érkezik, és hoz nekünk valamit a YouTube-tól, mert hogy a ma a hét sztárja Bono volt.
1: Visszapillantó.
2: Május 10-én ünnepli 66. születésnapját Bono, és ha belegondolunk, a YouTube-val már 1987-ben listavezetők voltak az Egyesült Államokban. Ez volt a banda első amerikai number one dala, a With or Without You, azóta is az egyik legnagyobb himnuszuk. Ez következik, mert ezzel egyszerűen nem lehet meglenni, se vele, se nélküle.

U2 és a With or Without You minden idők egyik legjobb dala, de tényleg. Hát nálam azért a top 100-ban biztos, hogy benne van a With or Without You, és mivel már csak a top 3-ban hátra nézzük, hogy kik szerepeltek a legjobb 10-ben, már is görgetek, mert azért fejből nem megy. David Guetta és I Don't Wanna Wait a 10. Martin Garrix és a Butterflies a 9. helyen. A Walk With Me-vel Felix Jenő és Sushi. Exxon Sarah, Misha Miller, Don Dave Kylia az előkelő 7. Hatodik a héten Ed Sheeran, legalábbis azt hiszem. Tóta Bigél és Accent Sugar Daddy elhozta az 5. helyet. Negyedik pedig Hippaton és az Out of My Head. Csodálatos, és akkor nézzük, hogy tényleg most már hallgassuk is meg, hogy ki van a dobogó 3. fokán. Ed Sheeran kamerázik folyamatosan.

0: és a kamera a harmadik. Na, Matt LeBlanc ismét Joey karakterével térhet vissza a képernyőre. Jó barátok, rajongók, figyelem! Uh-huh. Egy új sorozatban idézhetik meg a legendás figurát, amely a Jó barátok alatt vált ikonikussá. Régóta várják a rajongók, hogy újra lássák Joey-t. A projekt még előkészítés alatt áll. Mennyi filmet forgatnak, meg kezdenek, meg folytatnak? Elképesztő. Mi van itt a héten?
1: Nem tudom.
0: De komoly az érdeklődés. LeBlanc korábban többször is visszautasította a folytatás ötletét, de hát tudjátok, elfogyott a pénz drogra.
2: Tiltakozom!
0: Elfogyott a pénz nőkre.
2: Tiltakozom!
0: Elfogyott a pénz.
1: Ja, bocsánat.
0: Na, hát tudtam, hogy valamiben azért megállapodhatunk. Most azonban úgy tűnik, hogy mégiscsak igent mond. Talán ezért.
1: Mi van?
0: Csodálatos lesz, ahogy az élet is 25-ben, ez a Hurts és a Purple Disco Machine dala, és az ezüstérmes.

0: Prince, Purple Disco Machine és a Wonderful Life 25 a második helyen, és a Star Wars rajongók csalódhatnak, mert úgy tűnik Kylo Ren múltjának egy része örök rejtély marad.
1: Micsoda?
0: Tessék, idáig filmekről beszéltem, amiket folytatnak vagy kiegészítenek, itt meg leúzták a WC-n. Kylo Ren történetét nem bontják ki teljesen, és nem készül külön projekt sem, amely mélyebben bemutatná a múltját, pedig sokan várták valami filmet vagy sorozatot róla, de sajnos a készítők nem terveznek további történeteket ezen a szálon, így Kylo Ren karakter részben homályban marad, ez sok rajongónak hiányérzetet okozhat. Fú, gyerekek, azért itt tavasszal szerintem van más csinálni, mint ezen szomorkodni.
2: Csak egyet mondj!
0: Nem akarok tippeket adni, valakinek van esetleg?
2: Nézd, öregem, kicsit nehezet kérsz, beledelhet néhány napba, amíg kerítek.
0: Gondoltam. Ennyi volt már az Opel-val is legelista, és jöjjön a 11. helyről lifttel az élre érkező Ray Dalton és a Blood Running. Futok én is, egy hét múlva viszont jövök. Sziasztok!

0: volt az Opel Valli slágerlista. Kovács Áron és Kisó a legnagyobb slágerekkel. Jövő hét pénteken visszatér.
1: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallis keresse. www.opelvallis.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem Mauter Zsófival. Eheti vendégeink Lanc Tibor, a Lehel csarnok vezetője, és Mihalik Zoltán, a Fény utcai piac igazgatója.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Kötényshop.hu egyedi tervezésű, különleges színösszeállítású, kiváló minőségű alapanyagokból készült kötényeinket ajánljuk bárokba, kávézókba, éttermekbe, munkaruházatnak és ajándéknak, de persze rendelhetsz magadnak is egyedi kötényt akár otthonra is, mert a kötényekben is lehet trendinek lenni. www.kötényshop.hu.
4: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális, családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
5: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyomány hányos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
6: Különleges helyszínt keres rendezvényéhez a Dunakanyar kapujában? Válassza a Hotel Golden Palace eleganciáját. Legyen szó családi rendezvényről, céges eseményről, vagy exkluzív ünnepségről. Nálunk minden részlet a tökéletességről szól. Stílusos terek, ízletes gasztronómia és professzionális szervezés. Minden egy helyen. Hotel Golden Palace, ahol az események élménnyé válnak. Látogasson el weboldalunkra www.hotelgoldenpalace.hu és foglaljon most, hogy rendezvénye igazán felejthetetlen legyen.
7: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
8: A kicsik pedig elmondják.
9: A szülők szerinted néznek TikTok videót?
10: Lehet, de akkor nem ilyen hülyességeket. Hát nekem az anyukám néha szokott
11: Facebook. Igen, Facebook. Facebook az még mindig megy.
9: De az ciki, nem? Ti generációtoknak nem, hogy valaki Facebookozik.
11: Igen, nem, de Eve-eznél. Vagy mi az?
9: Ti arról hallottatok? Az Eve.
10: Na.
9: Mi az? Az volt Magyarországon az első ilyen a Facebook előtt, hogy a igen, barátokat megtaláld. Dórival akkor jöttünk rá, hogy nekünk nincsenek barátaink.
7: Székre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM. A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Már 40 nyugat-magyarországi településen lehet aszbeszt gyanús zúzalék. 7 forgalmas budapesti gyalogátkelő helyet korszerűsítenek ettől a hónaptól. Néhány órás leállást jelentett be a Fox Post rendszer frissítés miatt. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Már 40 településen lehet jelen az aszbesztes zúzalék Nyugat-Magyarországon, mondta az RTL híradónak Orbán István, a Vasvár megyei kormányhivatal főigazgatója. Már több mint 400 bejelentést vizsgálnak, és ahol az önkormányzatok nem rendeltek meg mérést, ott saját szakembereikkel segítenek. A Greenpeace szerint a szennyezés súlyosabb a korábban feltételezettnél. Szombathely, Zalaegerszeg, Kőszeg és Bozsok után már Sopron is érintett. A civil szervezet állítja, hogy az osztrák hatóságok évek óta tudtak a bányák termékeinek aszbeszt tartalmáról. A főigazgató szerint az osztrák tüzépeken még lehet szennyezett kő, ezért elrendelték a határátkelőkön a kőszállító járművek ellenőrzését, valamint a tüzépek vizsgálatát is. 7 forgalmas budapesti gyalogátkelőt korszerűsít májustól a Budapest Közút és a Budapesti Közlekedési Központ a fővárosi közgyűlés döntése alapján, amint egy 115 millió forintos beruházás célja a gyalogos és kerékpáros biztonság növelése. Az első ütemben 3 átkelőhely újul meg, Káposztásmegyeren, egy pedig a 12. kerületi Márvány utcában. A csomópontokban középszigetek épülnek, akadálymentesítik a járdákat, taktilis burkolatot kapnak a látássérültek, és több helyen az útburkolat is megújul. A fejlesztések Békásmegyeren, Zuglóban, Pesterzsébeten folytatódnak, és megújul a Margit körúton, a Mamut 2 bevásárlóközpont közelében található gyalogátkelőhely is. Hétfőn este néhány órára leállnak a Foxpost A-box automatái, közölte a cég. A frissítés miatt az A-boxokat 21 órától hajnal 3 óráig nem lehet használni, így csomagot átvenni vagy feladni sem. A weboldal és a Z-box automaták ez alatt is működnek. A Foxpostot 2024-ben vásárolta fel a Paketa, az összeolvadás után az eredeti Foxpost automaták A-box, a korábbi Paketa egységek pedig Foxpost Z-box néven működnek tovább. A cég szerint a karbantartás célja a szolgáltatás stabilitásának javítása. Folyamatosan csökken a befektetési célú lakásvásárlások aránya Budapesten, közölte a Duna House. A vevők mindössze 23%-a vásárolt befektetésre áprilisban, ami egy év alatt 20% pontos visszaesést jelent. A változás fő oka az Otthon Start program, amely az első lakásvásárlók arányát 38%-ra emelte. A befektetők visszahúzódása azonban nem hozott elcsökkenést. A budapesti négyzetméter árak 1,3 millió forint körül stabilizálódtak, a budai téglalakásoknál pedig 1,48 millió forintig emelkedtek. A szakértők szerint rövid távon nem várható a befektetők visszatérése. Pár napig még lehet jelentkezni a Mosoly Alapítvány ingyenes nyári terápiás táboraiba, amelyeket pszichoszomatikus tünetekkel és szorongással küzdő gyerekeknek szerveznek. A 10-12 éveseknek szóló budapesti napközis tábor június 22-e és 26-a között zajlik, ahová május 10-ig lehet jelentkezni. A programban gyermekdráma, mozgás és alkotófoglalkozások segítik a szorongásoldást és a közösségi élményt két klinikai szakpszichológus vezetésével. A 13-16 éves július 13-a és 17-e között Török Bálinton vehetnek részt preventív jellegű táborban, ahol stresszkezelési technikákat, légző és relaxációs gyakorlatokat sajátíthatnak el. Ide május 20-áig lehet jelentkezni. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger DJ.

0: Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, itt a péntek este, és indul a Sláger DJ, a Sláger FM Mix műsora. Pontosan 2 órán keresztül a lemezjátszók és a mikrofon mögött Náksi Attila. Hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb dance slágereit, úgy, ahogy szeretjük, úgy, ahogy szoktuk hallgatni és táncolni rá. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!
1: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. A lemezjátszóknál Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

Ez itt a Sláger FM, benne pedig a Sláger DJ a lemezjátszóknál, Nágsi Attila, a legnagyszerűbb táncolós muzsikákkal, a 90-es évektől egészen a közelmúltig.

0: legnagyobb magyar slágerek csak itt a Sláger DJ-ben.
1: Lassan véget ér az első óra, de senki ne csüggedjen, hiszen a hírek után megy tovább a Sláger DJ. A lemezjátszóknál Nágsi Attila, és várok vissza mindenkit.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Már 40 nyugat-magyarországi településen lehet aszbeszt gyanús zúzalék. 7 forgalmas budapesti gyalogátkelő helyet korszerűsítenek ettől a hónaptól. Néhány órás leállást jelentett be a Fox Post rendszer frissítés miatt. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Már 40 településen lehet jelen az aszbesztes zúzalék Nyugat-Magyarországon, mondta az RTL híradónak Orbán István, a Vasvár megyei kormányhivatal főigazgatója. Már több mint 400 bejelentést vizsgálnak, és ahol az önkormányzatok nem rendeltek meg mérést, ott saját szakembereikkel segítenek. A Greenpeace szerint a szennyezés súlyosabb a korábban feltételezettnél. Szombathely, Zalaegerszeg, Kőszeg és Bozsok után már Sopron is érintett. A civil szervezet állítja, hogy az osztrák hatóságok évek óta tudtak a bányák termékeinek aszbeszt tartalmáról. A főigazgató szerint az osztrák tüzépeken még lehet szennyezett kő, ezért elrendelték a határátkelőkön a kőszállító járművek ellenőrzését, valamint a tüzépek vizsgálatát is. 7 forgalmas budapesti gyalogátkelőt korszerűsít májustól a Budapest Közút és a Budapesti Közlekedési Központ a fővárosi közgyűlés döntése alapján. A mintegy 115 millió forintos beruházás célja a gyalogos és kerékpáros biztonság növelése. Az első ütemben 3 átkelőhely újul meg, Káposztásmegyeren, egy pedig a 12. kerületi Márvány utcában. A csomópontokban középszigetek épülnek, akadálymentesítik a járdákat, taktilis burkolatot kapnak a látássérültek, és több helyen az burkolat is megújul. A fejlesztések Békásmegyeren, Zuglóban, Pesterzsébeten folytatódnak, és megújul a Margit körúton, a Mamut 2 bevásárlóközpont közelében található gyalogátkelőhely is. Hétfőn este néhány órára leállnak a Foxpost A-box automatái, közölte a cég. A frissítés miatt az A-boxokat 21 órától hajnal 3 óráig nem lehet használni, így csomagot átvenni vagy feladni sem. A weboldal és a Z-box automaták ez alatt is működnek. A Foxpostot 2024-ben vásárolta fel a Paketa, az összeolvadás után az eredeti Foxpost automaták A-box, a korábbi Paketa egységek pedig Foxpost Z-box néven működnek tovább. A cég szerint a karbantartás célja a szolgáltatás stabilitásának javítása. Folyamatosan csökken a befektetési célú lakásvásárlások aránya Budapesten, közölt a Duna House. A vevők mindössze 23%-a vásárolt befektetésre áprilisban, ami egy év alatt 20% pontos visszaesést jelent. A változás fő oka az Otthon Start program, amely az első lakásvásárlók arányát 38%-ra emelte. A befektetők visszahúzódása azonban nem hozott elcsökkenést. A budapesti négyzetméter árak 1,3 millió forint körül stabilizálódtak, a budai téglalakásoknál pedig 1,48 millió forintig emelkedtek. A szakértők szerint rövid távon nem várható a befektetők visszatérése. Pár napig még lehet jelentkezni a Mosoly Alapítvány ingyenes nyári terápiás táboraiba, amelyeket pszichoszomatikus tünetekkel és szorongással küzdő gyerekeknek szerveznek. A 10-12 éveseknek szóló budapesti napközis tábor június 22-e és 26-a között zajlik, ahová május 10-ig lehet jelentkezni. A programban gyermekdráma, mozgás és alkotófoglalkozások segítik a szorongásoldást és a közösségi élményt két klinikai szakpszichológus vezetésével. A 13-16 éves július 13-a és 17-e között Török Bálinton vehetnek részt preventív jellegű táborban, ahol stresszkezelési technikákat, légző és relaxációs gyakorlatokat sajátíthatnak el. Ide május 20-áig lehet jelentkezni. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul a Sláger DJ.
3: Péntek este van, és ez itt a Sláger DJ második órája a Sláger FM-en. A lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és a 90-es évektől egészen a közelmúltig pörgetem a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jó szórakozás!
2: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. A lemezjátszóknál Náksi Attilával. Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most!

Igazi gyerekek a meleg és a fenék is formás. Nem csoda, ha beborul a szél vitorlás. Én is kibo-kibo, kiborul a köle. Mégis vágyom már egy monokin is Balaton. Én nőre, a Indóra, vagy Zita. Ez szexi parazita, kinek annyit kell csak mondanom. Béla vagyok, szia.

0: Náksi Attila voltam, lassan véget ér a péntek esti Sláger DJ, de senki ne menjen túl messzire, hiszen szombat este folytatjuk, 8 órától várok mindenkit, ugyanitt a Sláger FM hullámhosszán, vagy a www.slagerfm.hu-n, vagy az alkalmazásokban, hiszen bárhol hallgathatnak minket a világban. Nagyszerű éjszakát kívánok minden kedves hallgatónknak, és holnap, azaz szombaton várok mindenkit a Sláger DJ-vel, 8 órától.
1: Ez a Sláger FM.

Náksi Attila voltam, lassan véget ér a péntek esti Sláger DJ, de senki ne menjen túl messzire, hiszen szombat este folytatjuk, 8 órától várok mindenkit, ugyanitt a Sláger FM hullámhosszán, vagy a www.slagerfm.hu-n, vagy az alkalmazásokban, hiszen bárhol hallgathatnak minket a világban. Nagyszerű éjszakát kívánok minden kedves hallgatónknak, és holnap, azaz szombaton várok mindenkit a Sláger DJ-vel, 8 órától.

0: változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megkezdte börtönbüntetését Talsói Csaba, a Questor volt vezetője. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket pénteken és szombaton a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Shakira énekli a foci VB hivatalos dalát. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Rendőri intézkedés keretében szállították el még csütörtökön második kerületi otthonának közeléből Talsói Csabát. A volt Questor vezető mostantól jogerős ítélet alapján megkezdte 2 év letöltendő börtönbüntetését, közölte a szegedi ítélőtábla. A Soltpadkerti Takarékszövetkezeti ügyben jogerősebb bűnsegédként elkövetett hűtlenkezelés, pénzmosás és vesztegetés miatt marasztalták el. A bíróság szerint az elkövetés bűnszervezetben történt, ezért nem bocsátható feltételesen szabadlábra. Talsói Csabát 2 évre eltiltották a közügyektől, 8 évre pedig minden gazdasági vezetői tisztségtől. Ügyvédje közölte, Védence önként vonult be, de továbbra is vitatja a felelősségét, és több rendkívüli jogorvoslatot készítenek elő. A Questor ügy a 2015-ös brókerbotrányok egyik legsúlyosabb esete volt, több mint 30 000 sértettel. Pénteken és szombaton tartja nagy tavaszi élelmiszergyűjtési akcióját a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Az ország 240 településén önkéntesek gyűjtik a felajánlásokat a rászoruló emberek számára. A legnagyobb segítséget a készételkonzervek, a tészta, a rizs és más tartós élelmiszerek jelentik, mondta Sláger FM-nek Nagy György András kommunikációs igazgató.
2: Több mint 5000 zöldmelényes önkéntesünk fogadja hétvégén a boltokba betérő vásárlókat, és arra kérik őket, hogy gondoljanak a nélkülözőkre is, tegyenek a kosarukba egyel több tésztát, hozzá tésztaszószt, vagy akár rizst, vagy valamilyen édességet gyermeknapra tekintette. Országszerte 240 településen az Aldi, az Auchan, a Lidl és a Tesco összesen 437 áruházában kerül sor erre az összefogásra. Ezeknek a jelentős része egyébként Pest megyében, illetve Budapesten összesen 141 egységben vesz részt a programban, ahol ez a gyűjtés megvalósul az adott térségben. A működő jótékonysági kisebb karitatív szervezetek fogják majd kiosztani az adományokat.
1: Az Élelmiszerbank legutóbbi országos akciójában novemberben több mint 500 000 forint értékű adomány gyűlt össze. A budapesti Corvinus Egyetem rektora és több kutatója is helyet kapott a research.com idei tudományos világrangsoraiban. A rektor Bruno van Potelsbergő közgazdaságtan és pénzügyi területen magyarországi lista vezető lett, a globális rangsorban pedig az 1223. üzleti és gazdálkodási kategóriában a 979. helyet ért el. A közgazdaságtani listán szerepel még Kaló Zoltán és Fertő Imre is. A globális rangsor 3. helyére a Nobel díjas James J. Heckman került, aki szintén kötődik a Corvinushoz. A research.com összesen 26 tudományterület alapján értékel, elsősorban idézettségi adatok és szakmai elismerések alapján. Shakira új dala lesz a nyári futballvilágbajnokság hivatalos himnusza, közölte a Nemzetközi Futballszövetség. A 42 éves énekesnő bemutatta a Die Die című szám részletét, amelyet az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában megrendezett tornára választottak. A teljes dalt május 14-én adják ki, amiben a nigériai sztár Burna Boy is közreműködik. Shakirának volt már 2 hivatalos világbajnoki himnusza, 2010-ben a Waka Waka, 2014-ben pedig a La La La kísérte a tornát. A FIFA nemrég bemutatta a VB hivatalos labdáját és kabala figuráit is, amelyek a 3 rendező országot jelképezik. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunkon ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétek között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, de azt is tudják, hogy olyan alkotókkal érkezem estéről estére, akik nagyon is képesek hatással lenni a kulturális életünkre. Ezt Vámos Robi szerintem 25-ször meghallgatta már tőlem. Legalábbis, amikor itt járt a stúdióban.
2: Igen.
1: De változatlanul így gondolom, hogyha valaki, akkor te képes vagy hatással lenni a kulturális életre, mert megint hoztál egy könyvet, nem akármilyen könyvet, nagyon szép, teljesen más stílus, ilyet még nem írtál. Na de előtte azt is el kell mondanom, hogy még azzal is hatással tudsz lenni, hogy példát mutatsz. Például most lesétáltál a Várból ide hozzánk a Sláger FM stúdiójába, ahol órát tartottál.
2: Igen, a Várban voltam egy általános iskolába, két osztályba, és akkor utána jöttem, gondoltam, hogy kihasználom a jó időt.
1: Rendhagyó órákat tartasz nekik. Én ezt első kézből láttam, hogy már egyszer-kétszer elkísértelek téged, még én is nagyon élveztem az órákat. Hogy élték meg most ott fönt a Várban a diákok? Más a vári diákság, mint bárhol a városban?
2: Nem. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nem, meg nem más, mint egy vidéki.
1: Tényleg?
2: Tehát, hogy igazából semmi különbség nem volt. Egy hetedik és egy ötödik osztályban voltam, de a kettő osztály között viszont ég és föl volt a különbség. Tehát, hogy mind lelkesedésben, mind a kreativitásban, mind egymáshoz való viszonyulásban teljesen mások voltak. Úgyhogy a két osztály között nagyobb volt a különbség, mint mondjuk Budapest és Piripócs között.
1: Szerinted ez miért van?
2: Ez a rövid válaszom van erre, mert ötletem sincsen. Tehát én tényleg most már gyakorlatilag 10 éve csinálom ezt. Tehát 16-ba kezdtem, és ugye rengeteg osztályban voltam, és még mindig nem jövök rá, hogy mitől függ az, hogy egy osztály az egy álom vagy pokol jellegű megéléseket hoz. Nyilván ott van rám a legnagyobb szükség, ahol én a legpocsékabbul érzem magam, tehát ahol én fürdök az örömben, meg abban, hogy mennyire csodálatos dolgokat csinálunk, meg mindenki
1: oda
2: nagyon lelkes,
1: oda.
2: Hát de most hadd csináljam azért én is azt, amit szeretnék, tehát azért ez miért ne legyen nekem jó. Egyébként mindig jó, mert az eredményeket azért jó látni. Tehát, hogy valamikor pálfordulások vannak azért, egy pocsékabb hangulatú, nem tudok már szót mondani, mert tényleg van, ami egyszerűen nem azokról az osztályokról beszélek, ahol most voltam, de így a sok százban már volt. Aha. Olyan, ahol azt éreztem, hogy ha megtudnám, hogy az én, tehát mondjuk az én lányom, vagy az én fiam osztálya lenne, és én megtudnám, hogy ebbe jár, akkor másnap már nem menne, az biztos.
1: Aha. Tehát, találkozol ilyenekkel is.
2: Ilyennel is találkozom. Uh-huh. Tehát, hogy...
1: A színes volt az elmúlt 10 év.
2: Aha, igen.
1: Az órák tekintetében. Művész, mentor, coach, sok mindent lehet rád mondani, de tulajdonképpen a bátorság mentor. Valahogy én így kategorizálok a fejembe, aki segít a gyerekeknek abban, hogy önmaguk legyenek, merjék vállalni az összes őrületüket, amit mondjuk az ön azonosság jelent?
2: Igen... Ne csináljanak úgy, mintha. Uh-huh. Vagy hogy mondjuk azért, mert úgy jobban elfogadják őket, másképp működjenek. Azt nem kéne csinálni szerintem, mert hirtelen fognak rájönni, hogy mennyi éven keresztül mutattak mást. És hát van olyan, aki szülőként sem jön még rá, hogy általános iskola óta teljesen más mutat, mint a valóság. Ennek betudhatóan mondjuk olyan párkapcsolata lett, ami egyáltalán nem neki való, de még ekkor se vallja be, aztán gyerekük születik, és akkor a gyereknek már elég nehéz megmagyarázni, hogy
1: de hogy lehet, hogy nem is érti. Ez
2: ezt nem tudom. Ezt nem tudom, ez messzire vezet. Pont azt fogalmaztam meg, hogy amikor ilyen, nem mondom, hogy mély pont van, tehát egy olyan osztályban vagyok, ahol úgy hát mindent meg kéne változtatni. Tehát szét kéne szedni az osztályokat, és újra összerakni, mindenkit máshova tenni, csereberélni a tanárokat, mindent kéne csinálni ahhoz, hogy bármilyen változással indulhasson, meg különben csak kavarjuk ugyanazt. Tehát amikor ilyen mély pont van, akkor én el szoktam ezen gondolkodni, hogy vajon akarok-e még ilyen órákat tartani azoknak a gyerekének, akik most ott vannak.
1: Aha.
2: Mert hogy valahol annyira nem nincsenek képben, hogy el se tudom képzelni, hogy ők mit adnak tovább majd. Szóval ez...
1: Jó, ezek
2: azt szokták mondani, hogy hát szörnyű dolgok történnek, meg egyre rosszabb minden. Ez nem így van szerintem. Én egészen nagyjából tavalyig azt mondtam, hogy semmi sem változik. Tehát mindig az, hogy a mai gyerekek mások, meg másképp kell hozzájuk. Én szerintem nem, de szerintem 2025 valami nagy változás éve volt. Uh-huh. Én nem pozitív változás éve.
1: Mert de már 2026 van.
2: Igen, de tavaly vettem ezt észre, hogy minthogyha tényleg mindenki mindenbe beleszól. És az, hogy kéretlen véleményeket mondanak egymásról, ez oké, okay, de hogy olyan ítéleteket raknak egymásra bármilyen megnyilvánulás miatt, hogy őrület, és hogy felnőttek sem kéne, hogy megengedjék magunknak, és harmadik, negyedik osztályosok, tehát 8-10 éves gyerekekről beszélünk, olyanokat mondanak egymásra, amik nagyon mélyrehatóak. Uh-huh. És közben meg ötletük sincs, hogy miről beszélnek.
1: Ez nem volt ennyire korábban?
2: Én ezt nem vettem észre ennyire korábban, hogy mindenki mindenről véleményt mond. Uh-huh. És belekötünk mindenbe, bármibe is, bármilyen szabály van. Tehát, hogy az, hogy miért ilyen hangos a mentő, ami elmegy az utcába. Tehát jó, hát akkor ne legyen hangos. Uh-huh. Tehát mit szeretnél? Vagy most akkor vegyetek elő egy ceruzát. Miért ceruzát, miért nem tollat?
1: Ja, mindenbe azonnal. Uh-huh. De ez valószínűleg

0: az alcíme. Vámos Robi új könyvét szeretettel ajánljuk mindenkinek a figyelmébe, mert ez más. Ugye te eddig önfejlesztő, motivációs,
1: igen, lehet így mondani,
0: könyveket írtál, ez meg egy regény?
1: Regény.
0: Mondhatnám, hogy elsősorban pont ennek a korosztálynak, akikről beszéltél. De azért felnőtteknek sem árt. És azért mondom ezt, mert ami itt van előttem, én ennek nagyon örülök, már elolvashattam talán elsők között, és ezt nagyon köszönöm neked, és azért olvashattam el, ezt a hallgatóknak mondom, mert amikor legutoljára itt jártál a rádióban, akkor mondtad, hogy ez lesz, és szeretnéd, hogyha véleményt mondanék, hogy rám milyen hatással volt, és hát elképesztő, én, aki egyébként annyira nem szeretem ezt a műfajt, de beszippantott. És abszolút olyan érzésem volt, mintha bekerültem volna akár egy ilyen iskolai közegbe, meg ott a diákok otthonaiba is, hogy ott mi történt. Egy pár mondatot engedjenek meg az olvasók, pontosan azért, hogy kapjanak képet erről a könyvről. Hanna a főszereplő, kívülről nézve sokaknak csak egy kamasz, csak hogy ő másként látja a világot. Képes észrevenni azt is, amit mások nem. Ezért vette észre elsőként, hogy a kis húga bajban van. És hiába szólt, hiába kérlelt, már késő volt. A helyzet azóta egyre rosszabb. Az anya állandó szorongással küzd az iskolában. Kívülállónak érzi magát. A tanárai átnéznek rajta. A barátai meg inkább csak úgy vannak. Ebben a világban még egy plüssnyúl is többet tud az emberekről, mint a pszichológusok. És akkor én most nem olvasok fel többet, mert innentől kezdve az olvasók fantáziájára van bízva, meg tényleg olvassák el, mert nagyon sok tanulsággal teli könyvet írtál. Ez 10 év? Élménye, amit összeszedtél? Vagy miért vártál egyik eddig a regény műfajjal?
1: Nem tudom, valahogy a témák sokkal konkrétabbak voltak eddig, tehát így mindig úgy jött, hogy nagyjából évente gyűlt össze annyi dolog, meg téma, meg jegyzet, meg élmény, meg minden, ami alapján be tudtam lőni, hogy ez most nagyjából miről szól. Tehát, hogy valami a stresszről szól, valami a piszkálódásról szól, valami a kimondottan a verbális bántalmazásról szól.
0: Ebben minden van.
1: És ez szerintem nem 10 év, hanem ugye ebben benne van az én iskolás korom is azért részben, bár ugye én sose voltam lány, akit levegőnek néztek, de fiú az igen.
0: Akit szóval, szintén néztek levegőnek?
1: Hát nem voltam egy túl feltűnő valaki az osztályban. De alapvetően inkább a hozzám fordulóknak az összességéből gyúrtam össze ezeket a szereplőket.
0: Na de hogy milyen gondosság ez, hadd mondjam el az olvasóknak, mert ebbe is beleláttam, hogy volt egy, vagy van egy elképesztő füzetet tele mindenfajta jegyzettel, egy csomó kis posztitet, képzeljenek el az olvasók, vagy meg nem csak az olvasók, a hallgatók is. Tehát te a karaktereket, azok fejlődéseit külön kijegyzetelted magadnak, tehát tényleg nagyon gondosan készültél erre a könyvre.
1: Igen, mert úgy akartam megcsinálni, hogy hát egyrészt nyilván, mint első ilyen hosszabb iromány, azért tartottam attól, hogy ez most hogy összeáll-e valaha. Mert én nem az vagyok, aki képes egy dolgot csinálni egy időn keresztül. Úgyhogy kénytelen voltam elkezdeni, hogy ezt most majd vázlatoljam, vagy mit csináljak. Aztán rájöttem, hogy az eddigi könyveknél az bevált technika, hogy a témákat kibontom, vázlatpontok, alpontok, és abból gyakorlatilag végül is összeáll a szerkezet is, már rögtön. Na most egy regénynél viszont ilyen szerkezetet azt gondolom, hogy tönkreteszi a flow-ját az egésznek, és direkt ezért kezdtem el azt, hogy kézzel írom le. Tehát, hogy ezek a posztitek, amit mondtál, az nagyjából az, hogy volt egy-egy ötlet, vagy egy jelenet, vagy egy ilyen plot twist jellegű bármicsoda, azt ezeket kiírtam posztitokra, ezt beragasztottam a füzetbe, és akkor ahogy úgy jöttek az írások egymás után, mindig kinyitottam ezt a füzetet, és akkor, na most ez jön. Ennek persze az eredménye, hogy lehetséges, hogy a történet megismerése az nem feltétlenül időrendi vagy térbeli sorrendben történik, hanem ilyen mozaikokból áll össze az olvasó fejében, kicsit olyan, mint a fuga, elkalandozik, aztán visszatér.
0: De közben nekem meg olyan, mint egy Netflix mozi. Tehát jeleneteket mondtál az előbb, és talán nem is véletlenül, mert az egész úgy állt össze, ahogy én, amikor olvastam, mintha egy mozit néznék. És ezért jó, mert úgy meg nagyon kevesen képesek arra, hogy úgy írja.

0: hogy egyrészt beszippancson, másrészt meg tényleg a mozit lásd magad előtt. Írnak mindenféleképpen emberek, de úgy csak kevesen képesek, hogy az embert valóban vigye magával a sodró történet.
1: Hát azért is gondoltam azt, hogy csak úgy, mert nagyon jó szabadon lehet csinálni, tehát hogy fogok egy füzetet, meg egy tollat, és nem kell hozzá más. Tehát nem az van, hogy kinyitom a laptopot, és jaj, lemerült. Uh-huh. Vagy várjon, amíg a frissítések lezajlanak című mozit nézem, ahelyett, hogy teremtő dolgot csinálnék, meg ugye azért gépen írva teljesen más a dolog. Tehát én ha gépen írok szöveget, akkor mindig ott a lehetőség, hogy vissza tudok törölni, aha, büntetlenül, át tudok helyezni valamit büntetlenül, közben a szerkesztés is megy az ember fejébe, és akkor meg kilép a dologból. Így viszont ugye megvan a flow, itt meg arra kellett vigyázni, hogy mondjuk a szabatos fogalmazás az megmaradjon, mert ott meg akkor könnyű ezt slendriánra venni. Uh-huh. Úgyhogy mindegyik jó. Ez most így sikerült, én azt gondolom, hogy összeállt, legalábbis a visszajelzések alapján nem útvesztőbe futnak az olvasók, úgyhogy ennek örülök.
0: Dobálod itt a hívó szavakat, nekem meg az a feladatom itt a Slágerkultban, hogy ezeket lecsapjam. Visszajelzések. Azt is tudom, hogy nyilván nem csak én olvastam át elő, vagy olvashattam el tesztolvasóként előre ezt a könyvet, hanem pontosan a célcsoport. Tehát itt fiúk, lányok egyaránt tesztelték. Mik voltak a visszajelzések?
1: Azt mondták, hogy nagyon olyan, mint az eddigi könyveim, és mégsem. Uh-huh. És azt szerintem jó. Tehát, hogy nem teljesen kifordulunk magunkból, és hogy mostantól teljesen más csinálunk, és egyébként nem is tervezem feltétlenül átállni arra, hogy mostantól ontani fogom ezeket, a regényeket, aha, magamból, mert tegyük fel, ez bejött, hanem hogy pontosan azt kapták, amit eddig is kaptak, csak hogy valami más köntösben. És igazából ez is a cél, hogy tehát egy önfejlesztő könyvet olvasni 12-18 éves kor között az iskolában, az nem feltétlenül olyan menő dolog. Uh-huh. Meg abban egyértelműen róla van szó. Tehát meg van szólítva, hogy te ezt csinálod, te azt csinálod, és akkor az egy kicsit olyan oktató jellegű. Itt viszont ugye azzal a szereplővel azonosul, akivel akar, többel is tud egyébként, mert valószínűleg az olvasó több karakterben találja meg saját magát, és akkor azok a visszajelzések érkeztek, azok a kedvenceim, amikor azt mondják, hogy hát nyilván azt, hogy este elkezdte és hajnalba fejezte be, mert marha kíváncsi volt, és szerintem az a jó, hogyha kíváncsiság megmarad. Úgyhogy igen, kíváncsiak voltak a végére. Egyébként tök érdekes, mert amikor írtam, tehát ez nekem egy új élmény, hogy én sem tudom, hogy mi fog ebből kikerekedni. Tökre érdekel, hogy most mi fog történni, de hát ezt nekem kell megírni, és egy ilyen nagyon furcsa szellemi, nem tudom, kicsit néha ijesztő állapotban voltam, hogy most akkor én írom, de nem tudom, hogy hol lesz a vége. És persze én magam is kitaláltam, hogy ez most még nem az, amit amikor nem elmegyek motorozni, és akkor kitalálom, hogy elmegyek Visegrádig, de ott kitalálom, hogy nem megyek még haza, nem elmegyek Esztergomig, ott kitalálom, hogy elmegyek Tatabányáig, és akkor ott fordulok vissza. Aha. Tehát, hogy már véget érne mondjuk egy jelenet, de akkor nem, még nem kell véget érjen, most még tört tegyen valami. Szóval így tök érdekes volt, és azt mondták, hogy ez adja az érdekességét, meg hogy ugye ők, ezek a próbaolvasók, azért a többségük a többi könyvet olvasta.
0: Tehát, tudta különbséget tenni.
1: Igen, meg hasonlóságot is véltek felfedezni. És az jó.
0: Na, Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak, annak meg még inkább, hogy Vámos Robi. Itt ül a stúdióban, elhozta vadonatúj könyvét Nevermind címmel. Hagyjuk, nem számít. Ez az egyik alcím, a másik meg a lány, akit levegőnek néztek. Egy zseniális új regény, igen, ezúttal regény. Lesznek majd író-olvasó találkozók természetesen, de hát Robival bárhol találkozhatnak, mert annyi órát és találkozási pontot ember nem ad szerintem a közönségének, mint ő. Na, egy-két visszajelzést hadd olvassak fel a könyvről. Megrendítő, őszinte, írják, sokkoló, ugyanakkor mégsem hatásvadász. A szokásos kamaszkönyvek és a családi drámák irodalmi tanmeséjén túlmutató történet félelmetesen pontos képet rajzol az iskolai bántásokról, a szülői fegyelem hiányáról, a gyász elfolytásáról, és arról, hogy milyen, amikor egy gyerek kénytelen felnőttként viselkedni. Ettől függetlenül hadd mondom, hogy ez nem egy rossz kedvű könyv.
1: Nem egy depressziós történet, hanem mindig a megoldások vannak kiemelve, meg ugye a reményfaktor. Tehát az egész nagyjából úgy tudnám kifejezni, hogy akinek nincsen reménye, az ha elolvassa, akkor valószínűleg lesz.
0: Na, hát ez a legtöbb, amit adhatsz.
1: Hát ez a cél.
0: Útravalóként.
1: Meg hogy azonosuljon, vagy ismerje fel azokat a működéseket, amik ki tudja, hogy hova vezethetnek, anélkül, hogy mondjuk riogatnám.
0: Ugye a te könyveidet általában a te webshopodon lehet megrendelni, akkor azt most mondd is el, hogy érjük el.
1: Vámos? Hát a legegyszerűbb a vámosrobi.hu. Aha, okay. Igen, tehát ott a nevemet rá megkeresnek, akkor meg fogják ezt is találni.
0: Nevermind, a lányok itt levegőnek néztek. Visszatérve hozzád, ugye több ezer gyermeknek mutattad meg az elmúlt években, hogyan válhat a furcsaságuk erőforrássá. És pontosan tudom, hogy tartod is a te olvasóiddal, a te követőiddel a kapcsolatot, tehát hogy gyakran beszélgetsz velük, mernek folyamatosan azóta, ahogy átkattantak, önmaguk lenni? Mit tapasztalsz? Hogy ez ingadozik oda-vissza?
1: Hát azért egy ember mondjuk 8 éves korától 28 éves koráig azért elég sok minden nem megy keresztül. Ha csak azt nézzük, hogy egy komplett általános iskola, egy középiskola, az mind meg a szakma, meg a felvételik, meg a mindenféle egyéb dolgok. Tehát a legkülönbözőbb élethelyzetekbe csöppennek bele, és akkor azoknál időről időre újra szokták kérdezni, hogy akkor most hogy legyen. Tehát most én a mentoráltakból tudok itt most válaszokat idézni, mert ugye vannak olyanok, akikkel évek óta együtt dolgozunk. Tegyük fel, hogy harmadikos volt, amikor először egy rajzpályázaton megismertem, most meg már 20 éves, és most is meg szokták kérdezni, hogy a tanácsomat, hogy ez most hogy van. Csak saját magamat szoktam idézni, vagy hát el szoktam őket keseríteni, hogy ugyanezt tudom mondani, és akkor azt mondják, hogy ja, tényleg. Aha. És hogy megint, és újra. Tehát, hogy,
0: de emlékeztetni kell őket.
1: Igen, mert nagyon sok impulzus éri az embert, tehát hogy ez nem egy olyan dolog, hogy ezt egy életre le van tudva, és pipa, és mostantól kezdve semmilyen vizsgán nem fogok izgulni, semmilyen bántást nem fog betalálni, tehát ezért ilyen nincsen. De hogy mindig van hova nyúlni, az egy jó dolog. Tehát, hogyha valakinek ott van a polcon, fölcsapja, és akkor megint van megoldás, úgyhogy ezek így működnek. Hát a nehézség az, hogy új és új emberek kerülnek az életükbe, akik hát előfordul, hogy olyan valaki kerül az életükbe, aki szerint mondjuk ez marhaság.
0: Aha.
1: És akkor az értékrend nem egyezik valahogy, vagy azt mondja mondjuk a csaj olvasta a könyvemet régebben, és akkor lesz egy párja, és akkor az kicsit úgy furán néz, hogy miért az én könyvemet olvassa, miért nem vele beszélget. Hát azért, mert az én könyvemtől jó kedvem lesz, amikor veled beszélgetek, akkor meg a béka feneke alá kerülök. De ezt ugye, hát szóval nem árthatom bele magam emberek magánéletébe.
0: De közben elmondják neked.
1: Az biztos.
0: Uh-huh. Nagy titkok tudója, vagy meg sok titkot tudsz? Ilyen formán?
1: Tudnék mesélni az emberi működések bugyrairól, hogy úgy mondjam.
0: Hát gondolom a szülőkről külön.
1: Igen. De hát ugye némi titoktartás ugye van, tehát ugye mondjuk a coaching beszélgetések tartalmát én nem adhatom tovább. Nem is írhatom meg. Ez egyik legnagyobb nehézsége volt ennek az egésznek, hogy nehogy olyat írjak, amiből valaki magára ismer, aha, vagy netán szó szerint írjam le, amit legszívesebben szó szerint írtam volna le. Uh-huh. Hogy mondjuk mit mondott a gyerekének az órom előtt az illető.
0: Sok Hanna él az országban? Ilyen formán?
1: Fú, rettetesen sok. És az az érdekes benne, hogy visszajelzéseket küldenek, és akiket nem ismerek olyanok, tehát akik már megjelenés óta olvasták, és 10-ből 7-8 Hanna.
0: Aha. Jó, valami nagyon elkaptál akkor. Jó, hát, amit nem csodálok, hát ki más, ha nem te.
1: Hát nem tudom, mert...
0: Közöttük mozogsz, élsz.
1: Most a borítón egy ilyen kék hajtincses lány van, ugye, és az is a főszereplő. Én nem nagyon írtam le a szereplőket, hogy ki szőke, barna, ki magas, meg mit tudom, mert én szeretem azt, amikor az olvasó elképzeli magának. Egyedül a főszereplőnél van ez a kék hajtincs, de... Aha. De azért nem kevés olyan valaki jelzett vissza, akinél látom, hogy ez a vonulat. Tehát, hogy így betalál persze.
0: Ez a dolga.
1: Igen.
0: Hogy betaláljon. Azon gondolkodtam egyébként, amíg vártalak, meg készültem a veled való újabb beszélgetésre, hogy azért 10 év nagy idő, meg sok idő, ahhoz, hogy viszegesd a titkokat, a problémákat, amiket vagy megoltok, vagy sikerült megoldanotok, vagy nem, hogy azért ember, ebben őrlődik az ember, gondolom, vagy őrlődhet? Szabad? Egy coachnak, egy segítőnek? A felelősségre vagyok kíváncsi. Ugye rád vannak bízva nagy titkok, de az hatással van rád?
1: Persze, hogy hatással van, tehát meg fel is kell dolgozni. Tehát, hogy ezért van az, hogy én hiszek abban, hogy a kifele áramló dolgok, azok segítenek a feldolgozásba. Tehát, hogy ha megírom, van egy csomó olyan írás, amit nem fogok publikálni, csak le van írva. Uh-huh. Hát lehet, hogy persze egyszer megjelenik, de hogy amikor úgy érzem, akkor jön. Vagy leülök a zongorához, és akkor spontán improvizálok valamit, mert akkor azzal úgy nekem kijönnek ezek a dolgok. Tehát az, hogy én ezt valakivel szupervízióra vigyem, vagy ezeket az eseteket, ilyenre is volt példa.
0: Aha.
1: Tehát meg kell is, hogy ne vigyem haza, mert hogy azért nehéz ügy ez.
0: Mm. Mm. Az ember az még fontos az életedben?
1: Aha, igen, persze. Az egy önkifejezés.
0: A banjo is?
1: A banjo is.
0: De azt te előveszed gyakran?
1: Mostanában nem veszem elő gyakran, mert kiderült, hogy ugye a családban nem mindenki kedveli. Nem is az, hogy én játszom, hanem hogy min játszom. Mert hogy ez egy nem kellemes hangszer. Tehát, hogy ez valami, tehát dobolás. Tehát, hogy...
0: Steve Martin a nagy...
1: Hát ő játszik, de én alapvetően a Benko Dixielandnél láttam először Nagy Jenőt, aztán utána Bényei Tamást a Hot Jazz Bandből, és akkor határoztam el, hogy én azt meg kéne, hogy tanuljam.
0: Nehéz?
1: Hát, nézd. Mivel én az egyetem alatt így eléggé egyedül voltam, a tanuláson kívül, uh-huh. és akkor jött az élet, akkor jött az, hogy valakinek lehet számítógépe. Akkor én ugye kapcsolatba kerültem a világgal, és akkor tudtam szerezni hozzá oktató anyagokat. Tehát, hogy az internet akkor indult egyáltalában. És akkor ugye igazából a banjozáshoz csak 3 dolog hiányzott. A hangszer, a tanár, meg az oktatóanyag. Ez a 3 nem volt. És akkor így fokozatosan mindenkit sikerült megtalálni. Aha. Tehát, hogy ebben a szempontból nehéz volt. Főleg, hogy mindenki azt mondta, hogy előbb gitározni kell megtanulni.
0: De az nem is kellett hozzá?
1: Nem.
0: Na. Össze-vissza beszélt mindenki.
1: Hát nem tudom.
0: Vagy nem tudták ők sem.
1: Meg valószínűleg a zenei érzékem valamennyi van, és akkor úgy nem volt nehéz. Az biztos, hogy kitartás kellett hozzá, meg az, hogy ne lakjon ott senki más, mert ezt nem lehet úgy gyakorolni azt, hogy... Tehát az ember próbálja, van egy ilyen technika, hogy kitömöm a hangszertestét törülközölve, meg radírt teszek a húrokhoz, hogy ne legyen olyan annyira minden falon áthatoló hangja, de aztán én nem, tehát én talán 2-3 olyan volt, amikor igazából mások előtt én játszottam, ebből a saját esküvőmön.
0: Ott szerintél?
1: Hát csak beszálltam a zenekar mellé.
0: Aha.
1: És akkor az vicces volt. De én nem, én a saját örömömre csinálom ezt meg. Az a pár ember a kézé. Lehet, hogy egyszer majd, mit tudom, előadáson tök nagy meglepetés, lehet, hogy ezt előkapom, és akkor valamit ott csinálok, de igazából nem az a célja, meg én nem tartom magam olyannak, hogy valaha profiba váljon ebbe. Tehát, hogy
0: de ezek mind terelik a figyelmedet, a megtöltenek?
1: Igen, egyértelmű.
0: A hétköznapok őrületei ellen mellett?
1: Nem mondanám őrültnek a hétköznapokat, csak sok mindent bevállalok, és akkor valószínűleg ez...
0: Na hát erre értettem most mindenféle pejoratív ezért mellett, mert nem ez volt a cél.
1: Nehéz nemet mondani, tehát hogy...
0: Főleg a fiataloknak?
1: Igen. Tehát hogy tudom, hogy mekkora szükség van arra, hogy mondjuk meghallgassam, vagy elolvassam, vagy érzem, hogy kell, vagy a szülő ír nekem, hogy ez és ez a helyzet. És én megkérdezi, hogy melyik könyvet ajánlom, én meg pontosan tudom, hogy egy könyv ezt nem fogja megoldani, de ha fél órára találkozunk, az viszont igen, akkor én azt a fél órát azt besűrítem, és nem tudom hány hónapra előre.
0: És ha kell, akár vidékre is mész emiatt?
1: Persze. Hogyne.
0: Mert ugye egy mondattal képes vagy sorsot fordítani?
1: Hát ezt én nem mondhatom, de valószínűleg van hatása, igen, persze. Akik emlékeznek, vagy hát, hogy tényleg az egy ilyen olyan momentum volt, hogy na, pont ez kellett nekem ahhoz, hogy. És hát ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve bárki mondhat bármit, mert tényleg most már nálam van a pajzs, és akkor mindent megvéd, ez nem így van, de...
0: Ez egy komoly pajzs, az új könyv, a Nevermind.
1: Fú, szerintem ez inkább kapaszkodónak gondolnám, mert érdekes, hogy ugye a kapaszkodó, hogy van a hát olyan pontra van a kapaszkodó szó, ugye? Valahol.
0: Igen.
1: És az van odaírva, hogy eddig adtam kapaszkodókat, ugye?
0: Tucatnyi könyvet írtál, amelyekben gyakorlati kapaszkodókat adtál.
1: Szerintem ez is kapaszkodó.
0: De hogy először tehát, hogy ez nem... másképp szólalsz meg, mégis olyan, mintha mindig is ebben a műfajban alkottál volna.
1: Igen, tehát hogy ez is egy kapaszkodó, meg legszerintem, hogyha nem is oldja meg a helyzetet, akkor is azt érzi, hogy nincs egyedül, az már jó, tehát hogy az embernek, mint társas lény, nem csak rám esik az eső, akkor, akkor kicsit jobb a helyzet.
0: Meg hogy mennyire fontos figyelni másokra és önmagunkra.
1: Mert tök érdekes egyébként, de valaki rohan a buszhoz, és az elmegy, és más valaki is rohan. És a busz az mégis elmegy az óruk előtt, ez a két ember elkezd beszélgetni. Ez tök érdekes.
0: Igen.
1: És nem a rendszert szidják, hogy mert a más ember, tehát magamba puffoghatok, hogy a rohadék most ment el előttem, ugye? Mert biztos direkt csinálja meg. Tehát ez a...
0: Bosszú.
1: Igen, bosszú. Nem is nyitok vitát. Semmilyen témát ne indítsunk el a bosszúval. De hogy akkor hát maga is lekéste. Igen, pedig mindent megtettem. És gyakran fut, és elkezdenek beszélgetni. Igen. Tök érdekes. Tehát igazából ennek a busznak tök jó, hogy elment. És akkor nem... És akkor már is reményt kap. De most nyilván, ha ilyen alapon minden sanyarú sorsú ember felemelkedne, ha egy másik sanyarú sorsúval elkezd beszélgetni, ez nem biztos, hogy így van, mert az emberek le tudják húzni egymást rendesen. De szerintem, hogyha van egy kapaszkodó, amiben többen tudnak kapaszkodni, akkor az nyert.
0: Hát meg már csak azért is érdemes kézbe venni az új könyvedet, hogy lássák, hogy tapasztalják, hogy ezt is tudod, vagy neked ez a műfaj hogy áll egyáltalán?
1: Hát igen, ezt én is csináltam most pont...
0: Mennyi könyved van egyáltalán? Tizen?
1: Tizen valamennyi.
0: Tehát 11-2 könyv után most egy új műfajjal nyitni, az mindig egy izgalmas dolog.
1: Hát nagyon. Meg tényleg nagyon fura volt, mert ez április végén jelent? Januárban már úgy gondoltam, hogy megvolt nagyjából az a nyers változata, és amikor a szerkesztések mentek én, akkor ezt nem olvasgattam már, mert hogy mások kezébe volt, ugye, meg próbaolvasás, meg minden. És most, hogy kész lett, én elolvastam kétszer egymás után.
0: Tényleg?
1: És hát egyrészt nyilván a kukacos szemem megtalálja azokat a dolgokat, hogy ez egy kicsit lehetne beljebb, vagy az kijebb, vagy az más új sorban meg ilyeneket találok. Az én pipifaxos működésem, ugye erre szoktál mondani, akik ismernek, hogy mindenbe észreveszem azért, az apró hülyeséget, ha valami egy kicsit ferde. De hogy igazából azt kell, hogy mondjam, hogy izgalmas volt elolvasni.
0: Na, hát pedig tudták külső?
1: Tehát az vagy szennil is vagyok, és elfelejtettem. hogy januárban azért, de hogy volt, amire így konkrétan kíváncsi voltam, és így lapoztam, hogy mi lesz, pedig én írtam. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes.
0: Akkor van ereje a történetnek.
1: Szerintem van.
0: És mennyire él még benned a család, a szereplők karakterei, sorsai? Úgy agyalsz ezen? Napi szinten be szokott ugrani?
1: Hát azért szokott beugrani, mert nyilván amivel az ember foglalkozik, azt látja meg, ugye a negatív példa, ugye a kalapáccsal kézbe szöget látok mindenben, de hogyha én a Hannával foglalkozom, a főszereplővel ebbe a könyvbe, akkor én állandóan ezeket látom meg. Tehát a mai osztályokban is voltak olyan művészlelkek, olyan kis meg nem teljesen értettek, mondjuk így, nem mondhatom azt, hogy meg nem értettek, mert a fele tudja, de azért én azt érzem, hogy amikor a gyerek azt mondja, hogy végre valaki meghallgat, mit mond, azt szerintem ez nagy dolog, és hogy rááll a szemem a szereplőkre, meg a szülői mintákra, meg hogy vajon azok a szülők, akik hozzám jönnek, meg a felnőttek visszajelzése is érdekes, tehát hogy azért nagyon sok felnőtt írt vissza, hogy ez nagyon betalált nála, és hogy ez majd alig várja, hogy a gyereke nagyobb legyen, vagy legyen gyereke, mert még nincsen, de hogy alig várja, hogy legyen gyereke azért, hogy elolvashassa a könyvet, tehát ez nagyon durván hangzik, mert...
0: De közben meg milyen jó?
1: Hát igen, mert úgy hangzik, mintha azért akarna gyereket, pedig gondolom azért nem, az azért durva lenne, hogy azért akarok gyereket, hogy 15 év múlva elolvassa a könyvet, de hogy hat, és már oda meglátom ezeket a mintákat, és most már a borítón ugye egy bőrkabátos lány van, most már a jobb az idő, tehát most már azért ez már meleg ruha, de a márciusban állandóan bőrkabátos csakat láttam.
0: Elhiszem, ráállt a szemben.
1: Rá.
0: Na jó, hát a kedves hallgatóknak meg a Nevermind-ra ugyanúgy álljon rá a szemük. A lány, akit levegőnek néztek, vámosrobi.hu, itt az oldaladon meg tudják rendelni, és tegyék is meg most szerintem, mert nem adjanak le most, amíg beszélgettünk, szerintem sikerült felkelteni az érdeklődést, mert ez egy fontos kapaszkodó. Úgyhogy sok olvasót kívánok neked.
1: Hát köszönöm
0: sok
1: szépen.
0: Izgalmas találkozást az olvasóiddal, segíts nekik ilyen formán is.
1: Jaj, hát igyekszem. És köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Na, bármikor jöhetsz, és várlak is szeretettel. Kedves hallgatóink, Vámos Robival beszélgettem, azt a sok-sok energiát, amit beletesz az imádott hivatásába a figyelmükkel. Viszonozzák, úgyhogy kövessék őt, szeressék őt a közösségi oldalakon is, ahol csak lehet. És Robitól most elköszönök, önöktől még nem, folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

a legnagyobb magyar slágerek. A Sláger FM-en.

0: De figyelj, mucikám! Tudod, hogy miért csináltuk ezt az egészet? Hogy miért volt ez a ki... nagy felhajtás? Hát mi más sem, mi?
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Vámos Robinak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: A Tisza párt közzétette Magyar Péter miniszterelnöki beiktatásának részletes programját. Soha nem látott utasrohamra készülhet a budapesti reptér a Bajnokok Ligája döntője miatt. Megvan a Balaton Fagyia versenygyőztese. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Nyilvánosságra hozta a Tisza párt Magyar Péter miniszterelnöki beiktatásának részletes programját. A programok szombaton 10 órakor kezdődnek az új parlament alakuló ülésével, amelyet kivetítőkön is követhetnek a Kossuth téren gyülekezők. A képviselők 10 óra 45 perckor teszik le az esküt, délután 12:30-kor választják meg a házelnököt, majd 14:30-kor lesz a miniszterelnök megválasztása és eskütétele. A hivatalos ünnepség 16 órakor kezdődik katonai tiszteletadással és Magyar Péter beszédével, amelyet kulturális műsor követ a szervezők szerint meglepetés fellépőkkel. A program 17 óra után utcavállal folytatódik a Kossuth téren. Megkezdődött az idei Szedd Magad Eper szezon, amely sokak szerint az egyik legjobb módja a friss gyümölcs beszerzésének. A Szedd Magad akciók olcsóbbak, frissebbek, élményprogramnak is kiválóak és támogatják a helyi termelőket. A Szedd Magad gyűjtő oldal szerint Veszprém vármegyében a Balatonfelvidéki ültetvények, Fejérben a Gárdonyi Borbás kert, Pest vármegyében pedig a Dunakeszi Eperföldek már fogadják a látogatókat. Soha nem látott forgalom várható a budapesti repülőtéren a Bajnokok Ligája döntője miatt. A május 30-i angol Arsenal és a francia Paris Saint-Germain fináléra több ezer szurkolót várnak, ezért a légitársaságok extra járatokat és kapacitásbővítést jelentettek be. A Wizz Air május 29-én megduplázza a kapacitását Dél-Kelet-Anglia és Budapest között, az EasyJet pedig több mint 750 plusz ülőhelyet kínál. A jegyárak már most többszörösükre emelkedtek. Egyes London-Budapest járatok több mint 150 ezer forintba kerülnek. A brit szurkolóknak az idei BL döntő azért is kiemelkedő, mert az Arsenal 20 év után először jutott el a sorozat mindent eldöntő meccsére. A Turkish Airlines és a Qatar Airways is nagyobb gépeket állít a vonalra. A Balaton-Mária fürdői Florida fagylaltozó nyerte a 13. Balaton Fagyia versenyt. Az idei győztes fagylalt a Balaton Noir, amely csokoládé malátából, szilvaszószból, rumból és maláta ropogósból készült. A zsűri szerint a mezőny idén különösen erős volt, 30 fagylalt indult 18 cukrászdából. Külön díjat kapott a Balatonfüredi Kisbergaman cukrászda, a Gyenesdiási Bringatanya és a Balaton Akaratjai Sziszi fagylaltozó is. A szervezők szerint a verseny évről évre erősödik, és a győztesek forgalma a szezonban érezhetően nő. Minden eddiginél nagyobb létszámú mezőny érkezik a budapesti Skander Európa bajnokságra, közölte a Magyar Skander Szakszövetség. A május 11-e és 19-e között zajló kontinens viadalon több mint 1300 versenyző indul 315 kategóriában, köztük 150-160 női sportoló. Az MTK Sportparkban az ép és a parasportolók együtt versenyeznek mintegy 200 paraszkanderessel. A sportág célja, hogy a paraszkander 2032-ben bekerüljön a Brisbane Paralimpia programjába. A magyar csapat 106 fővel áll asztalhoz, és akár 30-40 érmünk is lehet. Jövő vasárnap Veszprémben ér célba a Tour de Hongrie mezőnye. Az utolsó szakasz a Szent István völgyhídon át a vár panorámájával zárul. A magyar körversenyen 15 hazai bringás indul, köztük a 2026-os győztes Walter Attila. A viadal szerdán rajtol Gyulán, majd 5 nap alatt 19 csapat, 114 versenyzője járja be az országot. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: szerdám az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Ez a Sláger FM.

0: A legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerint is.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A Tisza párt közzétette Magyar Péter miniszterelnöki beiktatásának részletes programját. Soha nem látott utasrohamra készülhet a budapesti reptér a Bajnokok Ligája döntője miatt. Megvan a Balaton Fagyia versenygyőztese. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Nyilvánosságra hozta a Tisza párt Magyar Péter miniszterelnöki beiktatásának részletes programját. A programok szombaton 10 órakor kezdődnek az új parlament alakuló ülésével, amelyet kivetítőkön is követhetnek a Kossuth téren gyülekezők. A képviselők 10 óra 45 perckor teszik le az esküt, délután 12:30-kor választják meg a házelnököt, majd 14:30-kor lesz a miniszterelnök megválasztása és eskütétele. A hivatalos ünnepség 16 órakor kezdődik katonai tiszteletadással és Magyar Péter beszédével, amelyet kulturális műsor követ a szervezők szerint meglepetés fellépőkkel. A program 17 óra után utcavállal folytatódik a Kossuth téren. Megkezdődött az idei Szedd magad eper szezon, amely sokak szerint az egyik legjobb módja a friss gyümölcs beszerzésének. A Szedd magad akciók olcsóbbak, frissebbek, élményprogramnak is kiválóak és támogatják a helyi termelőket. A Szedd magad gyűjtő oldal szerint Veszprém vármegyében a Balaton felvidéki ültetvények, Fejérben a Gárdonyi Borbás kert, Pest vármegyében pedig a Dunakeszi eperföldek már fogadják a látogatókat. Soha nem látott forgalom várható a budapesti repülőtéren a Bajnokok Ligája döntője miatt. A május 30-i angol Arsenal és a francia Paris Saint-Germain fináléra több ezer szurkolót várnak, ezért a légitársaságok extra járatokat és kapacitásbővítést jelentettek be. A Wizz Air május 29-én megduplázza a kapacitását Dél-Kelet-Anglia és Budapest között, az EasyJet pedig több mint 750 plusz ülőhelyet kínál. A jegyárak már most többszörösükre emelkedtek. Egyes London-Budapest járatok több mint 150 ezer forintba kerülnek. A brit szurkolóknak az idei BL döntő azért is kiemelkedő, mert az Arsenal 20 év után először jutott el a sorozat mindent eldöntő meccsére. A Turkish Airlines és a Qatar Airways is nagyobb gépeket állít a vonalra. A Balaton Mária fürdői Florida fagylaltozó nyerte a 13. Balaton Fagyia versenyt. Az idei győztes fagylalt a Balaton Noir, amely csokoládé malátából, szilvaszószból, rumból és maláta ropogósból készült. A zsűri szerint a mezőny idén különösen erős volt, 30 fagylalt indult 18 cukrászdából. Külön díjat kapott a balatonfüredi Kisbergamon cukrászda, a Gyenesdiási Bringatanya és a Balaton Akaratjai Sziszi fagylaltozó is. A szervezők szerint a verseny évről évre erősödik, és a győztesek forgalma a szezonban érezhetően nő. Minden eddiginél nagyobb létszámú mezőny érkezik a budapesti Skander Európa bajnokságra, közölte a Magyar Skander Szakszövetség. A május 11-e és 19-e között zajló kontinens viadalon több mint 1300 versenyző indul 315 kategóriában, köztük 150-160 női sportoló. Az MTK Sportparkban az ép és a parasportolók együtt versenyeznek mintegy 200 paraszkanderessel. A sportág célja, hogy a paraszkander 2032-ben bekerüljön a Brisbane Paralimpia programjába. A magyar csapat 106 fővel áll asztalhoz, és akár 30-40 érmünk is lehet. Jövő vasárnap Veszprémben ér célba a Tour de Hongrie mezőnye. Az utolsó szakasz a Szent István völgyhídon át a vár panorámájával zárul. A magyar körversenyen 15 hazai bringás indul, köztük a 2026-os győztes Walter Attila. A viadal szerdán rajtól Gyulán, majd 5 nap alatt 19 csapat 114 versenyzője járja be az országot. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: aznap jó zenék szólnak, mindig jó hallgatni.
1: Éjjel-nappal Sláger FM.
2: Dr. Béres
3: Herceg.
2: Ride the city, let's go!
3: Te vagy az

0: Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden, ami

0: Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Magyar Zeneházában igen, ott a Városliget szívében május 14-én, csütörtökön este 19 órától a koncert és performance térben jön Bach és Pilinszky, egy történet a zene és az irodalom határán, költészet és klasszikus zene. Az igazán meglepő dolgok olyankor születnek, kedves hallgatóink, amikor két látszólag különálló világ találkozik. Süvegi Márk és Wunderlich Márton produkciójában éppen egy ilyen reakciót szemlélhetünk, hiszen Johann Sebastian Bach szólóhegedűre írt művei és Pilinszky János költeményei egy azon színpadon egymást erősítve jelennek meg, és hát a Süveges Márk, pontosabban Süveg Márk saját szövegeivel kiegészülve állnak össze közös történetté. Az előadás nem csupán az elhangzó műveket, de az előadók lelkületét is fókuszba állítja, hiszen a vers és dallam részletek egymással dramaturgiai egységet alkotva, sőt az improvizációt sem nélkülözve fognak megszólalni, ezáltal Süveg hangján és Wunderlich hegedűjátéka együtt adják majd a lenyomatát a két művész lehetséges lelkiállapotának. Nagyon röviden a két előadó bemutatkozása. Wunderlich Márton 24 éves hegedűművész, friss diplomás, így is mondhatjuk, 2024. szeptemberre óta a Nemzeti Filharmonikusok első hegedűse, és 16 éves kora óta ír verseket, és a gimnázium óta kifejezetten érdekli a történelem. Társa, Süveg Márk még 50-en innen, de már azt mondja nem sokáig. Két lánya van, és egy csodálatos felesége. És hát a szakma, ugye ez nagyon érdekli, de ha választani kellene a kettő között, nagyon-nagyon nem biztos, hogy a szakma felé billenne a mérleg. Eztől függetlenül imádja, amit csinál. Slam Poetry a kezdet, Fiai Óbégy, minden volt már, amit csak el lehet képzelni. És hát 32 évesen érettségi tételletté kollégája Pécsi gimijében. No, hát itt minden valami, csak szemszájnak és főleg fülnek ingere. Május 14-én a Zeneházában érkeznek.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Görög Mártát jelöli igazságügyi miniszternek Magyar Pétert. Sűrűbben közlekednek a BKK járatai az országgyűlés alapuló ülése utáni ünnepség miatt holnap. 125 éve nem látott szárazság pusztítja a főváros zöld felületeit. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Görög Mártát jelöli igazságügyi miniszternek a Tisza kormányban Magyar Péter. A Szegedi Tudomány Egyetem jogi karának dékánja, több szakmai testület tagja, és a leendő miniszterelnök szerint 2,5 évtizedes munkája garancia a jogállamiság és a fégek ellensúlyok rendszerének helyreállítására. Járatsűrítésekkel és több közlekedési változással készül a Budapesti Közlekedési Központ a szombati Kossuth-téri rendezvényre. A metrók és a nagykörúti villamosok sűrűbben és hosszabb üzemidővel járnak, az utolsó szerelvények hajnali egy körül indulnak. A rendezvény miatt szombat délelőtt 9 órától lezárják a Kossuth-Lajos teret és környékét, ami több villamos és buszjárat útvonalát érinti, főként a 2-es villamos vonalán és a belvárosi buszoknál. A tér akadálymentes elérését külön minibusz segíti a Nyugati pályaudvar és a Kossuth tér között, amely előzetes igénylésre indul. Megnevezte a Zsolti bácsi néven emlegetett férfit a Szőlő utcai ügy koronatanúja, Bangó Sándor, közölte az Index. A budapesti regionális nyomozóügyészség megerősítette, hogy csütörtökön folytatólagos kihallgatást tartottak, ez már a harmadik alkalom volt. A tanú a TikTokon jelentette be, hogy vallomást tett, de a hatóság kérésére a férfi nevét nem hozhatja nyilvánosságra. Az ügyészség szerint a nyomozás továbbra is soron kívül zajlik, és a megnevezett személy kilétét egyelőre nem közlik, mert az veszélyeztetné az eljárást. 125 éve nem látott asszály sújtja a fővárost, és a közelgő nyár minden eddiginél pusztítóbb lehet Budapest főtájépítésze szerint. A budapesti közművek főkerdi víziója ezért új faültetési protokoll dolgozott ki, hogy a frissen ültetett fák jobban átvészeljék a szélsőséges időjárást, írta a pénzcentrum. A februárban és márciusban kiültetett fiatal fák különösen kiszolgáltatottak, mert még nem ért le a gyökérzetük a talajvízig, miközben az öntözési kapacitás korlátozott. Badóczi Sándor szerint most nem új ültetés, hanem kétkezi segítségre van szükség az önkéntes vízadás programban, illetve támogatásra a Zöld Budapest alapítványon keresztül. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy idén áprilisban az átlagos csapadékmennyiség tizede hullott, több térségben a talajvíz tartalma kritikus szint alá csökkent. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi Hídra a Budapesti Közlekedési Központ. A nyertes tervezőnek nem csak a teljes körű, hanem a részleges felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a saruk és a villamospálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpársávot alakíthassanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A feladat része a híd fők belső tereinek felújítása, a kivitelezés ütemezésének kidolgozása és a közlekedés fenntartásának vizsgálata is. A későbbi munkákhoz kapcsolódóan tervezői művezetést is biztosítani kell. Vasárnapig tart a 28. Budaörs Fesztivál, amely a város egyik legfontosabb kulturális eseménye. A több mint két évtizedes múlta visszatekintő rendezvény minden korosztálynak kínál programokat, a jazztől az alternatív rockon át az indie folkig, emellett színházi nyílt próbák, kiállítások és gyermekprogramok is várják a látogatókat. A fesztivál célja, hogy minden korosztály számára gazdag kulturális élmény kínáljon, és bemutatkozási lehetőséget adjon különböző művészeti ágak képviselőinek. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csugod kegyelem.
1: A legtöbb zene megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 15-én, pénteken délután 17 órától a Magyar Zeneháza zenepedagógiai termében, igen, ott a Városliget szívében örömzene alkotás kezdődik immáron 5. alkalommal, a 20. század világa színes papír és a montázsok címmel. Tavaly évben indult egyébként ez a sorozat, és hát rendszeresen teltházzal fut, mert hogy hasonló című klubjuk testvére ez. Azonban, ahogy a nevéből is adódik, itt nem a közös zenei játékon van a hangsúly, hanem a zenehallgatáson, mi máson a zeneházában, és a muzsika által inspirált alkotó tevékenységen. Két havonta ismétlődő alkalmakról van szó, ezek tematikusak, különböző zenei világgal és alkotási technikákkal találkozhatnak a résztvevők, immár az utolsó alkalomhoz érkeztek. A 20. század zenei világát idézik meg május 15-én, ahogy mondtam. A téma a folklorizmus és a jazz. Alkotásokhoz felhasználható anyagok pedig a színes papírok, újságok, és a kulcs szó a montázs ma. Az új sorozat az öröm zene alkotás célja, hogy a közös zenei játékok után a zene által inspirált alkotás örömét is felfedezzék. A kedves látogatók az alkotó tevékenység segítségével fejlesztik, ugyanis a fantáziát, kibontakoztathatják kreatív energiáikat, miközben kiszakadnak a hétköznapokból, és szerintem pont ez a lényeg. Reményeik szerint, mármint a szervezők reményei szerint a foglalkozás során felfedezik a közös figyelmes zenehallgatásban és az elmélyült alkotásban rejlő örömöt. Mindezt a már megszokott kellemes klubhangulatban egy pohár tea mellett lazítva tehetik meg. Hiszik, hogy mindenkiben benne rejlik a kreativitás. Ugyanakkor a részvétel semmilyen művészi előképzettséget vagy rajztudást nem igényel. Mert hogy mit mesél számunkra a klasszicizmus korának muzsikája? Hát ez kiderül. Ott május 15-én pénteken délután 15 órától.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megkezdte börtönbüntetését Tarsoly Csaba, a Questor volt vezetője. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket pénteken és szombaton a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Shakira énekli a foci VB hivatalos dalát. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Rendőri intézkedés keretében szállították el még csütörtökön második kerületi otthonának közeléből Tarsoly Csabát. A volt Questor vezető mostantól jogerős ítélet alapján megkezdte 2 év letöltendő börtönbüntetését, közölte a szegedi ítélőtábla. A Soltpadkerti Takarékszövetkezeti ügyben jogerősebb bűnsegédként elkövetett hűtlen kezelés, pénzmosás és vesztegetés miatt marasztalták el. A bíróság szerint az elkövetés bűnszervezetben történt, ezért nem bocsátható feltételesen szabadlábra. Tarsoly Csabát 2 évre eltiltották a közügyektől, 8 évre pedig minden gazdasági vezetői tisztségtől. Ügyvédje közölte, Védence önként vonult be, de továbbra is vitatja a felelősségét, és több rendkívüli jogorvoslatot készítenek elő. A Questor ügy a 2015-ös brókerbotrányok egyik legsúlyosabb esete volt, több mint 30 ezer sértettel. Pénteken és szombaton tartja nagy tavaszi élelmiszergyűjtési akcióját a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Az ország 240 településén önkéntesek gyűjtik a felajánlásokat a rászoruló emberek számára. A legnagyobb segítséget a készételkonzervek, a tészta, a rizs és más tartós élelmiszerek jelentik, mondta Sláger FM-nek Nagy György András kommunikációs igazgató.
3: Több mint 5000 zöldmelényes önkéntesünk fogadja hétvégén a boltokba betérő vásárlókat, és arra kérik őket, hogy gondoljanak a nélkülözőkre is, tegyenek a kosarukba egyel több tésztát, hozzá tésztaszószt, vagy akár rizst, vagy valamilyen édességet gyermeknapra tekintette. Országszerte 240 településen az Aldi, az Auchan, a Lidl és a Tesco összesen 437 áruházában kerül sor erre az összefogásra. Ezeknek a jelentős része egyébként Pest megyében, illetve Budapesten összesen 141 egységben vesz részt a programban, ahol ez a gyűjtés megvalósul, az adott térség a működő jótékonysági kisebb karitatív szervezetek fogják majd kiosztani az adományokat.
2: Az Élelmiszerbank legutóbbi országos akciójában novemberben több mint 500 000 000 forint értékű adomány gyűlt össze. A budapesti Corvinus Egyetem rektora és több kutatója is helyet kapott a research.com idei tudományos világrangsoraiban. A rektor Bruno van Potelsbergő közgazdaságtan és pénzügyi területen magyarországi lista vezető lett, a globális rangsorban pedig az 1223. üzleti és gazdálkodási kategóriában a 979. helyet ért el. A közgazdaságtani listán szerepel még Kalóz Zoltán és Fertő Imre is. A globális rangsor harmadik helyére a Nobel díjas James J. Hagman került, aki szintén kötődik a Corvinushoz. A research.com összesen 26 tudományterület alapján értékel, elsősorban idézettségi adatok és szakmai elismerések alapján. Shakira új dala lesz a nyári futballvilágbajnokság hivatalos himnusza, közölte a Nemzetközi Futballszövetség. A 42 éves énekesnő bemutatta a Die Die című szám részletét, amelyet az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában megrendezett tornára választottak. A teljes dalt május 14-én adják ki, amiben a nigériai sztár Burna Boy is közreműködik. Shakirának volt már két hivatalos világbajnoki himnusza, 2010-ben a Waka Waka, 2014-ben pedig a La La La kísérte a tornát. A FIFA nemrég bemutatta a VB hivatalos labdáját és kabala figuráit is, amelyek a három rendező országot jelképezik. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatos